0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Egy perccel vagyunk fél hat után, jó reggelt kívánok minden korán ébredőnek, már egy új hét elején és egy új hónap elején, mert hogy nem csak új hetet nyitunk, hanem egy új hónapot is, június 1-e köszöntött ránk, és hát felhős jobbára az ég még lendve felett, de azért reménykeltő volt már az idefelé vezető út, hiszen egy ilyen nagyon vékony kis hasadékon már lehetett látni, hogy kelt föl a nap, de jobbára azért a felhős, borongós időjárás jellemző még a reggelre, és eső utáni friss reggelünk van, egy picit érezhetően magasabb páratartalommal, de üdezöld lett minden a tegnapi esőzés után. Mi olyan csendes, öntözéses féle esőt kaptunk. Hát Szlovénia egyes területein nem úszták meg ennyire könnyen. Nagyon sok helyütt ugye heves zivatarral, meg jégesővel érkezett, főleg Szlovénia középső területein. De mi esőt kaptunk, olyan öntözésfélét, ami egyébként szükséges is volt, és rendkívüli módon kellett a talajnak, sőt, ha kicsit több esett volna talán, annak még jobban örülhettünk volna, de így is azt gondolom, hogy kellemes lecsengése volt a hétvégének, és talán még a délutáni programokba se rondított olyan nagyon bele ez a fajta időjárás. Mozgalmas hétvége után vagyunk, mindenkinek biztos, hogy volt programja, de egyébként is, hogyha a foci világát nézzük, akkor mindenképpen, hiszen tegnap játszott a NAFTA, és ugye mivel nyerni tudott, egy elég küzdelmes meccs végén így felkerült az első osztályba egyetlen góllal, úgyhogy az első osztályban szerepel ettől a pillanattól a NAFTA újra, és azt gondolom, hogy a tegnapi hosszúra nyúlt ünneplés mindenképpen megérdemelt volt, a közösségi oldalaikon lehet látni, hogy mennyire boldog volt a csapat ettől a tegnapi győzelemtől. Hát nyilván ennek majd látjuk a bizonyítékát, hogy az első osztály az egy kicsit nehezebb lesz, de nyilván megküzd vele a csapat, hiszen ez volt a cél mindenképpen. NAFTA ugye az ND Primorjével küzdött tegnap, és 1-0 lett a mérkőzés végeredménye. És ha már focit említettem, akkor valóban mozgalmas volt, hiszen idén Budapest adott otthont a BL döntőnek, Paris Saint-Germain-Arsenal találkozó volt. Szerintem még az is nézte, aki egyébként nem biztos, hogy olyan nagy foci rajongó. Egyrészt, mert Budapesten rendezték, másrészt, mert talán ez a futballnak a csúcsa, hiszen ezt megnyerni valóban az bizonyítja, hogy a legjobbak között szerepel a csapat. Hát ott is egy végső küzdelemben 11-esekkel dőlt el, hogy ki az abszolút bajnok, és ugye címvédőként a Paris Saint-Germain ment tovább, és vihette el a trófeát Budapestről. Ott is örömünnep volt koncertekkel, és hát a koncert, ha már koncertet említettem, akkor mint a Super Bowl-on ezen a BL döntőn is volt fellépő, nem is akárki, a Killers zenélt élőben egy hirtelen és a pálya közepén felállított fantasztikus színpadon. Szóval így zajlott a hétvége, hogyha a sportos oldalt nézzük, és hát mindenki másnak talán egy picit pihenősen, pont azért, hogy energiát gyűjtsön erre a hétre. Itt vagyunk mi is, úgyhogy kezdjük ezt a hetet együtt, ezt a hetet is együtt, meg ezt a napot is, mindenkinek csodás ébredést, és nagyon jó hetet kívánok sok-sok tervvel, megvalósulással, és természetesen jó kedvel. Ha már június 1-ét nézzük, akkor ma van a tejvilágnapja, és ha szeretik a tejet, akkor akár egy jó nagy pohár tejjel is lehet indítani ezt a napot. Egyébként pedig június 1-e tünde és Konrád napja, hamarosan majd azokat is köszöntjük, akik ma ünnepelnek, és 6 órakor friss információ kiderül, hogy marad-e a felhős borongós időjárás a mai napon, vagy kapunk napsütést, és egyáltalán milyen lesz a hét időjárás a 6 órakor. Ezzel jövök. Tartsanak velünk, jó hétkezdetet, jó ébredést mindenkinek. Györkös Gorán a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják.

Hamarosan 6 órakor friss információk, és bizony a tegnapi fronttal váltunk úgymond évszakot, hiszen ezzel a június 1-ével beköszönt a nyári időszak. Na meg a csapadékos időjárás is ám. Hiszen nem megnyugtató a következő napok időjárása, hideg fronttal indul ugyanis a nyár első napja, így a következő napokban akár minden nap is kaphatunk majd esőket, illetve kipattanó záporokat, de természetesen a napsütés is megjelenik, de igazából majd a hétvégétől, péntektől számíthatunk jelentősebb javulásra, ami nem jelenti azt, hogy ne örülhetnénk a mai napnak vagy a következő napoknak, hiszen 25-26 fokkal érkeznek ezek a napok is, csak több lesz a csapadéknak az esélye, változó irányú szél mellett, és bizony záporokkal, zivatarokkal. Néhány órás napsütés mára is várható, úgyhogy most csökkenni fog a délelőtti órákban eleinte a felhőzet, aztán újra erőteljessé válik, de általában néhány órás napsütés azért minden nap valószínű, meg záporok, zivatarok is. Részletek 6 órakor a friss információkban. Keresztes Ildikó után most az Ízt együttes fog zenélni, és hamarosan jön a Well Hello is.

Az Édentől keletre jártunk, és mindjárt jön majd a Well Hello is, de ha már a naptárba nézünk, és említettem, hogy a tej világnapja van, az 50-es évek óta tartják, és az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete hozta létre, és 2001-től hivatalosan. Június 1-jét jelölte ki a tej világnapjává. Egyébként több is van az esztendőben, ez pedig jelzi ennek a napnak, illetve a tejnek a jelentőségét, fontosságát. Na de ha a naptárt nézzük, akkor ma, június 1-én tele van a naptár nevekkel: Tünde, Konrád, Angéla, Torda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon, Fortunát, a főnévnap a tündenév, Vörösmarty Mihály alkotta meg, egyenesen a tündérszóból, Csongor és Tünde című drámai költeményében innen ered, így a szó jelentése is tündér. De természetesen nem csak ők ünnepelnek, hanem a születésnaposok, házassági évfordulósok, úgyhogy bármilyen eseményt tartanak a mai napon, kívánunk Önöknek minden jót, Isten éltesse az ünneplőket!

Az ország nagy részére a felhős, borongós időjárás jellemző, általában a hőmérséklet ilyen 15-16 fok körül alakul, tehát alapból nem indulunk hűvös reggelről. Magas a páratartalom, így akár ezt a 15-16 fokot még talán melegebbnek is érezhetjük, eső után vagyunk, de helyenként azért az országban szemerkél az eső, többek között a főváros térségében is, Ljubljanában. Nálunk ilyen nyugodt, még szélcsendes az időjárás, és hát felhős az ég egyelőre. Hogy mit hoz a folytatás, pár perc múlva 6 órakor lesznek friss információk, természetesen időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Egy biztos, hogy úgy indul a hét, sőt a hét első fele, hogy változékonyabb időjárást kapunk, többfelé záporokkal, helyenként zivatarokkal, megerősödő széllel, és jelentős hőmérséklet ingadozással a következő napokban, és hogyha már így a kinti munkákra gondolunk, akkor ez a pár nap se permetezésre, se kaszálásra nem lesz kifejezetten alkalmas, úgyhogy így kalkuláljanak meg azzal, hogy 6 órakor lesznek friss információk, most 5 óra 54 perc van.

0: időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Hát nem leszünk elkényeztetve, hiszen több helyütt ma is szél meg zivatarok mossák el a napsütést, és ugye tegnap peremfelhős zivatarok búcsúztatták a májust, és viharosan indul a június, több hullámban érkezik ugyanis nedves levegő térségünk fölé, de ettől függetlenül marad a nyári meleg, tehát nem kell alacsony hőmérsékletekre készülni. Eleinte, főleg most a délelőtti órákban több helyütt csökken majd a felhőzet, aztán újra erőteljesebbé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés valószínű, viszont többfelé várható zápor, zivatar, amit akár felhőszakadás is kísérhet. Döntően élénk szélre készülhetünk, ami átmenetileg mérséklődik, aztán újra erősödik. Zivatarok környezetében akár erős széllökések is lehetnek. Ma a legmagasabb hőmérséklet így is 21 és 26 fok között alakul. Hidegfronttal kezdjük a napot és a nyári időszakot is. Ez, szokták mondani, nem jó előjel a most induló meteorológiai nyárra, mármint ez a hidegfront. Sok a terhelés, például orvos-meteorológiai szempontból is, és ez a következő napokban nyújtottan velünk is marad. Holnap reggel zömmel már derült lehet az ég, de lesznek felhős időszakok. Napközben megszűnő jelleggel előfordulhatnak még záporok, zivatarok, de mindenütt csökken kedre a felhőzet. Fátyol gomoly felhők zavarhatják a napos időszakokat, és a kialakuló helyi záporok, zivatarok is. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 10-17, délután 23-29 fok valószínű. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, egyre több felé valószínű eső, zápor, zivatar, nagyobb területen megélénkül, megerősödik a szél. Zivatarokban erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Szerda hajnalban 11-17, délután 16-24 fok lesz a jellemző. Csütörtökön csökkenő felhőzetre számíthatunk, és csak minimális esélye van már a záporoknak. Egyre több helyütt a napsütés veszi át a főszerepet, és a szél is mérséklődik majd. Csütörtökön a hajnali 12-17 fok után már nyáriasabb hőmérsékleteket kapunk 21-28 fokkal. Pénteken változó felhőzet valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, helyenként még mindig kialakuló kisebb záporokkal. 10-16 fok lesz hajnalban, pénteken délután pedig 24-29 fokra számíthatunk. A szombat gomoly felhős napos idővel érkezik, elszórtan még mindig lehetnek záporok, akár zivatarok is. 11-17 fok lesz hajnalban, szombat délután pedig 25 és 30 fok között alakul majd a délutáni maximum. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés, zavartalan napsütést kapunk, éjszaka 15-20 fokkal, napközben pedig 26-31 fok lesz a jellemző, és az azt követő hét is nyáriasan indul, 30 fokkal, és kitart a mostani prognózis szerint egészen a hétvégéig. Többször megnövekvő felhőzettel, de alapvetően már ezen a héten szombattól megnyugszik időjárásunk. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mennyire számíthatunk nyugodt napra. A fronttal évszakot is váltottunk, és ahogy említettem, nem megnyugtató a frontérzékenyeknek, hogy már a nyár első napja ugye hideg fronttal indul, és rengeteg meteorgyógyászati hatás kapcsolódik hozzá. Ami mindenképpen fontos, hogy ma is erős frontos hatás érvényesül, melegedéssel, hidegfronti hatással, napsütéssel, záporral, zivatarral, helyenként felhőszakadással, erősödő széllel, és ez együtt hozza az erősödő változékonyságot, nő a labilitás. Mindez jelentősen növeli a panaszainkat, gyakoribb lesz az idegi feszültség, ingerlékenység, nyugtalanság, növekvő bizonytalanság érzet is jelentkezhet. Főleg most a délelőtti órákban jellemzőek lesznek a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájás, emésztőszervi panaszok. A nap folyamán többször felléphet ingadozó vérnyomás, gyakrabban panaszkodhatnak mellkasi diszkomfortokra, és már a véradóra többen talán tapasztalnak alvászavarokat is, ez is sajnos a változékony időjárás számlájára húzható. Erősen változékony a nyár kezdetünk, és a távolabbi kilátások is kedvezőtlenebb. Ez az El Niño indulásától várható, és annak erősödésétől. Hiszen erősödik a szuper El Niño valószínűsége negatív kilátásokkal a nyár humán meteorológiai, orvos meteorológiai alakulására is, és a következő napokban is ezért lesz ennyire labilis a helyzet, intenzívebb felhőkkel és gyakoribb csapadékkal. Tehát, ha szabadtéri tevékenység, akkor azt mondom, hogy kedvezőtlenebbül alakulnak a kültéri programok lehetőségei ezen a hétfőn. Több helyütt lehet számítani, főleg délutántól záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre. Érvényesül a frontális jellegű változékonyság, és ettől függetlenül a napos időszakokban azonnal nagyon erős UVB-sugárzást kapunk, és egyre több a pollen, amit még az eső se tud igazán lenyomni. A napos időszakokban 7-es közeli lesz az UV-index, és egyre terhelőbb a pollen helyzet, magas a fenyőfélék, a csalán, a pázsitfűfélék, az utifű, de jelen van már a nyír, tölgy és a hárs pollenje is, erre lehet számítani.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint esőtől áztatottak az útburkolatok, tehát vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, de élénk forgalomra kell számítani a reggeli munkakezdés miatt, és természetesen számítani kell a Trafipax intenzív jelenlétére is, nem csak most reggel, hanem egész nap. A rendőrségtől kapott információ szerint ma elsősorban a Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 óra múlt 8 perccel, a folytatásban Freddy érkezik, és hamarosan ebben az órában lapszemlézünk, és természetesen várjuk Önöket reggeli terepjáróval, hasznos információkkal, úgyhogy tartsanak velünk, hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
3: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Temesváron a Bánsági Kárpát Egyesület fennállásának 25. jubileumát ünnepelték. Újvidéken az Óbecsei előhívott értékek fotópályázat záró kiállítását rendezték meg. Kolosváron a Via Transilvánica idei terveit ismertették. Végül Marosvásárhelyről egy összeállítást hallhatnak a Kovács András Ferenc költészeti díj idei kitüntetettjéről, Simon Mártonról. Ezúttal Kolosvárról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a lendvai turizmus jövőjéről beszélgetünk. Az iránytű vendége Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatója lesz, aki terveiről, elképzeléseiről, a rendezvények fejlesztéséről és az együttműködés fontosságáról is beszél. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Két és fél perccel vagyunk negyed hét után, és Zalai Hírlap lapszemlét ígértem, már is néhány írás a sok közül. Többek között a hétfői szám beszámol arról, hogy a szeretet a titkos edzés módszere, hiszen országos döntőbe jutott a zalaegerszegi testnevelő tanár. A sport gyerekkora óta az élete része. Mittermeier Vivien, a zalaegerszegi Mindszenti József általános iskola és gimnázium pedagógusa bekerült az év tesi tanára országos döntőjébe a 35 év alatti kategóriában. A fiatal testnevelő szerint a siker egyik kulcsa, hogy minden gyerek egyedi, és ezt a pedagógusnak is figyelembe kell vennie. További részletek a Zalai Hírlap mai friss számában, ahol olvashatnak arról is, hogy megvan a Balaton bajnoka, meghódította a strandokat a kanizsai cukrász nosztalgikus fagyia. Somodi János, elismert cukrász és fagylalt mester, a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó főcukrásza. Az idei Balaton fagyia verseny győztese, akiről sokan nem is tudják, hogy Nagy Kanizsáról indult. Ezen kívül számos érdekességet elárult a Zalai Hírlap munkatársának. A sportoldalon pedig olvashatnak arról, hogy Acél Gergely nem hibázott, övé a 45. Zalakaros kupa győzelme. Véget ért ugyanis a 45. Zalakaros kupa nemzetközi sakkverseny, az idei viadalon izgalmas végjáték után ért véget vasárnap, és a Zalakaros kupa győztese ezúttal Acél Gergely lett. Vele is készült beszélgetés, megtalálják a Zalai Hírlap mai friss hétfői számában. Jó olvasást!

És az elmúlt 24 óra, hát időjárás tekintetében is az volt, de rendőrségi szempontból is, hiszen az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 5 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 3 személy sérült meg könnyebben, ezen kívül volt 6 bűncselekmény, 1 közrendsértés és 3 esetben történt vadgázolás. A nyomozók 2 lopással, fenyegetéssel, családon belüli erőszakkal, tartásdíj nem fizetésével és könnyebb testi sértéssel foglalkoztak, illetve a rendőrök ezen kívül egy öngyilkosság helyszínén is jártak. Még egy fontos információ, ma a jutomeri rendőrös területén mérik gyakrabban a gyorshajtókat, vezessenek óvatosan.

Hamarosan jövünk két terepjárós hírrel, de előtte itt lesz még hamarosan Kontor Tamás, ugye az imént a Honey Bees zenélt, és Tarján Zsófi énekelt, tegnap pedig a NAFTA játszott itt Lendván, és most már mondhatjuk azt, hogy egy gól erős csapatnak számít, újra az első osztályban szerepel, hiszen egy drámai mérkőzés után örülhetett tegnap a csapat. Ugye a NAFTA tegnap itt Lendván harcolta ki a feljutást a szlovén élvonalba. A csapat a másodosztály második helyezettjeként

osztályozott játszott a Primorje ellen, és a gól nélküli első mérkőzés után a tegnapi hazai visszavágón a 93. percben lőtt góllal 1-0-ra győzni tudott, és hát ez hatalmas örömöt, ovációt váltott ki, nem csak a csapatban, hanem a szurkolókban is. A tegnapi napon drámai végjátékban valóban meglett a feljutás az első osztályba, és a győztes gól talán mindent átírt. A mindent eldöntő találatot Amadei Marosa szerezte a 93. percben, egy jobboldali szöglet után a rövid sarkon érkezve fejjel csúsztatott a hálóba, és ezzel tulajdonképpen fel is robbantotta a lendvai stadiont. Hát aki itt Lendván lakik, vagy a környékén, szerintem hallhatták is mindezt. Egyébként Bozsik József csapata hatalmas nyomás alatt játszott, mivel a másodosztályú bajnokság utolsó fordulóiban elszalasztotta ugye az egyenesági feljutást. A tegnapi győzelemmel azonban a klub egyetlen másodosztályú szezon után most visszatért a szlovén elitbe, még az első osztály 9. helyezettje, a Primorje kiesett a másodosztályba. Rögtön a mérkőzés után Bozsik József magyar vezetőedző azt mondta, hogy miután az alapszakasz legvégén drámai módon elszalasztották az egyenesági feljutást, nagyon nehéz volt lelkileg talpra állítani a társaságot, viszont büszke arra, hogy a játékosok a 180 percnyi idegőrlő gól nélküli győzelem alatt egyetlen pillanatra sem veszítették el a fejüket, és fegyelmezetten követték a megbeszélt taktikát. Úgy fogalmazott, hogy a klub és a város megérdemelte az első osztályt, és a kemény munka most végre kifizetődött. És ugye ott van Amadei Marosa, aki a győztes gólt a 93. percben szerezte, egy befejelt góllal döntötte el a párharcot, és ő elárulta, hogy a szögletnél pontosan tudta, hogy hova kell érkeznie, amikor látta a labdát a hálóba kikötni, leírhatatlan boldogságot érzett az egész csapat nevében, és hát köszönetet mondott a stadiont megtöltő 1500 szurkolónak, akik az utolsó percig hajtották őket, és igazi hazai hangulatot teremtettek az év legfontosabb meccsén, úgyhogy a NAFTA újra az élvonalban, az első osztályban. Mi pedig jövünk Kontor Tomival, aztán a terepjáró sírekkel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt 3 perccel a hétfő reggeli terepjáró jelentkezik. A hírmagazinban ezúttal 2 téma szerepel. A közösség szolgálata az önzetlen segítségnyújtás és a hagyományok ápolása jegyében ünnepelte szombaton fennállásának 130. évfordulóját a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen a több mint egy évszázados múlt eredményei mellett a jelen sikereit és a jövő kilátásait, kihívásait is felidézték, Szicsár Inesz összeállítása.
2: A Pártosfalvi Egyesületet 1896-ban alapították, és azóta is meghatározó szerepet tölt be a helyi közösség életében. Az elmúlt 130 év során generációk sora szolgálta önkéntesen a falut, segítve a bajba jutottakat és hozzájárulva a település biztonságához. Az ünnepségen átadták a tűzoltói elismeréseket és kitüntetéseket azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az egyesület fejlődéséhez és működéséhez. Az ünnepi műsort a pártosfalvi óvodások és iskolások fellépése színesítette. Andrej Krányec parancsnok az egyesület jelenlegi működéséről, az aktív tagságról és a további fejlesztési elképzelésekről beszélt.
3: O društvu trenutno lako govorim da imamo približno kje 60 članov, tu je lako štem da imamo aktivni, torej člane, ki so operativci, imamo okoli 15-20.
2: Jelenleg az egyesületnek körülbelül 60 tagja van. Közülük mintegy 15-20 fő aktív, vagyis bevethető tűzoltó. Az idei évben is voltak beavatkozásaink. A viharok után például tetőket fettünk le, segítettünk az eltakarításban, de árvízi helyzeteknél és tűzeseteknél is helytállunk, legyen szó akár szabadtéri tűzekről is. Jelenleg 6 veterán tagunk van. Ifjúsági csoportunk sajnos nincs, mivel kevés a fiatal. Bízom benne, hogy fiatal tagjaink a jövőben is sikeresen folytatják tanulmányaikat és szakmai fejlődésüket. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez hosszú folyamat, amely sok áldozatot és kitartást igényel. A képzések általában hétvégente zajlanak, és nem mindenki vállalja szívesen a sok munkát, tanulást és adminisztrációt, amely az önkéntes tűzoltói szolgálattal jár.
3: Én málka terén már tud voljon, kert mi recsemó, bol prosto volna, ne? Kert a vecsina ljudi tudod mika, kert tolko dela, ne? Tolko papírja.
1: Hosszúfaluban az önkéntes tűzoltó egyesület részére az eddigi tűzoltó és falu otthon mellett egy korszerű garást építettek. Az elmúlt 2 évben egy erdő tűzoltó járművet és egy személyszállító tűzoltóautót is be tudtak szerezni. Az összesen 180 ezer eurós beruházás ünnepélyes átadására szombaton került sor. Cigán Szilvia beszámolója.
4: 2 tűzoltójármű és egy új garázs. Ezt sikerült beszerezni az elmúlt 2 évben a hosszúfalui önkéntes tűzoltó egyesületnek. A teljes tűzoltói tiszteletadás és ünnepélyes ceremónia keretében szombaton délután a rendeltetésüknek való átadás is megtörtént. Szőke Eugen, a hosszúfalui önkéntes tűzoltó egylet elnöke.
5: Most 2 éve visszamenőleg vettünk egy Mercedes Unimog, GVGP2-es, ez az autó legjobban a erdő tüzekre. Dombos területekre mind a 4 meghajtású, úgyhogy ha nagyon mindenféle, amit használunk, benne van. És akkor rá 1 évre akkor vettünk még a Renault Traficot, a Gövömö 1-eset. Ez egy nagy motiváció számunkra, mivel most 2 éve visszamenőleg, nem, hogy megkaptuk ezt a nagy autót, meg akkor a kisebbik a csapatra az autót. Még egyszer hálás köszönet úgy a polgármesternek, úgy a Lendvai Tűzoltó Szövetségnek.
4: A beruházás összértéke mintegy 180 ezer euró. Ebből a tűzoltóautó és a személyszállító autó 75 ezer euróba került, míg közel 100 ezer euróra volt szükség a tűzoltógarázs építéséhez. Az egyesület a céleszközökből hozzájárult a járművek megvásárlásához, a garázs költségeit pedig teljes egészében Lendva község fedezte.

Ez volt az R.E.M. slágere, 6 óra 42 perc van. Még mindig felhős, borongós az időjárás itt Lendván. És mondhatnánk azt, hogy akár lehangolónak is tűnhet, de eső után vagyunk, úgyhogy friss a levegő, és a csapadéknak lesz még utánpótlása. És eleve, hogyha borúsabb az idő, akkor azt gondoljuk, hogy a levegő is hűvösebb, de nem kell megijedni, 15-16 fok van odakint, és napközben is ilyen 22-25 fok közé fölmegy majd a hőmérő higanyszáma, kifejezetten kellemesnek mondható, de egy picit fázósabbak a reggelen, akkor érdemes olyat fogyasztani, ami átmelegíti a testet. Ráadásul most ugye erőteljes hidegfronti hatás érvényesül, és aki érzékeny a frontváltásokra, azt akár ez jelentősen meg is viselheti. Viszont vannak gyógynövények, amik sok mindenben tudnak segíteni, ráadásul most már a réteken, de akár a saját udvarban is találhatunk belőle, és szerintem az egyik legszebb gyógynövényünk, ez pedig nem más, mint a kamilla. Szerintem mindenki már látott, főleg réteken fordul elő, ilyen csoportokba rendeződve, nagyon szép látványt nyújt ez a gyógynövény, nem is beszélve az illatáról, hát fenséges illata van. Én imádom egyébként a kamillának az illatát és az ízét is. Hát gyerekkoromban nem szerettem a kamillás gőzölést, pedig célra vezető, és hát a kamillát már évezredek óta alkalmazzák, mert az ókori rómaiak, görögök, egyiptomiak is előszeretettel használták ezt a csodálatos gyógynövényt, és még az angol szászok is úgy gondolták és gondolják, hogy a 9 szent gyógynövény között a kamillának mindenképpen ott kell lennie. Ez az a gyógynövény, ami helyreállítja az idegrendszerünk egyensúlyát, amennyiben nyugtalanok vagyunk. De hát nagyon sok emésztési panaszra jó, például gyulladás csökkentő, antibakteriális tulajdonságai vannak. Bármilyen meglepő, itt vagyunk a nyárba, és nagyon sokan küzdenek most is felső légúti megbetegedésekkel, úgyhogy a kamilla bátran bevethető, és hogyha akarunk egy jót aludni éjszaka, és ez mondjuk nem tud már napok óta megvalósulni, akkor a kamillához nyugodtan lehet nyúlni, mert a jó éjszakai pihenés az egyik legalapvetőbb emberi szükségletünk. Ha nem alszunk eleget, az negatívan hat a hangulatunkra, a másnapi teljesítményünkre, úgyhogy ilyenkor javasolt például lefekvés előtt egy jó kamillateát elfogyasztani, főleg a rosszalvóknak, ennek van egy enyhe nyugtató hatása. De hát nagyon sok minden másra is szokták használni, például a reflux ellen is hívhatjuk segítségül, de például ha szénanátha gyötör bennünket, akkor készíteni érdemes egy teakeveréket, amiben van kamilla, cickafark, csalánlevél, és teaként érdemes elfogyasztani. Szóval nagyon sok mindenre jó a kamilla, és most van az az időszak, amikor lehet gyűjteni. Egy a lényeg, hogy ne forgalmas útszakaszok mellől szedjük fel, hanem keressünk egy eldugottabb helyet. Réteken, kaszálókon rengeteget találni belőle, és valóban a legalapvetőbb gyógynövények egyike, ami kell, hogy legyen minden háztartásban. És azt hiszem, hogy egy jó reggel indítója a jó zene, úgyhogy Király Viktor már is érkezik.

Ez volt a Nélküled című dal Király Viktortól, és bizony ezt a dalt a feleségéhez írt, amikor nem volt olyan nagyon rózsás a helyzet, de milyen gyönyörű vallomás volt ebben a néhány percben. Most 5 perccel vagyunk, 6:45 után, ha jobban tetszik, akkor 6:50 van. És hoztam egy olyan gyümölcsöt, amit szerintem sokan szeretünk, ez az áfonya, amit érdemes minden nap fogyasztani. Akinek otthon van áfonya bokra, szerintem már lesegeti, hogy mikor érik be az első gyümölcs. Ugye ennek is van korai érésű, közepes, késői érésű fajtája. Egy a lényeg, hogy ha van kiskert, érdemes legalább egy bokrot ültetni. Ha pedig nincs, akkor érdemes termelőtől beszerezni, mert nagyon egészséges. Nagyon jellegzetes, kellemes ízű, gyönyörű színű gyümölcs, számos pozitív egészségügyi hatással. És talán el is gondolkodhatunk azon, hogy ebbe az apró kis gyümölcsbe hogyan fér el annyi jó dolog, mint ami benne van, hiszen a kékes színű finomságban nagy mennyiségben találunk rengeteg fajta vitamint, magnéziumot, káliumot, különböző nyomelemeket, antioxidánsokat, és hát nem utolsó sorban rozsban gazdag, kalóriában szegény gyümölcsről van szó, tehát akár nasolni vanónak is minden nap fogyaszthatjuk, hogyha néhány kilótól például szeretnénk megszabadulni. Emellett az áfonya erősíti az immunrendszerünket, az agynak, a szívnek is jót tesz. És ha már az agyat védő hatását említettem, akkor kutatások szerint az áfonya például csökkenti a Parkinson kor kialakulásának az esélyét, emellett pedig érdemes rendszeresen enni ebből a gyümölcsből. Hát nagyon sok diák, egyetemisták, vagy éppen végzős gimnazisták készülnek a vizsgára. Na, ebből a gyümölcsből kell fogyasztani, hogyha vizsgára készül valami, hiszen az áfonyában található tápanyagok javítják a memóriát, sőt, még az információk felidézésében annak gyorsaságára is hatással lehetnek, és hát még csökkenti a gyulladásokat is a szervezetben. De ha már áfonya, akkor itt néhány érdekességet találtam a növényről, és valóban a legkülönlegesebb, legősibb gyümölcs, ami rendkívül egészséges, és valójában nem is kék. A bogyók héjában található sötét lila pigmentek, valamint a gyümölcs felületén lévő viaszos, hamvas fedőréteg veri vissza úgy a fényt, hogy mi a saját szemünkkel ezt kéknek látjuk. Egyébként csillaggyümölcsnek, csillagbogyónak is nevezték egykoron az észak-amerikai indiánok, mert a virágzás után a gyümölcs tetején maradó csészelevél egy tökéletes ötágú csillagot formáz. Az áfonyát az emberiség már legalább 13 000 éve fogyasztja, és 2000 éve ismert gyógyírként tekint rá, és hát valódi bajnok a bokron, hiszen egyetlen kifejlett egészséges áfonyabokor egyetlen szezon alatt akár 6000 szem áfonyát is képes teremni. És régen festékként is használták, ugyanis az áfonya leve olyan erős színező anyag, hogy a korai amerikai telepesek tejjel főzték fel, és ebből készítettek szürke falfestéket, mert hogy még erre is jó volt. Hát manapság pedig azt gondolom, hogy mi nasolni valóként, gyümölcsként fogyasztjuk, mert rendkívül ízletes, de például a fekete áfonya a II. Világháborúban a brit pilóták részére szintén segítség volt, hiszen az éjszakai repülések során fogyasztották, hogy élesebb legyen a látásuk. Hát rengeteg mindenre jó, de talán még a hallásra is. Remélem, az rendben van, úgyhogy meghallgathatjuk együtt most Paulina slágerét.

Rózsa Magdi még érkezik a Senki lányával, aztán hamarosan 7 órakor már friss hírek is lesznek a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök finn kollégája Alexander Stubb meghívására hétfőn munkalátogatásra utazik Finnországba. A felek a Helsinki találkozón véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet biztonsági helyzetéről. Továbbá megvitatják az EU bővítését és a Nyugat-Balkán kilátásait, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepét a globális kihívások kezelésében. Mivel Finnország az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik a 2029-2030 közötti időszakra, Pirc-Muszár bemutatja kollégájának Szlovénia tapasztalatait a testületben való tagsággal kapcsolatban, és meghívja tárgyalópartnerét az Arayolos csoportállamfőinek októberi találkozójára is. Nem mond le a köztársasági elnöki posztról Sulyog Tamás. A távozására a kormány által kitűzött határidő vasárnap éjfélkor járt le. Sulyog vasárnap este videót tett közzé a Facebookon, amiben azt mondta, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását. Azt is jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. A Facebook videóban Sulyog arról is beszélt, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segít az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő erre reagálva a következőket írta ki, ugyancsak a Facebookra. Sulyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. A vasárnapi gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védte, bocsánatkérés helyett. Vasárnap délután a miniszterelnök egy Facebook posztban azt is közölte, hogy az igazságügyi miniszter társaságában hétfőn reggel 8 órakor meglátogatja a köztársasági elnököt. Donald Trump lányái építkezése ellen tüntettek Albánia görög részén. Egy magánbiztonsági cég embereivel dulakodás is kialakult, amikor a helyiek a tervezett turisztikai luxuskomplexum megépítése ellen tiltakoztak. Srebrenica, ahol az eset történt, görög nyelvű régió. A szombati összecsapásokban egy görög állampolgár megsérült. Az Ivanka Trumphoz és férjéhez köthető projekt egy ökológiailag érzékeny területen húznák fel egy luxusüdülő komplexumként. Albániai és külföldi szervezetek szerint a beruházás védett területet veszélyeztet, például a Narta Laguna ökoszisztémáját. A projekt megvalósításával megbízott cég elítélte az erőszakot, valamint közölte, a beruházás célja több mint 10 000 munkahely létrehozása. Az izraeli csapatok elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű hegyet Libanon déli részén szombatról vasárnapra virradó éjjel. Ennek a hegynek a tetején áll a keresztesek által épített Beaufort-vár. A vár, amely Nabatieh városa közelében található, napokig tartó légicsapások és heves harcok után került izraeli kézre, miközben a közeli falvakban az izraeli csapatok összecsaptak a Hezbollah egységeivel. Az izraeli előrenyomulás annak ellenére zajlik, hogy április 17-e óta tűzszünet van érvényben. Az izraeli hadvezetés azzal indokolja a hadműveleteket, hogy a Hezbollah fenyegeti az izraeli erőket, illetve akciókat készít elő ellenük, így kénytelen megelőző célzott csapásokat mérni a Hezbollah állásaira. Ennek jogát Izrael kikötötte a legutóbbi tűzszüneti megállapodásban. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. Amadej Maros a 93. percben szerzett találatával a NAFTA 1-0-ra legyőzte a Primor Jétlendbán az osztályozó vasárnapi visszavágóján, így a 2024-25-ös idény után ismét a szlovén első osztályban szerepelhet a következő szezonban. A Primorje pedig búcsúzik az élvonaltól. Bakti szöglete után fejjel volt pontos a 32 éves lendvai támadó. Az 56. percben egyszer már betalált Marosa, ám ezt a gólt egy VAR-vizsgálat után szabálytalanság miatt érvénytelenítették. A szerdai odavágó, mint ismert, gól nélküli döntetlenre végződött Ajdovscsinában.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős, esős időre van kilátás, majd a délelőtt folyamán nyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és átmenetileg megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Délután már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 20 és 24 fok között alakul, az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk teherforgalomban egy kilométeres kamionsor torlódott össze a karavánkák alagútja előtt, és várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a lendvai turizmus jövőjéről beszélgetünk. Az iránytű vendége Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatója lesz, aki terveiről, elképzeléseiről, a rendezvények fejlesztéséről és az együttműködés fontosságáról is beszél. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Ő volt Damiano Dávid, ez pedig a Zombi Lady című dala, 7 óra 10 perc van. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek, így 7 óra után, hát felhős, borongós reggelre ébredtünk. 16 fokot mutatnak amúgy a hőmérők itt Lendván, de nem csak itt felhős és borongós az ég, hanem mindenütt az országban ez a jellemző. Ez majd változni fog egyébként a következő órákban. Ma számíthatunk rövidebb, hosszabb napos időszakokra is, de amúgy az időjárás megtartja a változékonyságát, úgyhogy így köszönt ránk ez a június elseje. Ugye nem csak időjárásban váltottunk, hanem évszakot is, hiszen mától beköszöntött hivatalosan a nyár. Június elseje van, az év 152. napja, és ez a nap is számos fontos ünnepet, világnapot, kulturális eseményt foglal magába. Többek között ma van a szülők nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezen a napon a szülők önzetlen elhivatottságát ünneplik világszerte. Aztán ma van a nemzetközi tejnap. A tej és a tejtermékek egészségügyi fontosságára hívja fel a figyelmet ez a nap, de ünnepelnek Írországban, ott is nemzeti ünnep van. Ha a naptárra nézünk, akkor tündenévnap, ezen kívül meteorológiailag, csillagászatilag is fontos fordulónap június 1-e, hiszen a meteorológiai nyár kezdete a mai, ezzel a nappal hivatalosan megkezdődik a nyári időszak, ugye itt az északi féltekén. Hát történelmi események, születések is kötődnek ehhez a dátumhoz, úgyhogy hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de azért a tej mellett ne menjünk el ilyen gyorsan. A tejvilágnapja, ahogy már említettem, 2001 óta fontos és kiemelt ünnep világszerte. Ennek a célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a tej, illetve a tejtermékek fontosságára az egészséges táplálkozásban. Ugye a tej kiemelkedő kalciumforrás, nélkülözhetetlen a csontok és a fogak egészségéhez, nagyon gazdag, jó minőségű fehérjékben, B-vitaminokban, ásványi anyagokban, és egyébként ennek a világnapnak azért van egy másik vetülete is, gazdasági szerepe, hiszen elismeri ezzel a tejágazatban dolgozók munkáját és a fenntartható mezőgazdaságnak a fontosságát. Ma már, ha jól tudom, több mint 100 ország csatlakozott a kezdeményezéshez különböző programokkal. Ilyenkor valóban a tejre fókuszálnak, és szerencsére azért a legtöbb otthonban, háztartásban stabilnak tűnik a tej népszerűsége, hiszen nagyon sok minden készíthető belőle, a gyerekek is kedvelik, kakaóként szívesen meg is isszák, és hát nyilván rengetegféle módon használható a tej, és mivel fontos a napi táplálkozásban, éppen ezért június 1-e a tej világnapja vagy nemzetközi napja.

Hát akkor most jöjjenek a mai naphoz kötődő fontosabb események, évfordulók. Rengeteg van, néhányat hoztam csak a sok közül, ugye a tejvilágnapját már említettem, de 115 évvel ezelőtt, 1911-ben ezen a napon alakult meg az első magyar filmvállalat, ez volt a Hunnia Társaság. A filmszínház, a Vix Színház mellék üzemágaként hozták létre Budapesten, a mai Pannonia utca és Radnóti Miklós utca kereszteződésénél. Hát ebben a filmgyárban nagyon sok híres film készült, és az elmúlt 115 év is mozgalmas volt. Viszont 1911-ben napra pontosan június 1-én nyitotta meg a kapuit. Aztán pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő, Los Angelesben látta meg a napvilágot, Norma Jane Baker néven, és hát nagyon népszerű volt. Szépségével egyébként már nagyon korán felhívta magára a figyelmet, és igazából emiatt kapott szerződést a filmstúdióval, és eleinte gyenge kis szerepekben, aztán megkapta az Aszfalt dzsungel és a Mindent Éváért című filmek főszerepét, amelyekben nagy sikert aratott, és igazi kassza siker volt. Szőkék előnyben, Hogyan házasodik egy milliomos, ezek premierje után Hollywood abszolút sztárja lett, és Amerika szexszimbólumává vált. Gyermeki naivitás jellemezte, félénk volt, de csupa elektromos feszültség is, leginkább így jellemezték. Sugárzása volt, sóvárgás, így vágy árad belőle, ettől volt más, mint a többi ember. Pontosan 100 évvel ezelőtt e napon látta meg a napvilágot Marilyn Monroe. Charles de Gaulle 1958-ban Franciaországban ezen a napon alakított kormányt a Szocialista Párt részvételével. Szintén a mai naphoz köthető egy technikai érdekesség. 1882-ben a Nyugat-Alpok egyik átjárójában megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal. Ez a Szent Gotthárd hágó alatt nyílt meg, 1155 méter magasságban építették fel, 1234 híd és 80 alagút segítségével. Szintén a mai dátumhoz, június 1-éhez köthető Pat Boone. Ő énekes volt, 1934-ben született, és ha azt mondom, hogy Speedy González, akkor így már talán ismerős. A 40-es, 50-es, 60-as években népszerűségét csak Elvis Presley múlta felül. Mégis indokolatlanul róla keveset hallunk, pedig népszerű volt akkoriban, és meghatározója volt a 40-es, 50-es, 60-as évek akkori zenei világának. Úgyhogy érkezik Pat Boone és a Speedy González, ez a legnépszerűbb dala, és egyébként őt gyakran nevezték így is a dal után Speedy Gonzálesnek. Íme jön a sláger.

9 évvel ezelőtt 1947-ben született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. 1974-ben született Alanis Morissette, többszörös Grammy-díjas kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő, aki 8 Grammy-díjat is nyert. És ha maradjunk még egy picit a zenészeknél, mert hogy 1968-ban Melbourne-ben megszületett Jason Donovan, színész, énekes, aki tévésorozatokban, filmekben szerepelt, és 1988-ban készült el az első kis lemeze Londonban. Filmekben játszhattuk a József és a színes szélesvásznú álomkabátban, de hát mint énekest és mint Kylie Minogue egykori partnerét ismerik többen, úgyhogy ő is a mai napon ünnepel, 58 éves. A folytatásban pedig jön Alanis Morissette, utána Jason Donovan, aztán pedig várom önöket a friss információkkal.

0: Időjárás.
1: Fél nyolc múlt egy perccel, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Már is mondom, mire számíthatunk a következő napokban. Hát jöhetnek még további zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is, hiszen így indul a június hidegfronttal, ami több hullámban érkező nedves levegőt eredményez, de marad a nyári meleg, és ez a jó hír. Jelenleg 16 fok van Lendván, túlnyomóan felhős az ég. Én még hajnalban láttam a felkelő napot, de most már összezártak újra a felhők. Hát valami ilyenre számíthatunk a folytatásban is. Előbukkanó, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, de alapvetően azért a felhőzet határozza meg a mai napunkat. Hidegfront alakítja nem csak ma, hanem a következő napokban is időjárásunkat. Átmenetileg csökken, majd újra erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés valószínű, viszont többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, akár helyenként felhőszakadás is kísérheti. Élénk lesz a szél, zivatarok környezetében megerősödik, a hőmérséklet ma 21 és 27 fok között alakul majd. Hidegfronttal kezdtük a hetet, de nyárias jellege megmaradt szerencsére az időjárásnak azért, az esőre pedig, mint tudjuk, szükség van. Így a következő napokban is változékony időre számítsanak. Kedden zömmel, általában derült idővel indulunk, aztán megjelennek majd a felhők, és napközben megszűnő jelleggel rövid ideig tartó záporok kialakulhatnak. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás holnap, a változékony időben hajnalban 10-17, délután már 23-29 fok várható. Szerdán is erőteljes felhősödésre lehet számítani, egyre több felé alakulnak ki esők, záporok, zivatarok, és megélénkül a szél is. A szerda inkább csapadékosabb jelleget ölt, zivatarok, viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 11-17, délután 16 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, ahol viszont tartósan napos idő ígérkezik, ott akár 23-30 fok is lehet majd. Csütörtökön csökken a felhőzet, és több napsütésre számíthatunk, már csak elvétve lehet egy-egy futózápor. Továbbra is élénk szél lesz, csütörtökön 12-17 fok hajnalban, délután 21-28 fok valószínű. A péntek változó felhőzetet hoz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, helyenként még előfordulhat kisebb zápor, zivatar, erős lesz a szél helyenként, marad a hajnali 10-16 fok, délután pedig 24-29 fokra készülhetünk. Aztán a hétvégétől érkezik újra a meleg és a kánikula, alapvetően gomoly felhős, napos idő valószínű, szombaton még elszórtan kisebb záporok lehetnek, de ezek csak frissítő, néhány percig tartó kis záporok várhatók. Hajnalban 11-17 fokkal, délután 25 és 30 fok között alakul, vasárnap pedig még melegebbet kapunk, szikrázó napsütéssel, csapadék nélkül, éjszaka 15-20 fokkal, napközben pedig 27-32 fok lesz a jellemző, így alakul ennek a hétnek az időjárása. Nézzük, hogy orvosmeteorológiai szempontból mit hoz. Hát nyilván a hidegfrontot, és nem tulajdonképpen a front a legdöntőbb abban, hogy milyen tünetek jönnek elő, hiszen jelzésértékű hidegfronttal indul a nyár első napja, kevesebb napsütés várható, de melegedésre számíthatunk, nyárias hőmérsékletekre és kialakuló záporok, zivatarokra. Ez adja a terhelő hatást egyébként, meg az erősödő szél, és a magasabb légrétegekben kialakuló labilitás. És ez növeli a panaszokat, idegi feszültség, ingerlékenység, nyugtalanság. Aztán főleg a nap első felében jellemzőek a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, emésztőszervi panaszok, és az ingadozó vérnyomás gyakrabban jelentkezhet a nap folyamán, és többen panaszkodhatnak most alvászavarokra is. Erősen változékony időjárás van, és erősen változékony kezdetet mutat a nyár. és erre is lehet számítani a következő néhány napban. A kültéri, szabadtéri programoknak alapvetően inkább kedvezőtlenebb lesz a helyzet, hiszen továbbra is több helyütt kell számítani, főleg délutántól záporokra, zivatarokra. Ettől függetlenül, ha kisüt a nap, 7-es közeli UV-index várható, tehát nagyon erős az UV-sugárzás, fontos a szem- és bőrvédelem, és terhelő a pollen helyzet, annak ellenére, hogy átmenetileg a csapadék kimossa a pollen szemcséket, de amint kisüt a nap, abban a pillanatban rohamosan emelkedik. Az allergiásoknak ez most egy nehéz időszak, fenyőfélék, csalán, pázsitfűfélék, az úti fű, a nyír, a tölgy, a hárs pollenje nagy mennyiségben van jelen a levegőben.
0: Közlekedési hírek.
1: A nap folyamán gyakrabban és gyorsan változhatnak az útviszonyok a kialakuló helyi záporok, zivatarok és erős széllökések következtében. Vezessenek tehát körültekintően, óvatosan, mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Ügyeljenek a sebességre is, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, elsősorban a Jutomer körzetében. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt 7:30 Republikkal jövünk, Kopikonnal, és hamarosan 3:48 mezőgazdasági szaktanácsadás is lesz.
0: MMR.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. A paprika minden kis kertben megtalálható. Az érzékenyebb, melegkedvelő zöldségnövényeink közé tartozik, ezért biztonságosan csak a fagyos szentek utáni időszakban kerülhet ki a kiskertbe. Általában azt tartják róla, hogy megfelelő körülmények között könnyű a gondozása és jól is terem. Amit azonban tudni kell róla, hogy akár a kertben, akár fólia alatt próbáljuk nevelni, bizonyos körülmények között szembesülnünk kell azzal, hogy a növény időnként erős, egészséges, mégis eldobja a virágait. A szépen fejlődő virágok egyik napról a másikra egyszerűen lehullanak a növényről. Ahhoz, hogy ezt a problémát orvosolni tudjuk, mindenek előtt az okokat kell felderítenünk, megértenünk. Amint sikerül rájönnünk, miért is nincs a paprikán virág, illetve mi okozta a virágbimbók lehullását, sokkal könnyebb lesz megoldanunk e problémát, és virágzásra bírnunk a növényt. Virágzás nélkül ugyanis értelemszerűen termésre sem számíthatunk. Ez nem kis bosszúságot tud okozni. Ha ez történik, akkor azonnal az ötlik fel bennünk, hogy kevés vizet adtunk neki, vagy árgus szemekkel próbáljuk felfedezni rajtuk a kártevőket, pedig legtöbbször a háttérben más problémák állnak, hogy melyek, azt taglaljuk mai adásunkban. Az első okot az időjárásban kell keresni, mégpedig a hőstresszben. A régebbi időben általában májusban nem kellett nagyanyáinknak attól tartaniuk, hogy a frissen kiültetett palántáik hőgutát kapjanak. Annak ellenére, hogy a paprika melegkedvelő növény, még nem jelenti azt, hogy a túl nagy meleg nem fog neki ártani. A paprika ugyanis érzékeny a hőingadozásokra. Ha ugyanis napközben tartósan 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és éjszaka se hűl le eléggé a levegő, a paprika a kertben vagy a fóliában stressz helyzetbe kerül. Ilyenkor a növény energiát próbál megspórolni, ezért egyszerűen ledobja a virágait. A hőstressz jele, ha a virágok elsárgulnak, elszáradnak, a levelek pedig kókatnak tűnnek. A paprika palánták fejlődése tehát nagy melegben szó szerint lelassul. Ha tehát a nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölé emelkedik, vagy az éjszakai 15 fok alá süllyedne, akkor a növény úgy védekezik, hogy ledobja a virágait. Sajnálatosan változékony időjárásunk miatt egyre gyakrabban tapasztalhatunk hőhullámokat, illetve egyik napról a másikra lecsapó hideg hullámokat, amikor is a hűvös, szeles időjárás egyaránt kiválthatja az előbb említett problémát. De szezon elején a túlságosan hűvös körülmények szintén megakadályozhatják a virágbimbók kialakulását. Tehát ezért sem volna szabad sietni a palánták kiültetésével. Ugyan a fátyolfóliás takarás szezon kezdetén megvédi a hűvösebb hajnaloktól a növényt, de a fejlődő virágokra nincs jó hatással. A túlságosan hűvös hajnali körülmények, különösen a szezon elején, tehát szintén megakadályozhatják a virágbimbók kialakulását, vagy éppen oka lehet a virágok ledobásának.

A virág elhullás másik kiváltó oka az egyenetlen víz és tápanyag ellátás is lehet. A paprika virágzása és termés nevelése során rengeteg energiát igényel. Ha ilyenkor nem jut elegendő tápanyaghoz, nagyon könnyen előfordulhat, hogy a növény szó szerint feladja a virágokat, és azok elszáradva a földre hullanak. Ha a virág elrúgás oka a tápanyaghiány, akkor azt a növény fakóbb leveleiről vehetjük észre, vagy abból következtethetünk erre, hogy a termések kisebbek és torzak lesznek. A paprika esetében a termés kinevelése szempontjából a nitrogén, a kálium és a foszfor a legfontosabb makroelem, a mikroelemek közül pedig a bór. Ezeket vegetáció alatt legjobb oldott formában kijuttatni a paprika számára. Amire azonban nagyon vigyázzunk, az ezen elemek adagolása. Nem szabad ugyanis átesni a ló túloldalára, mert a túl sok tápanyag épp úgy gondot okozhat. A paprika esetében a virágzás elmaradása, illetve a bimbók lehullása a gyenge megporzásnak is betudható. Ennek oka a beporzó rovarok, méhek, lepkék hiánya a közvetlen környezetben. E problémára gyógyírt jelentett, ha a kertben folyamatosan vannak színes, virágzó növényeink. Gyakran előfordul, hogy a túl sok nitrogén is befolyásolja a paprika virágzását. Ha ugyanis túltrágyáztuk a növényt, akkor az az összes energiáját a zöld részek növelésére fordítja. Ilyenkor is elmarad a virágzás, vagy virágeldobás történik. S azt sem szabad figyelmen kívül hagyni a helyének keresése közben, hogy a kert rosszabb minőségű szegletében az elsatnyuló növények szintén elhulladhatják a virágbimbóikat. Kedves hallgatóink, ahogy mondtam, a paprika minden kis kertben megtalálható, azonban sikeres termesztése csak abban az esetben lehetséges, ha nem ültetjük túl sűrűn, ha hagyunk köztük lehetőséget a légmozgásra. Vigyázzunk az alattuk lévő talaj nyírkosságára, az legyen mindig kissé nedves, ezért volna a legjobb számára a csöpögtető öntözés kiépítése. De vigyázzunk arra is, hogy a paprika nem szereti a túlöntözést. Ha minden apróságra odafigyelünk, akkor biztos, hogy a növény bőséges terméssel hálálja majd meg a gondoskodásunkat.

Lassan gázt adunk, hogy halljuk az ajt, ez is benne volt az iménti dalocskában. Mező Misi énekelt a második műszakkal, és mi mondhatom azt is, hogy lassan 8 óra után már a második műszakot kezdjük, hiszen nagyon korán ébredtünk, de velünk együtt nagyon sokan indították hajnalban ezt a hétfőt is. Esik az eső lendván, de nem csak itt, hanem mindenütt az országban szitáló vagy kisebb eső jellemző, úgyhogy próbáljuk egy picit feldobni a hangulatot jó slágerekkel, mint például ez a Locomotion, Kylie Minogue-tól rövid reklám, aztán jönnek a hírek is.

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Sztrehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egésznapos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök finn kollégája Alexander Stubb meghívására hétfőn munkalátogatásra utazik Finnországba. A Helsinki találkozón a felek véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet biztonsági helyzetéről. Továbbá megvitatják az EU bővítését és a Nyugat-Balkán kilátásait, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepét a globális kihívások kezelésében. Mivel Finnország az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik a 2029-2030 közötti időszakra, Pirc Muszár bemutatja kollégájának Szlovénia tapasztalatait a testületben való tagsággal kapcsolatban, és meghívja tárgyaló partnerét az Arajolos csoport államfőinek októberi találkozójára is. A meteorológiai nyár kezdete esős lesz Szlovéniában, és a következő napokban is változatos időjárási események várhatók, nyilatkozta az STA-nak Brane Gregor Csics, a környezetvédelmi ügynökség munkatársa. Hozzáfűzte, hogy a meteorológiai tavasszal, amivel melegebb volt a sok éves átlagnál, a meteorológiai nyár első hetében azonban nem várható hőség. Hétfőtől a rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén közúti ellenőrzést tervez. A magyar egyenruhások az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e közötti Two Wheelers elnevezéssel hirdetett razziájához csatlakoznak. A rendőrség ezúttal elsősorban a motorosokkal foglalkozik, a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi majd. Ebből a fertőzés gyanújával kórházba szállítottak egy beteget az olaszországi Cagliariban. A páciens nemrég tért vissza a Kongói Demokratikus Köztársaságból. Az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központok főigazgatója Jean Casseye vasárnap a Financial Times-nak elmondta, hogy május 30-áig a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában összesen 263 megerősített ebola esetet és 43 halálesetet tartanak nyilván, a gyanús esetek száma pedig meghaladja az 1100-at. Drón csapódott a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbina csarnokába szombaton, és károk is keletkeztek az épület külső falán, közölte vasárnap a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet helyszínen lévő megfigyelői arról is tájékoztattak, hogy a sugárzás mértéke a normális tartományban van a nukleáris létesítmény területén. Rafael Grossi, a NAU főigazgatója olyan súlyos incidensnek minősítette a szombaton történteket, ami veszélyeztette az alapvető nukleáris biztonsági elveket. A 6 reaktorral és nagyjából 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizsiai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. 2022. márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, a reaktorait biztonsági okokból leállították. Sport. A Celje Pivovar-Nalaskó férfi kézilabda csapata 41-39-re legyőzte az LL Grossi Slovánt az NLB Liga záró mérkőzésén, és megszerezte 27. országos bajnoki címét. A celjeiek már az első jubjanai mérkőzésüket is megnyerték, mégpedig 42-38-ra.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte felhős, esős időre van kilátás, majd a délelőtt folyamán nyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és átmenetileg megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Délután már csak elszortan alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet általában 20 és 24 fok között alakul, az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség gyűjtőmérkőzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk teherforgalomban egy kilométeres kamionsor torlódott össze a Karavankák alagútja előtt, és várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
2: MMR. A mi rádió.

8 óra múlt, éppen 9 perccel most már átlendültünk a délelőttbe. Hétfő van, itt lendván szemerkél az eső, és borús az idő, de nem csak itt, hanem az ország egészére most ez a jellemző. Jelenleg 17 fokot mutatnak a hőmérők, és hoztam egy gondolatot. Ha már esős délelőttünk van, akkor Kuti Lajostól idézek, aki azt mondta: örömeink olyanok, mint a nyári eső, utána szivárvány, a felhők oszlanak, és pompája tenyészet. Ez a mai nap gondolata. Kuti Lajosról pedig azt érdemes tudni, hogy Kuti Lajos az 1800-as években élt író volt, és tőle hoztam ezt a gondolatot. Jön Wolf Kati az Aranyakkort, hamarosan pedig meghallgathatják a hét zeneszámát is.

kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan.

Lényeges változás nincs az időjárásunkban egyelőre, úgyhogy aki mára akár kinti munkát tervezett, azt halasztani kell. Viszont az esernyő ma jó szolgálatot fog tenni, mert hogy eső, zápor, zivatar, felhőszakadás, viharos széllökések és még jégeső is lehet a nyár első napján. Ezekre mind lehet számítani, nyilván nem mindenütt, hanem szórt jelleggel érkeznek ezek az égi áldások, idézőjelesen áldások. Nem akarok senkit se riogatni, de bizony a hétfői előrejelzésekben elvileg mind számíthatunk a nyár első napján ezekre az időjárási jelenségekre, és emellett állítólag még a nap is kisüthet pár órára, igaz csak kevés helyen, és hát különböző típusú csapadék mellett várhatóan 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez meg azért jól hangzik, ugye? Aztán kedre szerdára sem érdemes nagyon kültéri programokat szervezni. Az előrejelzések szerint továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok, erősebb széllökésekkel. Marad viszont a melegebb idő, szerdán már akár a 30 fokot is megközelíthetjük. Csütörtöktől kezd stabilabbá válni a légkör felettünk, addig viszont a magasban nedves légtömegek lesznek jelen, csütörtöktől már minimális eséllyel alakulnak ki esők, záporok, egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, és a jó hír az, hogy hétvégére érkezik majd a jó idő, sok napsütéssel, száraz idővel, és helyenként már kánikulával, így vasárnap akár 31-32 fok is lehet. Most viszont esernyő, esőkabát, vízálló cipő, és talán egy pulóver a táskában, hogyha hirtelen hűvösebbre fordul az időjárás, akkor magunkra tudjuk kapni. Alapvetően egyébként nincs hideg, lent van 17 fokot mutatnak most a hőmérők. Az óra pedig 8 óra 22 percet, és hogyha éppen egy jót kávéznának, akkor érdemes is hátradőlni például Szabó Leslie dalára, és manapság, hogyha nézzük, akkor mindig valami újdonsággal előjönnek, és most a nagy kedvenc, amiért nagyon sokan rajonganak, az bizony mindig a pisztácia, és ha ez kávéba kerül, akkor egy tökéletes párosítást alkot a krémes pisztácias kávé. Szerintem az utóbbi időszakban a pisztácia szinte teljesen átvette az uralmat. Akárhogyha desszertekre gondolunk, süteményekre, fagyikra, vagy a kávéitalokra, akkor mindenütt megjelenik. Pisztáciás croissant, pisztáciakrémes fagyi, aztán pisztáciás matcha tea, jeges kávéba is egyre gyakrabban bukkan fel, nem véletlenül, hiszen a pisztáciának van egy ilyen enyhén édeskés, telt, ugyanakkor nagyon jó krémes íze, és ez tökéletesen működik, a kávé kesernyés karakterében.

Ma június 1-e van, hivatalosan beköszöntött a meteorológiai tavasz, után a meteorológiai nyár, és igen, inkább tavaszias jellege van az időjárásnak, és ez nem volt részemről elszólás, mert hivatalosan a nyár most valóban nem nyárias idővel jött, és egy-két napig még nem is fogjuk ugye a bőrünkön érezni azt a nagyon meleg, kellemes nyári időjárást. De régen is a népi megfigyelés szerint június sok mindent előrevetített. A népi megfigyelések szerint júniusra jöhet jégeső, koldusbot és sültalma is, mert hogy június a nyár hírnöke, mégis meglepően sok időjárási veszélyt rejt magában, legalábbis a népi hagyomány szerint. Ez az időszak nem csak az aratás előtti izgalmas várakozás ideje, hanem bizony az aggódásé is. Vajon derült idő kíséri a gabona érés utolsó heteit, vagy sártengerré változnak a földek? Ez itt a nagy kérdés. A hagyomány úgy tartja, hogy a júniusi időjárás előrejelzi a decemberit, vagyis aki most figyel, az már a karácsonyi zimankóra is következtethet. Érdemes megjegyezni tehát a régiek szavait. A júniusi derült ég bőség, a júniusi sár szükség. A júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe. Doroszlón különösen tartanak a júniusi ködöktől, hiszen tapasztalataik szerint azok gyakran jégesőt hoznak, ami a betakarítás előtti utolsó hetekben katasztrofális következményekkel járhat. A 100 éves naptár is szolgál néhány időjósló bölcsességgel. Szép idő várható, ha Szent János bogár világít. Szép idő várható, ha az égen sok a bár.

Felhő, vagy éppen szép idő várható, ha este dongók sűrű repkednek. Ha rossz idő, eső jöhet, ha sok a béka. Vagy akkor, hogyha a macskák tisztogatják magukat. Rossz idő és eső jöhet, ha a tyúkok a porban fürdenek, vagy a kutyák füvet rágnak, vagy a vakondok magasra túrnak. A medárnapi mondás máig sok kertész és gazda fülében cseng, ha medárnapján esik, 40 napig esik. Ez a június 8-ai dátum valóban sokszor kulcsfontosságú a nyári időszak alakulásában. És hogy mire érdemes még figyelni ebben a hónapban? Ha a kakukk Szent Iván napja, tehát június 24-e előtt szólal meg, akkor olcsó lesz a gabona, ha utána, úgy drága. Ha Szent István napján, Szent Iván napján esik az eső, akkor se diót, se mogyorót ne reméljünk, marad a sült alma télire, tartja a népi megfigyelés és a 100 éves népi kalendárium.

Volt Miley Cyrus, Kovászkék jönnek, mindjárt itt lesz Dash, aztán hamarosan lesz könyvajánló is, de előtte azt gondolom, hogy nagyon sokan töltik az idejüket a konyhában főzéssel, ami abszolút egy jó dolog, és talán most még inkább több időt töltünk a konyhában, nem csak a főzéssel, hanem a befőzéssel is. Készülnek akár a cseresznyelekvárok, az eperlekvár, nagyon sok finomság készül télire, hogy ezeket a nyárias illatokat, ízeket meg tudjuk tartani. De hogyha akár egy jó, gyors ebédet akarunk összerakni, akkor, és tényleg egyszerű receptet keresünk, akkor például egy darált húsos töltött krumpli a világ legegyszerűbb dolga. A töltött krumpli egyrészt laktató, nagyon ízletes fogás, hiszen kívül ropogós, héjú, sült krumplit kapunk, belül pedig egy ilyen szaftos, fűszeres, darált hússal, krémes töltelékkel együtt egy nagyon különleges ízvilágot. És hogy miért jó? Azért, mert egyszerű, és a tölteléket bárhogy tudjuk változtatni, akár extrákkal megtölteni, és azt gondolom, hogy a töltött krumplit mindenki szereti, a darált húsos alapot pedig lehet fűszerezni bátran, akár mehetünk mediterrán irányba, friss zöld fűszerekkel, de hogyha éppen úgy tartja kedvünk, akkor akár a pikáns ázsiai ízeket is bele tudjuk csempészni ebbe az ételbe, a határa csillagos ég. A darált húsos töltött krumpli egy nagyon laktató étel, amiben nagyjából 20 perc melót kell beletennünk, meg egy kis türelmet, és a sütő végzi a dolgát. Pont ezért jó, nem kell ott állni a tűzhely mellett. Az ételhez, hogyha két főre készítjük, akkor kell hozzá két krumpli, egy kis olívaolaj, só, a töltelékhez olívaolaj, egy fő vöröshagyma, két gerezd fokhagyma, 30 dek a darált hús, só, bors, fűszer, paprika, ízlés szerint őrölt kömény, egy kis víz, reszelt trapista sajt, tejföl, petrezselyem, és nagyon könnyű elkészíteni a burgonyákat. Megmossuk, villával több helyen megszurkáljuk, majd olívaolajjal vékonyan megkenjük, sózzuk, fóliába csomagoljuk, és 200 fokra előmelegített sütőben 50-60 perc alatt puhára sütjük, amíg a belsejük krémes lesz. Közben pedig egy serpenyőben közepes lábon felhevítjük az olívaolajat, hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, ezt üvegesre pirítjuk, mehet hozzá az aprított fokhagyma, és egy rövid ideig pirítjuk, nem szabad megégetni, mert ugye akkor kesernyés íze lesz. Beletesszük a darált húst, fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt fűszerpaprikával, köménnyel, hozzáadjuk a vizet, és pár perc alatt szaftosra főzzük. A megsült burgonyákat hosszában bevágjuk, a belsejüket villával fellazítjuk, majd elkeverjük benne a tejfölt és a reszelt sajt felét. Belekanalazzuk a darált húsos ragút, megszórjuk a maradék sajttal, és 200 fokra visszatesszük, mindössze 10 percre a sütőbe, addig, amíg a sajt ráolvad. Tálaláskor a tetejét még frissen aprított petrezselyemmel meg lehet szórni, és már fogyasztható is. Gyorsan, egyszerűen elkészíthető, akár, hogyha valakinek úgy egyszerűbb airfryerben is, egy nagyon laktató étel, ami végtelenül egyszerű és egyszerű alapanyagokból lehet készíteni egy nagyon ízletes, finom ételt, akár ebédre, akár vacsorára próbálják ki.

Folytassuk könyvajálóval, ahogy ezt megígértem, és hoztam is egy könyvet, ami a napokban jelent meg. Metz Rudolf és Kövesdi Veronika írta, az a címe: A Magyar Péter jelenség, egy politikai felemelkedés anatómiája. Mit tesz valakit karizmatikussá a 21. században? Miért tud ekkora hatást gyakorolni Magyar Péter a közéletre? Hogyan építette fel önmagát az online térben, és mit látnak benne a követői? Miként jelenik meg a mai Magyarországon a modern politikai messiásvárás és hősmitosz? Milyen demokratikus dilemmákkal szembesülhet az új politikai kihívó és a köré szerveződő közösség? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ ez a kötet. Metz Rudolf és Kövesdi Veronika könyve pszichológiai, szociológiai és kommunikációtudományi megközelítésben vizsgálja a nagyjávállás mozzanatait, a közösségi hit, a vonzerő és a meggyőzés rejtett mechanizmusát. Lebilincselően olvasmányos elemzés, tulajdonképpen egy elemzés a mai magyar közélet legizgalmasabb szereplőjéről. Éppen ezért a könyv címe is ez, A Magyar Péter jelenség. A szerzők Metz Rudolf és Kövesdi Veronika, a könyv pedig már kapható a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A munkavállalók tavaly átlagosan heti 35,9 órát dolgoztak az Európai Unióban, ami egy órával kevesebb, mint egy évtizeddel korábban, közölte ma az Európai Unió statisztikai hivatala a Eurostat. Szlovénia az EU tagállamok élén végzett 38,3 órás átlagos heti munkaidővel. A munkatermelékenység tekintetében azonban rosszabb a helyezése. A szülői felügyeletről szóló törvény előző parlamenti ülésszakon elfogadott és ma hatályba lépő módosítása újra értelmezi az egyszülős családot. Ha a másik szülő a gyermek alapvető szükségleteinél kevesebbel vagy egyáltalán nem járul hozzá a gyermek eltartásához, a család egyszülős családnak minősül. Az egyszülős család státusza pedig a gyermekgondozási támogatás 30%-os emelését jelenti. Hiába ígéri az Európai Tanács elnöke António Costa, hogy a tagállamoknak még idén sikerülhet megállapodni az EU következő 2028-ban hatályba lépő költségvetésében. Az úgynevezett többéves pénzügyi keretben a frontvonalak megmerevettek a tagállamok között, miután 16 ország közös levélben követeli a kohéziós alapok és az agrártámogatások növelését. A magukat kohézió barátainak nevező országok nagyobb költségvetést szeretnének, míg velük szemben a nettó befizető országok egy része nemhogy növelné, még csökkentené is a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés nagyságát. Hétfőn 16 tagállam, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia közös levélben követelte a kohéziós alap, az agrár és a halászati támogatások növelését, miután azok az Európai Bizottság által még tavaly bemutatott tervezete szerint a 2028 és 2034 közötti MFF-ben százalékos arányban csökkenne a kohéziós és agrár támogatások a korábbi 60%-kal ellentétben a következő több éves pénzügyi keret 44%-át tennék ki. A francia haditengerészet újabb, Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon. Több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X közösségi oldalon. Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében. Sport. A Tatabánya 31-25-re kikapott az Észak-Macedon GRK Ohrid otthonában a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. 10 percre a találkozó vége előtt még csak 2 gól volt a magyar együttes hátránya, ekkor még volt esély a fordításra, de a hajrában az Ohrid kevesebbet hibázott, és a legvégén sorozatban 3 gólt lőtt, majd szurkolóival együtt hatalmas ünneplésbe kezdett.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte felhős, esős időre van kilátás, majd a délelőtt folyamán nyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és átmenetileg megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Délután már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A legmagasabb napi hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk teherforgalomban 1 kilométeres kamionsor torlódott össze a Karavánkák alagútja előtt, és várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

9 óra 10 perc van, Majka és Körtéz, és a közös dal az Elvitted a szívemet. Ezzel nyitottuk ezt az órát. Hát változatlanul esik az eső Lendván, alig észrevehetően egyébként, ilyen szitáló, szemerkélő esőt kapunk. Rápillantva az országos helyzetképre, most mindenütt gyakorlatilag ez a helyzet. Nagyon-nagyon kevés terület, ami kivétel lenne ez alól. Még lent a tenger melléken, Portorosban is szemerkél az eső, tehát nem az intenzív esőzés jellemző, hanem ez a szitáló, szinte alig észrevehető. Lendván és Muraszombatban 17 fokot mérnek, de például lent a tenger melléken sincs sokkal melegebb, 18 fokkal. Na nézzük, hogy mivel töltjük meg a mai délelőttöt, illetve a délután nagy részét. Egy kis ízelítőt hoztam önöknek. Hamarosan mutatunk egy újdonságot, 9:30-kor hozom a heti programajánlót és a fontosabb eseményeket. Aztán a 10 órai hírek után jelentkezik a térerő, ezúttal Temesvárról, a Bánsági Kárpát Egyesület 25 éves jubileumáról lesz szó, Újvidékről, az Óbecsei előhívott értékek, egy fotópályázat, Kolozsvárról, a Via Transilvánica idei terveiről, Marosvásárhelyről pedig Kovács András Ferenc költészeti díj idei díjazottjáról, Simon Mártonról szól egy összeállítás. A műsor tehát a kolozsvári stúdióban készült, a szerkesztő műsorvezető pedig Fodor Edina. Ő köszönti majd önöket 10:45-től. A 11 órai hírek után iránytű Lendva turizmusának új irányai kerülnek a középpontba. Igor Magdicsot kérdezte a lendvai turizmussal kapcsolatosan a műsor szerkesztője Ftichár Ines. Délután 3 órakor pedig terepjáró. A hétfői hírmagazinban egyelőre 3 témát tudok mondani. Évek óta tejtermelő gazdaságaink és a tejfelvásárlási árában történt minden apró változást megéreznek. Az áringadozások ma már nem csak a kisebb gazdákat, hanem a nagyobb tejtermelőket is érzékenyen érinti. Jelenleg a tej felvásárlási ára csökken, miközben az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek. Június 1-e a tejvilágnapja, ennek kapcsán az ágazat helyzetéről Jobágy Klára készített egy összefoglalót. Az invazív, adott helyen nem őshonos növények terjedése mindenhol problémát okoz, mivel ezek a fajok kiszorítják az őshonos növényeket, csökkentik a biodiverzitást, veszélyeztetik a beporzókat, és gyakran komoly egészségügyi vagy infrastruktúrális károkat okoznak. A témáról szintén Jobágy Klára szól. És van még egy témánk. Ma a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház interaktív tantermi előadást tart az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában, valamint a lendvai kétnyelvű középiskolában. Az előadás központjában Jókai Mór áll. Szőke Krisztina kíséri ezt az eseményt, és hoz majd egy összefoglalót. Délután 3 órakor a terepjáróban természetesen lesz majd 1:45-kor aréna is, sportösszefoglaló, hát abban jó részt ugye a NAFTA tegnapi győzelméről lesz szó, és az első ligába való feljutásról. A műsor szerkesztője Szabó Rudolf, tartsanak velünk, hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót. 9:13 perc van, szép délelőttöt!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a New Level Empire Valami Legyen című újdonságát hoztam, ami végleg átveheti a zenekar Neked Valóság című sikertalának a helyét, és amely több mint másfél éve szerepel már egyébként a lejátszási listákon. A formációnak jó néhány slágere szerepel jelenleg is a top 40-ben, viszont a New Level Empire jó néhány év után jelentkezett újra szólódallal, amely egyben várva várt negyedik albumuk beharangozója is. A Valami Legyen egy igazi New Level Empire-ös, dinamikus, energikus és ugyanazt a sokak által kedvelt hangzásvilágot képviseli, mint amit előtte már megszokhattunk az alkotásaiktól. Most azonban újdonságképpen érkezik a Valami Legyen, ez nem más, mint a New Level Empire újdonsága.

9 óra 29 percben programajánlatokkal folytatjuk most a hétfő délelőttet, és hát bízunk benne, hogy a hétvégi programoknak már az időjárás is kedvezően alakul, bár szerintem a filmvetítéshez az esős időjárás is passzol, sőt, talán több időnk is van filmet nézni, és erre biztatjuk Önöket. Június 4-e amúgy is fontos dátum, ugye akkor van az összetartozás napja. Ezen apropóból június 4-én este 8 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptánc filmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és zenékkel. Szlovén feliratokkal lesz megtekinthető a film, de természetesen

Természetesen magyar nyelven, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. A program ingyenes, és ahogy említettem, a magyar mennyegző filmvetítése a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából valósul meg. Június 5-én, pénteken, egészségedre lendva, emberek az emberekért, vagyis együtt az egészséges jövőért programot szervezik meg, 8 és 12 óra között a Lendvai Egészségháznál, ahova mindenkit szeretettel várnak. És akkor még egy pénteki esemény, idén is megtartják a hagyományos kardos estet, a zenei est hagyomány, népzene, közös élmény jegyében valósul meg, június 5-én pénteken 19 órai kezdettel, a helyszín a Dobronoki Györgyház pajtája, a fellépők pedig a Beltinci Zeneiskola növendékei Andi Szobocsán tanár vezetésével, a Népzenei Műhely fiatal zenészei Hunyadi Péter vezetésével, de érkezik az új Muravidék Citara Zenekar és a Markó Banda Népzenei Együttes is. Mindenkit várnak!

Egy könyvbazárról és egy gasztronómiai fesztiválról. Könyvbazár lesz idén is Radamosban, június 5-én pénteken, 14 és 19 óra között várnak mindenkit, aki szerette olvasni, aki szereti a könyveket, hiszen itt lehet leginkább felfedezni a könyvek világát, lesz szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és sok egyéb más ingyen elvihető könyvek is többek között, úgyhogy a lehetőségek adottak. A lehetőségek háza előtt rendezik meg a hagyományos könyvbazárt Radamosban, rossz idő esetén pedig bent a lehetőségek háza előcsarnokában. 14 és 19 óra között várnak mindenkit, délután lesz kétnyelvű meseóra és kézműves foglalkozás is, úgyhogy egy egész délutános remek kikapcsolódás nyújt ez a radamosi program. Aki pedig szereti a jó ízeket, azokat várják június 6-án szombaton a 10. gasztronómiai délutára, zsitkozva a falusi tűzoltó otthonhoz. 13 órakor kezdődik a program, természetesen finom specialitásokat készíten. Lesz kulturális program 15 órától, és koncert is, ízek, amelyek összekötnek, és ez a program is önöket várja az előttünk álló szombaton, idén 10. alkalommal gasztronómiai délután Zsitkócban.

Hazai Fajták Fesztiválja június 6-án szombaton 11 és 19 óra között Beltincin lesz élőzene, rengeteg finom étel, aztán elismeréseket adnak át ünnepélyes keretek között, a belépés díjtalan erre az eseményre is. Hogyha a hazai ízeket keresik, és a hazai fajták fesztiválját, akkor június 6-án érdemes ellátogatni Beltincire is. És egy picit, hogyha már távolabbra tekintünk, akkor Határun át mesés hetés program valósul meg június 13-án, nem véletlenül mondtam így, hiszen ez egy futóverseny lesz, Bödeházáról indul, lesznek gyerektávok 200-400 méter, és felnőtt távok, ami 7, 14 és 21 kilométer, Szlovénia, Magyarország tájain. Futhatnak a résztvevők erdős, mezős, gyönyörű vidéken, két ország, egy futás, egy élmény, vagyis fuss a határokon át. Ez a program elnevezése, és június 13-án szombaton valósul meg délután 2 órától Bödeházáról.

Van egy mai programajánlatunk is, mégpedig egy nagyon jó kis úti beszámolóra, és hogyha valaki kedvelik a világjárást, akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy zarándok helyről legyen egy kis rálátásunk arra, hogy milyen elmenni zarándokolni. A Gyert Jánosi Hajnal Művelődési Egyesület ugyanis mindenkit sok szeretettel, minden érdeklődőt sok szeretettel vár Tatjana Bogdan Szecsnik úti beszámolójára Lourdes zarándokhelyekről és neves zarándokhelyekről. Június 1-én, tehát ma 19 órakor kerül ez megrendezésre a Gyert Jánosi Falu Otthonban. Mindenkit szeretettel várnak, ezt az eseményt a Gáberszky Mantrási színesíti majd, és este 7 órakor kezdődik a program. Természetesen, ha úti beszámoló, akkor nem csak mesélni fognak, hanem akár színes vetítéssel egybekötött, látványos elemekkel tűzdelt remek estére van kilátás, és hogyha még sosem jártak ezeken a zarándokhelyeken, akkor talán éppen az előadás után kedvet kapnak hozzá. Menjenek el, este 7 órakor kezdődik Gyert Jánosban.

Ez volt a Five Seconds of Summer slágere, jön még Demjén Ferenc, Lóci játszik, itt lesz Szeder, aztán hamarosan 10 órakor már friss hírekkel jövünk. Tartsanak velünk, hallgassák a Móra Vidéki Magyar Rádiót a folytatásban is.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Temesváron a Bánsági Kárpát Egyesület fennállásának 25. jubileumát ünnepelték. Újvidéken az óbecsei előhívott értékek fotópályázat záró kiállítását rendezték meg. Kolozsváron a Via Transilvánica idei terveit ismertették. Végül Marosvásárhelyről egy összeállítást hallhatnak a Kovács András Ferenc költészeti díj idei kitüntetettjéről, Simon Mártonról. Ezúttal Kolozsvárról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara a Spirit Szlovénia ügynökséggel, a gazdasági és külügyminisztériummal, valamint az argentin nagykövetséggel együttműködve tanulmányi látogatást szervez Argentinába és Chilébe június 1-e és 9-e között. A programban 10 szlovén vállalat vesz részt különböző ágazatokból, beleértve a fejlett technológiákat, az energetikát, az ipart, a logisztikát, valamint az információs és kommunikációs technológiát. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalja a hétfői egynapos ülésén a Magyar Parlament. A kormányzó Tisza párt képviselői mellett várhatóan a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója is meg fogja szavazni a javaslatot. A 13 órakor kezdődő ülésen napirendelőtti felszólalások, interpellációk és azonnali kértések hangzanak el 2,5 órában. Ha elfogadják a szerb állampolgársági törvény módosítását, a világ különböző pontjain élő külföldiek is könnyebben juthatnak szerb állampolgársághoz és útlevélhez, akár úgy is, hogy soha nem jártak Szerbiában. A javaslat szerint elegendő lehet, ha az érintett valamikor szerbnek vallotta magát. Emiatt sokakban felvetődik, vajon választási célokat szolgáló politikai manőverről van-e szó? Tette fel a kérdést a szerb Vreme portál. A törvénymódosítást a szerbiai szocialista mozgalom képviselői terjesztették elő. Az új szabályok értelmében az állampolgárság megszerzésének egyik feltétele a szerb nemzethez tartozás lenne. Az indítvány szerint azok az új állampolgárok, akik szerb nemzeti hovatartozás alapján kapnak meg az állampolgárságot, de nem élnek Szerbiában, a nyilvántartásokban belgrádi lakosként szerepelnének. Ez vonatkozna leszármazottaikra és azok házastársaira is. A Der Spiegel nem hozhatja összefüggésbe Alekszandar Vučić szerb elnököt a Szarajevói ostrom idején elkövetett civilek elleni gyilkosságokkal. A hamburgi bíróság ideiglenes intézkedéssel tiltotta meg ezt a német heti lapnak. A Horvát Index beszámolója szerint a határozat lényege, hogy a lap nem kelthet olyan benyomást, mint a Vučić az 1992 és 1995 közötti háborúban szándékosan civileket ölt volna meg. Ha a Der Spiegel nem tartja be a tilalmat és tovább terjeszti az idén márciusban megjelent cikkének vitatott állításait, akár 250 000 eurós bírságot kockáztat. Mint ismert, a boszniai háború idején történt szarajevói szafári körüli botrány tovább fokozódott, miután Szerbia jelenlegi elnökét, Alekszandar Vučićot azzal vádolták meg, hogy részt vett a fegyvertelen civilek elleni vadászatokon. Domagoj Margetić horvát oknyomozó újságíró levelet írt a milánói ügyészségnek, amelyben azt állítja, hogy Vučić részt vett és elősegítette a mesterlövész turizmus Szarajevóban. A levélben egy 1993-as videóra is felhívja a figyelmet, amelyen állítása szerint Vučić más fegyveres férfiak mellett látható, miközben mesterlövész puskát tart a kezében. Vučić korábban határozottan tagadta, hogy bármikor is lőtt volna a szarajevói civilekre, azt állítva, hogy újságíróként dolgozott a várostól 18 kilométerre található szerb ellenőrzés alatt álló Pálin. Az érintett felvétellel kapcsolatban pedig leszögezte, hogy a videón látható tárgy egy esernyő volt, nem pedig puska. Sport. A 71. percben ütött góllal Finnország válogatottja nyerte a jégkorong világbajnokságot, miután a vasárnap esti zürichi döntőben 1-0-ra legyőzte a házigazda svájci csapatot, Szlovénia a 13., Magyarország a 14. helyen végzett.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte felhős, esős időre van kilátás, majd a délelőtt folyamán nyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és átmenetileg megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Délután már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72. életévében elhunyt magyar rezider felsőlakosból. Temetése 2026. június 2-án, kedden, 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hambait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72. életévében elhunyt magyar rezider felsőlakosból. Temetése június 2-án, kedden, 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hambait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

Santana muzsikája után még jön a Zaporozsec nevű formáció, a Szent Gotthárdi csapat dala, után pedig a Térerő jelentkezik, ezúttal Temesvárról. Természetesen érdemes hallgatni, rengeteg érdekes témával, riportokkal készültek. Te a kinti kollégák, Simon Márton lesz az egyik összeállítás részvevője, a műsor szerkesztője, műsorvezetője pedig Fodor Edina. Tartsanak velünk!

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Jó napot kívánok! Mai műsorunkban Temesvárról, a Bánsági Kárpát Egyesület 25 éves jubileumáról hallhatnak. Újvidékről az Óbecsei előhívott értékek fotópályázat zárókiállításáról. Kolozsvárról, a Via Transilvanica idei terveiről. Marosvásárhelyről pedig a Kovács András Ferenc költészeti díj idei díjazottjáról szóló összeállítást hallhatnak. A műsor a Kolozsvári Rádió stúdiójában készült, a szerkesztő műsorvezető Fodor Edina köszönti önöket. Tartsanak velem! Temesvár 25. születésnapját ünnepelte május 20-án a Bánsági Kárpát Egyesület. Az Erdélyi Kárpát Egyesület bánsági osztályaként jött létre, majd önálló jogi személyiségként vált az EKE tagszervezetévé. Tevékenységével az 1892-ben alakult Délvidéki Kárpát Egyesület hagyományait folytatja. Ezekről, valamint az ünnepi közgyűlésről és túráról, a 25 év legfontosabb mozzanatairól, további terveikről temesvári kollégánk Lehőc László az Egyesület egyik alapítóját, jelenlegi elnökét Balázs István Lászlót kérdezte.
2: Igyekszünk a nagy elődöknek a tevékenységeit követni. Délvidéki Kárpát Egyesület 1892-ben alakult meg, és tulajdonképpen a bánság turizmusának a népszerűsítése volt a célja. Igyekszünk mi is a méltó elődnek a tevékenységét tovább folytatni napjainkba is.
3: A célok nagyjából változatlanok, a természetjárás, honismeret és a környezetvédelem.
2: Valóban, ez a legfontosabb célkütézés, amit a Bánsági Kárpát Egyesület is követ. Próbáljuk népszerűsíteni a bánsági látnivalókat, népszerűsíteni a környezetnek a megvédését, óvását, de természetesen a hagyomány ápolásra is helyezünk hangsúlyt, hiszen a honismeret az az egyik legfontosabb tevékenysége a Bánsági Kárpát Egyesületnek.
3: Mit jelent ez a gyakorlatban?
2: Szoktunk tematikus kirándulásokat szervezni, most konkrétan honismereti kirándulásként említhetem a 48-as emlékhelyeknek a felkutatását, bejárását, koszorúzni március 15-e alkalmával, valamint október 6-a alkalmával is bejárni, úgy a bánság romániai oldalát, valamint a bánságnak a túlsó oldalát, a jelenleg Szerbiához tartozó részt is.
3: A 25. születésnap alkalmából kitüntették a 6 alapító tagot, akik ma is részt vesznek az Egyesület tevékenységében, közöttük volt ön is. Milyen volt ez a 25 év így visszatekintve?
2: Gyors volt a 25 év. Amikor megalapítottuk a Bánsági Kárpát Egyesület elődjét, tulajdonképpen az Erdélyi Kárpát Egyesületet, hiszen 2001-ben Erdélyi Kárpát Egyesület bánsági osztályként indultunk, tulajdonképpen az Erdélyi Kárpát Egyesületnek volt egy osztálya, majd viszont 2007-től jogilag önálló társszervezetként tevékenykedünk. Hogy milyen is volt ez a 25 éve ezelőtti esemény, hát felemelő. Több mint 60 turista kedvelő, honismeretet kedvelő személy vett részt a Bartók Béla Líceumnak a dísztermébe, ahol megalapítottunk az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a bánsági osztályát. És ugyanott tartottuk pont egy hete a 25 éves évfordulót, emlékezve az elődökre, emlékezve azokra is, akik sajnos már nincsenek közöttünk, emlékezve a közös kirándulásokra, közös túrákra, nagyon sok közös tevékenységre. Itt nem csak a kirándulásokat tudnám megemlíteni, hanem nagyon sok vetítés, városnézősét, a különböző tevékenységeket lehet még megemlíteni.
3: Számos olyan előadás volt, amelyen világot járt emberek bemutattak különböző számunkra egzotikus helyeket, ahol viszont ők jártak.
2: Igen, voltak olyan bemutatók, ahova a többségünk nem jutott el, volt már Kínáról, volt már Dél-Koreáról bemutató, Maldív-szigetekről, Amerikáról, hát igyekeztem mindig olyanokat elhívni, akik ott jártak, hogy tudjanak ízelítőt adni azok számára is, akik nem jártak olyan messze, akik szeretik az utazást, de nem volt lehetőségük eljutni olyan messze. Hát remélem, hogy ez a sorozat még fog folytatódni, akár még a nyári időszakban, sőt még a nyár beköszöntése előtt, de természetesen majd ősszel is szeretnénk tovább folytatni.
3: Nem hiányoztak a hegyi túrák sem, a magas hegyi túrák sem, mennyire népszerűek ezek, mennyire van érdeklődés irántuk?
2: Érdeklődés van irántuk, vagy lenne irántuk. Mirka Zsolt aradi túratársunk az, aki szervez ilyen túrákat, többek között a Retyezátba szervez túrákat, de hát lehet mondani, hogy a Szárkő is. A egyesületnek a célja, úgymond, az utóbbi időben nem volt alkalmunk már eljutni a Szárkőbe, de hát remélhetőleg, hogy ismét majd el tudunk menni, akár még az idén nyáron is.
3: Népszerűek a buszos kirándulások is, a hajó kirándulások is. Az egyik kiemelt célpont az Alduna.
2: Igen, valóban, hát az Alduna az egy méltatlanul elfelejtett térsége a bánságnak, és nem csak a bánságnak, az egész Kárpát-medencének. Egy olyan tájegység, amely gyönyörű, mondjam egy szóval, mesebeli. Minden évben közösen a hazajáró turista egylettel van egy túránk, amikor szeptemberben 50-60, akár 70 Kárpát-medence minden tájáról érkező turista jön el, és járjuk be az Aldunának a mesebeli világát. Többek között Herkulesfürdőt, Herkulesfürdő fölötti kilátókhoz is fölmegyünk, valamint az Alduna fölötti sziklákra, a Csukár kilátót sosem hagyjuk ki, hiszen azt akármilyen évszakban, vagy akármilyen hónapban azt érdemes megnézni, érdemes onnan fentről a Dunára egy pillantást tenni. De természetesen a már említett motorcsónakázás és az Aldunának az egyik kedvenc kirándulóhelye.
3: Nagyon népszerűek azok a kirándulások, amelyek itt a szomszédban, a bánság szerbiai részén zajlanak.
2: Valóban nagyon népszerűek, hát nem egyszer a már említett 48-as körutakat többen is elkísérik a tagságot, hiszen már elmentünk egészen Titelig, voltunk már Törökbecsén is, Leiningen-Westenburg Károlynak az emlékművénél, de meg lehet említeni még Kisernőnek is a sírját Eleméren, ahol szintén már nem egyszer tiszteletünket tettük. De természetesen voltunk már Újvidéken is, akár Belgrádban, vagy netán Szabadkán.
3: Gondolom, hogy számos élményt felelevenítettek az ünnepi közgyűlés alkalmával, de nem csak ünnepi közgyűlést tartottak, hanem egy ünnepi túrát is Zolt környékén. Hogyan választották ezt a helyszínt, és milyen volt ez a túra?
2: A túra az nagyon jó volt, sajnos az időjárás nem volt a legmegfelelőbb, hiszen pont egy olyan esősebb hétvége volt, de a társaság az tulajdonképpen megvolt. Nem voltunk sokan, körülbelül 10 voltunk. Meg volt a hagyományos tábortűz, a hagyományos sütögetés a tábortűz mellett, a sztorizás, a beszélgetés. Sajnos az eső, a szél azért bebekavart, de azért a kellemes emlékek felevelítődtek a tábortűz mellett.
3: Mit terveznek a következő időszakra, a közeljövőbe?
2: Mindenképpen a hagyományos túrákat szeretnénk folytatni, szintén Herkulesfürdőre fogunk menni, és ottan fogunk csillagszerűen különböző irányokba menni, de most nem megyünk föl a Fehérkereszthez, hanem most a Cessna-szorost fogjuk megcélozni, de természetesen a már hagyományos motorcsónakázást, valamint a Kazánszoros fölé való fölmászást, azt idén sem hagyjuk ki, hiszen azt nem lehet kihagyni. Természetesen szeretnénk a már említett vetítéseket is folytatni, városnéző körutakat is szeretnénk folytatni. Nem csak a egyesület tagjainak, hanem mindenki számára, tehát ezekre el lehet jönni. A Facebookon meg vannak hirdetve, tehát bárkit szeretettel várunk.
3: A Bánsági Kárpát Egyesület minden évben részt vesz az Erdélyi Kárpát Egyesület nyári táborában. Gondolom, hogy ez így lesz az idén is.
2: Persze, az idén is így lesz. Szerintem az idén is lesznek körülbelül 10, akik el fognak menni a székelyföldi éves táborba, ami valószínűleg az idén is nagyon népszerű lesz, hiszen a Kes táborba, ami valószínűleg az idén is nagyon népszerű lesz, hiszen a Kárpát-medence minden részéről körülbelül

0: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Értéktár felhívására több mint 300 fénykép érkezett. Ezek közül a szakmai zsűri 105 alkotást választott ki a tárlatra, és 18-at díjazott. Az eseményről az Újvidéki Rádió munkatársa Zórád Csevenyák Anetta készített összeállítást, amelyben elsőként Kormányos Gyöngyét, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját és a Vajdasági Magyar Értéktár elnökét hallják.
1: Immár harmadik alkalommal hirdettük meg az intézetünk és az értéktár keretében a fotópályázatot, amely egyrészt a hungarikumokhoz, másrészt pedig a települési értéktárakhoz kötődik. Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is, tehát a felnőttek is részt vehettek a pályázaton, és elmondhatom, hogy nagyon szép pályamunkák érkeztek, nagyon szép fotókat kaptunk. Fontosnak tartjuk azt, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét, elsősorban a fiatalok figyelmét arra, hogy a környezetünkben is vannak jelentős kulturális örökségek. Tehát itt nem csak a szellemi kulturális örökséget értem, és nem csak az épített örökséget, hanem például a természeti örökségeket is. Gondoljunk csak például a bánsági bazsarózsára, amely nagyon védett, tehát védett és ritka növénynek számít. És úgy gondoljuk, hogyha a fiatalok megtanulnak nyitott szemmel járni, hogyha megtanulják a saját környezetükben értékelni azt, ami van, amivel minden nap ott vannak, ott élnek, együtt lélegeznek, akkor jobban megbecsülik, mert hogy ez hozzánk tartozik, az identitásunkhoz tartozik, a szülőföldhöz tartozik, és mi ezért tartjuk fontosnak azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szellemi, kulturális örökségeket meg kell őriznünk, és tovább kell éltetnünk.
2: A fotópályázat a Budapesti Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának támogatásával valósult meg.
1: Az idejében az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának a támogatásával Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas tárogató művész bemutatkozhat a Vajdaságban, nem csak itt Óbecsén az emlékházban a tárlat megnyitón, hanem emellett még három településen mutatta be a hungarikumnak számító hangszerét, a tárogatót. Óbecse mellett Zentán, Csantavéren, valamint a Szajáni általános iskolában. Úgy gondoltuk, hogy mivel Rákóczi fejedelemre emlékezünk, a fejedelem születésének 350. évfordulója jegyében érdemes lenne megmutatni azt, hogy a kuruckorban, a történelemhez kapcsolva, hogyan szólaltatták meg a tárogató hangszert, mert ezért esett az idei évben is Nagy Csaba művész úrra a választás, aki egyébként a tavalyi évben is már vendégünk volt és meghívottunk volt. Az idei évben pedig úgy véltük, hogy nem csak egy tárlat megnyitó keretében kell, hogy bemutatkozzon, hanem a fiatalokat is megszólítva szerettük volna népszerűsíteni a tárogatót, mint hangszert, és ezért biztosítottunk lehetőséget számára is, valamint az általános iskolások számára, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a tárogatóval, mint hangszerrel, és az adott korral, amikor a tárogató az útjára indult.
2: Gergely József nyugalmazott biológus, újságíró, természetfotós, az egyik zsűritag kiemelte, hogy egy jó természetfotó elkészítése szigorú előkészületeket igényel.
3: A jó természetfotónak több fontos alaptulajdonsága van. Először is ugye meg kell tervezni a fotót, hogy hova megyünk, mikor virágzik az a növény, mikor látjuk az állatot a természetbe, és elsődleges szempont, hogy ne zavarjuk meg a nyugalmát a természetnek, az állatoknak, amikor fotózunk. Ha elhatároztuk, kiválasztottuk, hogy mit szeretnénk fotózni, akkor megtervezzük, hogy hogyan közelítsük meg azt. Milyen felszereléssel tudjuk megközelíteni a bogarakat, vagy a madarakat, vagy egy nagyobb emlőst. Tehát a természetfotózás nagyon felszerelés igényes, mert például egy komolyabb teleobjektív, amivel a 10-20 méterről le tudunk fényképezni egy énekes madarat, az belekerül több ezer euróba. Tehát itt a gyerekek, tehát a pályázókon látod, hogy viszonylag amatőr, szerény felszereléssel is elég jó munkákat csináltak, és a kép kompozíciója, hangulata, ugye, hogy fogja meg a nézőt, mert az ember tekintete ugye balról jobbra pásztázza a képet, tehát nem mindegy, hogy hogy állítjuk be a kompozíciót, hol a fő téma, az aranymetszéspontoknak, hogy megfelel-e, hogyha három része

0: felosztjuk függőlegesen, vízszintesen a fotót, akkor ugye valamelyik meccéspontba elhelyezzük a főtárgyat, a kiszemelt állatot, nem a közepire tesszük. A tájfotónál ugye nem a közepén van a horizont, hanem megpróbáljuk ott is ugye három részbe, hogy vagy az előtér, vagy a háttér legyen nagyobb. Tehát számos olyan apró fogása van a természetfotózásnak, ami után, hogyha ezt betartjuk, akkor a szemlélő, tehát a néző számára olyan hatást keltünk, hogy egy pillanatra megáll a kép előtt. Tehát az a lényeg, hogy valami olyan legyen rajta, vagy egy különleges pillanat, vagy egy akciókép például. Hát kevés az akciókép, mert az állatok életét meglesni és lefényképezni egy-egy akciójukat, táplálékszerzés, párzás, párválasztás, udvarlás, ezek nincsenek jelen a fotókon, de ez már a természetfotózásnak egy magasabb műfaja.
1: Bakos Lilla külön díjat nyert felnőtt kategóriában.
2: Számomra a fotózás az egy hobbi, és nem különösebb céllal üzöm. Ami megtetszik, azt lefotózom, ami számomra érdekes, azt megpróbálom megörökíteni, és az csak egy plusz, hogy még fotópályázat is nyílt a számunkra, ezért úgy voltam vele, hogy egy próbát megért.
1: Surányi Kata, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulója első alkalommal vett részt fotópályázaton. A kiállításon két alkotását is megtekinthetik az érdeklődők, amelyek közül az egyik a második helyezést érdemelte ki a középiskolás kategóriában.
3: Mindkettő kép egy téli tájképet ábrázol, a Tisza parton készültek. Nagyon szeretem megörökíteni így a pillanatokat, hogy a későbbi időben is visszatudjam majd nézni, és visszatudjak tekinteni, hogy hol is jártam, vagy miket is láttam, és jó élményt ad.
4: Óbecsén megnyílt az előhívott értékek fotópályázat záró kiállítása. Az Újvidéki Rádió munkatársa Zórád Csevenyák Anetta elsőként Kormányos Gyöngyit kérdezte. Kolozsvár. Románia ikonikus zarándok és turista útja, a Via Transilvanica, tavaly rekordot döntött. Több mint 120 ezer vándor járt az útvonalon, hozzávetőleg 15%-uk külföldi turista volt. Székely Anna az Európa Nostra díjas projekt egyik megálmodója. A Tesulasa Social Egyesület ügyvezetője beszámolt arról, hogy az elmúlt években a legrangosabb nemzetközi turisztikai és kulturális díjakat kapták meg. A koordinátor, aki a hivatalos úti kalauz szerzője is, elmondta, hogy a legújabb brassói szakasz megnyitásával az útvonal összhossza már elérte az 1600 kilométert. Hangsúlyozta, hogy óvatos optimizmussal tekintenek az idei nyári szezonra, és bíznak abban, hogy idén is sokan fogják választani az útvonalon való elindulást. Tájékoztatott a tervekről is, például arról, hogy június 12 és 14-e között Parajdon szervezik meg a Via Transilvanica napokat, ahol beszélgetésekre és koncertekre kerül sor. A Tesulasa Social Egyesület ügyvezetőjét, Székely Annát hallják, a riporter Bíró Gergő.
5: Igen, 2025-ben valóban nagy volt az érdeklődés. Körülbelül 120 ezer turista járta végig a Via Transilvanicát, és ebből 12-15% külföldi volt. Most már a brassói szakaszt különösen sokan választották, ez a legújabb szakaszunk, főleg miután megjelent a National Geographic-ban is, és ez felvette a top listájára. Ez a nemzetközi figyelmet az is mutatja, hogy több díjat kaptunk az elmúlt években, tehát nem csak 2025-ben. Az Európa Nostra díj, akkor European Cultural Tourism Network Award, Responsible Tourism Award, a Berlini Ekotrofea és Big Sea Tourism Design Award, emellett szerepelt a Time magazinban, BBC Travel, The Independent és CNN oldalain is. És a pontos útvonalakat, szakaszokat és gyakorlati infokat mindenki megtalálhatja a weboldalon és az úti kalauzban, amit saját magam szerkesztettem és írtam, és persze a web applikációban is, és ezeket érdemes letölteni az útvonal tervezése előtt.
6: Egyébként hogy tudják nyomon követni, hogy hányan vesznek részt a regisztrációk alapján?
5: Igen, átlagosan még mindig a romániai túrázók vannak a többségben, de a külföldiek aránya, mint mondtam, 12-15% körül mozog és folyamatosan nő, és ezt a regisztrációk és az applikáció használati adatai alapján látjuk, és ugyanott meg lehet tudni, hogy mely szakaszok a legnépszerűbbek is. Ez segít nekünk a kommunikációban és a karbantartásban.
6: Akkor a brassói útszakasza, tehát ezzel a legutóbb kibővítettel együtt, most összesen amúgy a hossz az akkor 1600 kilométerre ugrott?
5: Pontosan. A Via Transilvanica útvonal hossza az 1600 kilométer. Ahhoz, hogy még hosszabb legyen, és még érdekesebb legyen, és hogy minél több szakasza, új szakasza legyen az útvonalnak, mindenki hozzá tud járulni, hosszú távon is lehet minket támogatni a membership programmal, és azt egy picit ki szeretném emelni, hogy aki azt szeretné, hogy a Via Transilvanicából többet is megismerjen és lásson, és többet is halljon róla, akkor kattintsanak rá a membership programra, és segítsenek azzal, hogy tovább haladjunk az útvonallal.
6: Mire számítanak idén nyáron?
5: Óvatos optimizmussal nézünk az idei nyár elé. A gyaloglás és a vándorlás pont olyan utazási forma, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben is elérhető. De mégis tartalmas élményt ad. Tavalyi 120 ezer látogató és a nemzetközi megjelenések alapján azt látjuk, hogy egyre többen választják a lassú utazást. Amit csinálunk és ami új, azt mindenhol majd ki is hirdetjük.
6: És vajon a külföldieket ez a gazdasági helyzet, amit ön is említett, meg ugye a repjegyek drágulása nem fogja hátráltatni vagy visszafogni? Gondolok itt például mondjuk a Jászvásári repülőtérre, oda érkeztek-e vagy szoktak-e érkezni, hiszen az közel van ugye a bukovinai kiindulóponthoz is, vagy közelebb van, mint mondjuk a brassói repülőtér?
5: Inkább Szucsáva, úgy tudom, hogy ott is van egy repülőtér, de oda Szucsávára vonattal szoktak eljutni a külföldiek is. Kolozsvárra vagy Brassóba repülnek, és onnan vonattal Putna-Kolostorig el lehet jutni, és szerintem ez nem tartja vissza a külföldieket sem, meg a romániai turistákat sem, hogy útnak induljanak, mert ugyebár nagyon sok gyaloglásról van szó, és sátorral is meg lehet tenni az útvonalat, tehát a költségek nem lesznek olyan nagyok. És gondoljuk, hogy ebben az évben külföldiek lehet, hogy még többen lesznek, mint az elmúlt években. Azért, mert hogyha valaki Ausztráliából, Kanadából, az Egyesült Államokból jön, akkor az több mint biztos, hogy nem csak egy-két hétig fog az útvonalon lenni, hanem meg fogja járni az egész útvonalat. És ez 61 napot jelent.
6: Gyalogosan.
5: Tehát ez gyalogosan 61 napot az országunkban turistaként lenni, gazdasági alapon szerintem nagyon nagy dolog. Ezzel is az útvonal jobban és jobban ismertté válik külföldön is. 2-3 hét alatt is, az 1400-as kilométert 2-3 hét alatt is jártak meg biciklivel. Most ez nagyon függ, hogy mennyire sportos a személy, aki megteszi biciklivel a Via Transilvanicát. Általában nem mindenki teszi meg az egész útvonalat kerékpárral, hanem részenként.
6: Volt tervben ugye a lovaglók számára is külön egy úti kalauz.
5: Igen, a lovastúrázóknak szánt úti kalauz készülőben van. Nagyon fontos számunkra, hogy a lovas közösség is megkapja a biztonságos túrázáshoz szükséges információkat. Ez is, amint elkészül, elérhető lesz a weboldalon és az ottani úti kalauzban. Egy páran már érdeklődtek ez iránt, szerintünk még egy picit várnunk kell ahhoz, hogy kifejlődjön ez a forma turizmus is a Via Transilvanica útvonalon.
6: Jelenleg hogy működik az önkéntes élete a Via Transilvanicának az örökbefogadott útvonalokra, és gondolok itt azok fenntartóinak a száma bővült-e?
5: Hát amint bővül az útvonal kilométer számja, úgy nő az önkénteseknek is számja, és persze, hogy ezek azok az emberek, akik a Via Transilvanica gerincét alkotják, az önkéntesek nélkül és a fenntartók nélkül ez az útvonal nem tudna létezni. Mi úgy nevezzük őket, hogy az útvonal emberei, és persze, hogy ezeket a személyeket nem fogjuk és nem is akarjuk soha kiváltani. A mi szerepünk az, hogy őket támogassuk eszközökkel, és hogy koordináljuk őket. Ugyanúgy a membership program bevétele is részben ide mennek vissza, hogy a szakaszok hosszú távon is fenntarthatók legyenek. Eszerint működnek ezek a kollégáink is, mert nem mondhatom, hogy ingyen dolgoznak. Persze, ők önkéntesek, de a megegyezés az, hogy tartsák magukat ezekhez a dolgokhoz, és ezt a felelősséget betartsák, az útvonal szakaszaira vigyázzanak és fenntartsák őket.
6: És milyen projektek vannak még kilátásban a jövőben? Gondolok itt a Tösüliasza Social Egyesületre is. Milyen projekteket kezdenek még el?
5: Ezen a nyáron szervezzük a Via Transilvanica napokat Parajdon. Ez az esemény június 12 és 14-e között lesz. Érdekes beszélgetéseink is lesznek, és koncertek, de erről aztán többet fogok mesélni. Az Egyesületnek már 26 éve megvannak a projektjei, az évi projektjei, mondjam úgy, Weihnachtstracker akció minden télen megtörténik, vagy faültetési akciónk is voltak, ugyanúgy a Via Transilvanicával egy pár fontos aktivitás elmaradt, de újból felvettük őket az elmúlt három évben. Most nemrég volt a Ziua Bună, Ziua Voluntarilor de Via Transilvanica, ami össze van kötve más projekttel is, és egy ilyen természetvédelmi akció volt az útvonalon. Ugyanúgy bekövetkezik egy faültetési akció is, ugyancsak az útvonalon, hogy árnyékot teremtsünk ott, ahol ez nincs, és folyamatosan dolgozunk persze új szakaszokon is, meg a digitális eszközök fejlesztésén és különböző közösségi projekteken. A legközelebbi nagy esemény, amiről beszéltem, a Via Transilvanica Days is konkrétan azért lesz, hogy a turizmust újraindítsuk abban a térségben, amint tudjuk, lecsökkent a turisták számja Parajdon. És persze mindezekkel kapcsolatban nagyon-nagyon sok infót találhatunk még a különböző tevékenységeinkről a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon.
6: Még milyen új részek várhatóak? Vannak-e már tervek erre vonatkozóan?
5: Nem mondhatok konkrét a települést, hogy merre, mert ez nagyon függ az ottani közösségektől is, akik előrelépnek és azt mondják, hogy ők szeretnének ott is Via Transilvanicát, úgyhogy oda megyünk, ahova hívnak, és ahol persze finanszíroznak is, és mindenféle támogatást kapunk. Azt, hogy csak egyedül magunkra kezdjünk el egy olyan helyen, ahol lehet nem is akarják az emberek, azt nem fogjuk tenni, de nagyon sokan hívnak ide-oda, Máramarosba, akkor a Moldvába és az országunknak majdnem minden felébe. Persze, hogy mindez a mi időnktől és pénzi lehetőségeinktől is függ. Következő 20 év alatt azt akarjuk, hogy mint egy narancssárga pokháló az országunkat behálózzuk a Via Transilvanicával.
6: Meséljen kérem a biztonsági szempontokról. Az esztenákat őrző kutyák és a medvék mennyire jelentenek potenciális veszélyt a túrázók számára?
5: Parajdon épp ez a fő témánk, a biztonság az útvonalon. Tehát Via Transilvanica napokon nagyon sok beszélgetésünk lesz a biztonságról, mert mi ezt nagyon-nagyon komolyan vesszük. Az úti kalauzban és az applikációban minden szakasznál feltüntetjük, hogy mire kell figyelni, az esztenák őrző kutyái és a vadállatok kapcsán, annyira, amennyire lehetséges. De ugyanakkor nagyon sokat dolgozunk a helyi közösségekkel együtt, a megelőzésen és a kommunikáció dolgozunk együtt velük, megfelelő felkészüléssel és tisztelettel. Persze ugyanezekkel a tisztelettel és felkészüléssel a legtöbb helyzet elkerülhető.
4: A Via Transilvanica sikereiről és idei terveiről Székely Anna beszélt, Bíró Gergő kérdezte. Marosvásárhely. Simon Márton kapta idén a Kovács András Ferenc költészeti díjat, amelyet immár harmadik alkalommal adtak át Marosvásárhelyen. A Látó szépirodalmi folyóirat és az Aranka György alapítvány által létrehozott elismerést a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kossuth és Artisziusz nagydíjas erdélyi magyar költő emlékére alapították. Az eseménysorozat május 22-én szerzői estel vette kezdetét, ahol Simon Mártonnal André Ferenc beszélgetett személyes emlékekről, a kortárs irodalom helyzetéről és az alkotói folyamatról. A díjátadó gálát szombat este a Studium Hub konferencia termében tartották, ahol Bíró Sándor, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte az idei díjazottat, valamint a szakmai kuratórium két tagját, Kodó Anna Mária kritikust és Marko Béla költőt.
7: Egy díj kapcsán vagy itt Marosvásárhelyen. Milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy idén ezt a díjat te fogod megkapni?
8: Hát sírtam egy kicsit. Nagyon megörültem neki. Nagyon meg, értelemszerűen nagyon megörültem neki. Csak hogy én viszonylag sokáig ismertem a Kafot, és azt hiszem, hogy volt köztünk egy ilyen nem iszonyúan közeli, de hogy ez ilyen jó baráti viszony. Tehát egy, és nagyon felnéztem rá. És, tehát nyilván egy díj az mindig nagy öröm, és ez nagy fontos. De egy szakmai díj az másképp öröm, és egy jó szakmai díj az pláne. És hát ez egy olyan jó szakmai díj, amit olyas valakiről neveztek el, akit nem csak személyesen ismertem és nagyon, nagyon szerettem, hanem hogy olyan tényleg vagy a szakmai nívó, amit képviselt, az meg ilyen állandó alázatra tanít. Úgyhogy hát igen, meg vagyok tisztelve. Ez a legkevesebb, amit mondhatom.
7: Vissza tudsz emlékezni arra, amikor először találkoztál Kafnak a költészetével?
8: Tök véletlenül igen. Teljesen véletlenül tudom, hogy mikor találkoztam a költészetével először. Babiszki Tibor nevű költőbarátom mondta, hogy menjek el és keressem meg a Kompletórium című kötetet, amikor tájt jelent meg. Azt hiszem 2002-ben jelent meg, én azt hiszem talán 2003-ban vettem meg, vagy 2000-ben jelent meg, és 2000. Szóval még pont lehetett kapni a könyvesboltokban, és akkor én bementem a West Endnek a könyvesboltjába, a West End Libribe. Most már kicsit azt hiszem arrébb rakták a verseket, akkor még így pont így a sarokban volt. Tehát tudom, hogy nagyjából melyik szemmagasságban vettem le a könyvet, és a sarokban így beálltam, és így elkezdtem olvasni. És hát akkor első nagyon, hát ilyen 20 éves egyetemista voltam, vagy 19 éves egyetemista voltam, szóval az anyagi lehetőségeim azok viszonylag korlátozottak voltak, és akkor az egy drága könyvnek számított, nem itt mennyi volt, 4500 forint, vagy franc, és akkor még nagyon, nagyon vaciláltam is, hogy meg CD van benne, tudod, meg nem tudom. De hát akkor így ott maradtam, és olvastam, és mondtam, nem, hát akkor ezt meg kell venni, és akkor hazavittem, és nem tudom, a villamoson is azt olvastam, utána nagyon beleástam magam. Akkor nekem volt egy ilyen nagy, igen, volt egy ilyen nagy kafélményem. Nagyon fura, mert mindig eszembe, tehát hogy utána eszembe jut az, amikor találkoztam vele személyesen először, amikor itt voltunk Vásárhelyen, a Slam turnén, és akkor, és ilyen nagyon, tehát egyrészt volt egy tök jó fellépésünk, baromi sokan voltak, nagyon szerették, az egész nagyon jól sült el, vicces volt, és akkor egyszer csak megjelent a Kaf, aki tényleg ilyen, és így, tehát nyilván aki, tényleg aki ismeri, az itt tudja, hogy mindenki nagyon kedves volt, meg egy ilyen nagyon szeretetteljes, barátságos figura volt, és így megjelent, megölelt, és onnantól kezdve úgy beszélgetett velem, mint hogyha így mindent megbeszéltünk volna már ezer éve. És vicces volt, mert szóba hozott ilyen szakmai dolgokat, és szerintem itt, nem mondom, hogy levizsgáztatott, mert nem vizsgáztatott le, de azért látszott, hogy így mondott nekem dolgokat, amiket szerintem kíváncsi volt, hogy értek-e, és én értettem, mert nagyon szeretem a verstant, meg nem tudom. És akkor így látszott, hogy talán nagyon megtaláltuk a közös hangot. Vagy én akkor azt éreztem, és aztán így utólag, hát utána még azért jó párszor találkoztunk, és mindig ez derült ki, hogy egy húron pendülünk.
9: A díj kuratóriumának tagjai, köztük Kodeó Anna Mária és Markó Béla szerint Kaf életműve ma is élő és megkerülhetetlen örökség. Költészetét a formai játékok, a szerepversek, a rendkívül érzékeny nyelvkezelés, az irónia és a széles kulturális horizont jellemezte. Emellett műveiben erősen jelen volt a közéleti érzékenység is. Simon Márton költészete pedig több ponton is kapcsolódik ehhez az örökséghez.
10: Sok minden szólt Simon Márton mellett az idei döntés meghozatalakor. Ugye a kuratórium azért több körben gondolkodik arról, hogy ki legyen az aktuális kitüntetettje a Kovács András Ferenc költészeti díjnak, amint azt a díjátadó ünnepségen André Ferencnek a laudációban is hallhatták a jelenlévők. Simon Mártonnak a költészete egy nagyon frissnek ható költészet, amely nagyon közvetlenül meg tudja szólítani akár a fiatalokat is. Ugyanakkor a könnyed felszín alatt olyan hagyományokhoz kapcsolódik, hol evidensebben, hol szubtilisebben, amelyek az előtérbe hozzák újra úgy a magyar vershagyományt, mint akár a világirodalmi műfajokat, kontextusokat, formákat az angol száz költészettől egészen a távol-keletiig. Úgyhogy ez volt egy fontos szempont, az úgynevezett poétikai szempont. Ugyanakkor a Kovács András Ferenc költészeti díjnak egy hangsúlyos igénye az, hogy közéletileg is releváns legyen ez a költészet, és Simon Márton verseiben nagyon sokszor előfordul egyfajta közeleti kiállás, de nem didaktikus módon, hanem rámutatás, rákérdezés, felkiáltó jel formájában, illetve Simon Mártonnak a munkássága, az irodalom szervezői munkássága is kritérium volt.
11: Sajnos a magyar irodalomban és a magyar közéletben általában, és itt nem is elsősorban Erdélyre gondolok, hanem az egész összmagyar irodalomra, költészetre, közéletre, az úgynevezett állami díjaknak a presztízsét sikerült lerontani az utóbbi évtizedekben. Túl sok volt ezekben a politikai szempont, időnként nem túlságosan színvonalas életművek, és most keveset mondtam ezzel, tehát gyenge életművek kaptak díjat azért, mert politikailag elkötelezettek voltak az alkotók, tehát lejáratták ezeket a díjakat, viszont éppen ezért megemelkedett a szakmai díjaknak a jelentősége, hogy így fogalmazzak, mert ezekben nincsen politikai szempont, nincs ideológiai szempont, hogy akkor ki kormány közeli, ki ellenzéki, vagy ehhez hasonlók. Ha tőlem kérdi valaki egy igazi alkotó, az mindig egy kicsit ellenzéki, mert ez a dolga. És éppen ezért ez még egy friss díj, ugye néhány éves, de próbálunk úgy eljárni, és próbálnak úgy eljárni a kollégák a látószerkesztőségében, hogy ez szakmai díj maradjon, és éppen ezért legyen egy komoly presztízse.
4: A Kovács András Ferenc költészeti díj idei díjazottjáról, Simon Mártonról hallottunk, akit Bíró Sándor kérdezett, megszólalt továbbá Kodeó Anna Mária és Markó Béla. A Térerőt hallották, amely a Kolozsvári Rádió stúdiójában készült. A jövő héten egy másik Kárpát-medencei stúdióból jelentkezünk újabb összeállítással. Fodor Edina vagyok, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, a viszonthallásra!

El is vágtatott ez a dal, Kontor Tamás énekelt, jön a Honey Beast, aztán hamarosan, rövid reklám után 11 órakor a délelőtt utolsó friss híreit is meghallgathatják. És ha tegnap este derült tiszta lett volna az idő, akkor láthattuk volna a felkelő teli holdat, ami május 31-én ebben a hónapban, májusban ugye másodszor telítődött meg, és pont ezért nevezik ezt a teli holdat kék holdnak, mert a második holdtölte volt a tegnapi. A következő teli holdra június 30-áig kell várni. Hát az ilyen teli holdra, amit kék holdnak nevezünk, arra meg elég sokat, mert hogy legközelebb majd, ha jól néztem, akkor 2028. december 31-én lesz szerencsénk kék holdhoz. Ez egy csillagászati és kulturális kifejezés. A közhiedelemmel ellentétben a hold ilyenkor nem változtatja magám a színét, hanem a megnevezés kizárólag a naptári ritkaságra utal, ugyanis nagyjából átlagosan 2,7 évente fordul elő kék hold, tehát viszonylag ritka, innen ered az a mondás is, hogy soha napján kiskedden, vagy ezer évben egyszer. És ahogy mondtam, a következő kék hold legközelebb majd 2028. decemberében lesz. Most viszont még a tegnapi teli holdnak azért van hatása, aki érzékeny például a holdváltozásokra, és például rosszabbul aludt az éjszaka, az nem csak a megérkezett hidegfrontnak a következménye, hanem még a teli holdnak is a hatása, a kettő együtt pedig azért jelentősen tud zavarni akár az éjszakai pihentető alvásunkba, és még a napközbeni munkavégzésünkbe is. Úgyhogy ha eddig sokat dolgoztak, és úgy érzik, hogy kéne egy kis pihenő, akkor tartsanak egy 5-10 percet, és aztán frissült elővel újra neki lehet látni a munkának. Mi is dolgozunk tovább. Honey Beast-tel jövünk 11 órakor, pedig friss hírekkel, és ha maradnak, akkor a következő órában jelentkezik az iránytű, a műsorszerkesztője Fticsár Inés, a téma pedig lendva turizmusa lesz.

Következnek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A bérreform részeként júniusban kerül sor a közszféra harmadik béremelésére. A legtöbb közalkalmazott jogosult lesz az emelésre, kivételt képeznek azok, akik már a tavalyi első két emeléssel elérték a tervezett bérszintet. A megemelt juttatást a júliusi fizetéssel együtt kapják majd meg a közalkalmazottak. A június 8-a és 13-a között megrendezésre kerülő 36. zágrábi animációs filmfesztivál különleges figyelmet szent el a szomszédságnak, hiszen az idei kiemelt díszvendég Szlovénia lesz. A horvát fővárosban zajló több mint 300 alkotást felvonultató eseményen a szlovén animációs filmművészet átfogó bemutatása mellett retrospektív kiválogatások, kiállítások és nemzetközi versenyprogramok várják a látogatókat. A fesztiválon most először vizuálisan érdekes videójátékokat is kipróbálhatnak majd az érdeklődők. Május 31-én kisorsolták a hatos lottó főnyereményét. A szerencsés nyertes a szlovénszka-bisztricai benzinkúton fizette be a 6 számból álló szelvényt. Miután kifizeti a 307.592 eurós összegű 15%-os adót, amelyet a nyertes állandó lakhelye szerinti önkormányzat kap, az új szlovén milliómos 1.743.000 euróval lesz gazdagabb. Nyereményét június 3-ától augusztus 6-áig igényelheti. Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott hétfő reggel a Sándor Palota előtt, ahol elmondta, a Tisza párt mindenképpen le fogja váltani a köztársasági elnököt. Hozzátette, amíg nem lesz új köztársasági elnök, az országgyűlés elnöke látja majd Elsúlyog Tamás feladatát. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a német kancellár meghívásának eleget téve kedden Berlinbe repül, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat Friedrich Merzellel. Kedd délután Párizsba repül tovább a francia elnök Emmanuel Macron meghívására, és Macron mellett a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. Magyar Péter szerda este érkezik vissza Magyarországra, kormánya pedig csütörtökön fog ülésezni. Ismét eszkalálódott a helyzet a Hormuzi szoros környékén. Irán a hétvégén egy kuvaiti amerikai támaszpontot támadott, amire az Egyesült Államok iráni katonai bázisok elleni támadásokkal válaszolt, írja a BBC. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint olyan légi támaszpontot támadtak, amelyet az amerikai erők dél-iráni célpontok elleni támadásokra használt. A pontos helyszínt nem közölték, de az egyik amerikai támaszpontnak otthont adó Kuvait nem sokkal később jelezte, ellenséges rakétás és drónos támadásokkal küzd. Mindeközben Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy a novemberi kongresszusi választások előtt nyissa újra a Hormuzi szorost és csökkentse az amerikai benzinárakat. A megállapodás csúszása miatt az olajárak hétfőn Ázsiában körülbelül 2%-kal emelkedtek, írja Reuters. Sport. Lőrinc Tamás, a tokiói olimpia 77 kg-os kötött fogású bajnoka elindul a Magyar Birkozó Szövetség elnöki posztjáért, adta hírul a Magyar Távirati Iroda. A világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló hétfőn reggel a közösségi oldalán jelentette be döntését, azután, hogy a szövetséget 2015 óta vezető német Szilárd pénteken lemondott posztjáról. Német 2015. január 31-től vezette az MBS-t, amelynek élére azóta még kétszer választották meg, mostani dátuma pedig 2029-ig szólt. Regnálása alatt 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, köztük egy olimpiai, 13 világ és 61 Európa bajnoki címmel.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte felhős, esős időre van kilátás, majd a délelőtt folyamán nyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és átmenetileg megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Délután már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet nemrégiben új igazgatót kapott, Igor Magdics személyében. Igor Magdics májustól hivatalosan is átvette a közintézet vezetését. Megbízatása 4 évre szól. A turizmusban szerzett több évtizedes tapasztalattal érkezik a pozícióba. Programjában pedig többek között a lendvai turisztikai kínálat összekapcsolását, az együttműködések erősítését és a rendezvények továbbfejlesztését emelte ki. Mai adásunkban vele beszélgetünk terveiről, elképzeléseiről és a lendvai turizmus jövőjéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az új igazgató szerint Lendva számos olyan adottsággal rendelkezik, amelyekre hosszú távon is lehet építeni. Igor Magdics elmondta, milyen jövőt képzel el a lendvai turizmus számára, és melyek azok a célok, amelyeket az elkövetkező években szeretne megvalósítani.
1: Po več kot 25 letih dela v gospodarstvu sem se enostavno želel vrniti v domači kraj.
2: Több mint 25 év gazdasági szférában eltöltött munka után úgy éreztem, hogy szeretnék visszatérni a szülővárosomba, és a tapasztalataimat, valamint tudásomat arra fordítani, hogy itt valami maradandót hozzunk létre, változást érjünk el, és áttörést hozzunk. Lendva turizmusát már akkor is figyelemmel kísértem, amikor még a lendvai termálfürdőben dolgoztam, de később is, amikor Muravidéken tevékenykedtem. Végső soron itt is élek, és nyitott szemmel járok. Rengeteg értékkel és különlegességgel rendelkezünk, ugyanakkor meggyőződésem, hogy még számos lehetőség áll előttünk ezek továbbfejlesztésére. Mindig azt mondom, hogy Lendva adottságai sok tekintetben Toszkánáéhoz hasonlíthatók. Széles turisztikai kínálattal rendelkezünk. A borászattól és gasztronómiától kezdve a termálvizen át egészen a gazdag történelmi és kulturális örökségig. A legnagyobb kihívás abban rejlik, hogy mindezt egységes turisztikai kínálattá kapcsoljuk össze, hogy minden terület megtalálja a maga helyét és szerepét, mint különleges, egyedi turisztikai termék. Ugyanakkor ezek együtt egy összefogott, harmonikus élményt nyújtsanak a vendégek számára. Ez lehetővé teszi, hogy hozzánk olyan látogatók is érkezzenek, akik eltérő érdeklődési körrel rendelkeznek, mégis közösen tölthetik el pihenésüket nálunk. Úgy gondolom, hogy nem csak Szlovéniában, hanem a szélesebb térségben is kevés olyan hely található, amely ennyire sokszínű és ennyire gazdag lehetőségeket kínál.
0: Az új igazgató szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a már meglevő turisztikai értékeket jobban összekapcsolják egymással, és egységesebb kínálatot alakítsanak ki.
1: A lendvai preditve so izredno odmevne, po moje.
2: Igen, a lendvai rendezvények rendkívül nagy visszhangot keltenek, ugyanakkor véleményem szerint szükségük van egyfajta megújulásra. Ez azt jelenti, hogy meg kell őriznünk mindazt, amiért az emberek ide látogatnak, ugyanakkor időről időre mindannyian vágyunk valami újra is. Éppen ezért munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a következő években bizonyos újdonságokat is bevezessünk. Arról azonban, hogy ezek pontosan mik lesznek, egyelőre még korai lenne beszélni. Az viszont tény, hogy ezek a rendezvények kiváló kirakatot jelenthetnek egész éves turisztikai kínálatunk számára. Már találkoztam a lendvai szőlősgazdákkal is, hiszen a bor kiemelten fontos termékünk, még akkor is, ha egyre kevesebb a szőlőültetvény. Ez azonban nem jelenti azt, hogy boraink ne lennének egyre jobb minőségűek. Éppen ellenkezőleg. Feladatunk, hogy összekapcsoljuk szolgáltatóinkat, erőt adjunk nekik, és megmutassuk őket a világnak. Úgy gondolom, hogy Lendva az elmúlt években túlságosan zártan működött, mintha a saját határaim belül maradt volna. Folyamatosan egymáshoz hasonlítottuk magunkat, egymással versenyeztünk, pedig turisztikai kínálatunk összekapcsolása azt eredményezheti, hogy egyik termékünkkel a másikat is erősítjük és népszerűsítjük. Meggyőződésem, hogy ha össze tudunk fogni és képesek leszünk közös turisztikai termékeket kialakítani, akkor rendkívül sikeresek lehetünk. A közintézet feladata természetesen az, hogy koordinálja ezeket a folyamatokat és biztosítsa a megfelelő promóciót. Be kell bizonyítanunk, hogy megérdemeljük az emberek bizalmát, és hogy hihetnek bennünk. Véleményem szerint túl sokáig maradtunk rejtve az irodák falai között, és nem mentünk eléggé az emberek közé. Számomra a turisztikai szolgáltatók, valamint a turisták, mint vendégek, és a köztük kialakuló kapcsolat a legfontosabb. A célom az, hogy ezen a területen sokkal aktívabbak legyünk, hogy ne csupán elméletekkel és számítógépen készülő projektekkel foglalkozzunk, hanem hogy ezek a projektek a valóságban is életre keljenek. Úgy gondolom, hogy a turisztikai szolgáltatók, legyen szó szőlősgazdákról, falusi turizmussal foglalkozókról vagy szállásadókról, túlságosan le vannak terhelve a mindennapi munkájukkal, ezért szakmai támogatásra van szükségük. Segítségre van szükségük mind a promóció, mind a turisztikai termékek kialakítása, mind pedig azok megfelelő piaci elhelyezése terén. Ők kiválóak a megvalósításban, nekünk pedig abban kell jónak lennünk, hogy ezt megfelelően értékesítsük és bemutassuk.
1: Oni so dobri v izvedbi, mi pa moramo biti dobri v prodaji tega.

0: A programjában a határon átnyúló együttműködések is hangsúlyos szerepet kapnak. Igor Magdit szerint ezen a téren korábban több sikeres kapcsolat is működött, amelyeket érdemes lenne újraépíteni.
1: Izredno pomembno zgodba, čeprav, če smo pošteni, moramo...
2: Rendkívül fontos témáról van szó. Ugyanakkor őszintén el kell ismernünk, hogy az elmúlt években szinte kizárólag Magyarországon kerestünk partnereket. Természetesen ez fontos és helyes irány, és a jövőben is folytatni kívánjuk ezt az együttműködést. Ha azonban visszagondolunk a 90-es évekre, akkor láthatjuk, hogy kiváló kapcsolatot ápoltunk például Sarsberggel, amely akkoriban Ausztria stájerországi tartományának egyik legsikeresebb községe volt. Továbbá Haushammal, amely München környékének egyik rendkívül sikeres bajor települése, valamint Carraróval, amely szintén egy kiemelkedően sikeres olaszországi város. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű együttműködés olaszországi város. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű együttműködéseket ismét keresnünk kell.

0: amikor a Vinárium kilátó fennállásának 11. évfordulóját ünnepeljük. Ezek olyan rendezvények, amelyek mellett ki kell tartanunk, és amelyeket tovább kell fejlesztenünk. A Vinárium Fesztivál ideje alatt számos további program is zajlik, amelyek egyre nagyobb látogatottságnak örvendenek. Ezek kapcsolódnak a kultúrához, az itt élő különböző nemzetiségek hagyományaihoz, valamint a lendvai borokhoz is. Emellett szeretnénk több rendezvényt szervezni az év más időszakaiban is. Különösen tavasszal, májusban és júniusban, amikor a szőlősgazdáknak is több idejük van az ilyen jellegű eseményekre, és nyitottabbak az együttműködésre. Teljes mértékben szükséges tehát, hogy tovább építsük és fejlesszük Lendva rendezvény kínálatát, összekapcsoljuk azt a várban zajló kulturális eseményekkel, valamint a termálfürdő kiemelten látogatott időszakaival és más vonzó időpontokkal. Jelenleg például ideális időszak van a kerékpározásra és a túrázásra, ezért fontos, hogy az ideérkezőknek ne csupán sportolási lehetőséget kínáljunk, hanem további élményeket is adjunk számukra. Természetesen meg kell találnunk az utat az emberekhez is. Mi, akik Lendván élünk, mindannyian érzékeljük, hogy a város sokszor üres, az emberek inkább otthon maradnak, miközben szívesen látogatják a Porciunkulova rendezvényt, a Spáncirfestet, vagy a muraszombati eseményeket. Nem látom okát annak, hogy miért ne jönnének el Lendvára is. Nekünk most az a feladatunk, hogy a lendvaiakat is kimozdítsuk a nappaliaikból az utcákra, mert akkor leszünk igazán sikeresek.
1: Mi moramo lendavčane iz dnevnih sob spraviti na ulice, potem bomo uspešni.

0: Az új igazgató programjában azt is hangsúlyozza, hogy pontosabban kell meghatározni a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, valamint a Lendva várja önt turisztikai szövetség feladatait, hatásköreit és felelősségi köreit.
1: Úgy gondolom, hogy az együttműködés kialakult, folyamatosan működik és alapvetően jó. Sokan csodálkoznak azon, miért van szükség itt két különböző szervezetre. A történelmi fejlődés alakította így a helyzetet, és amíg ezen nem történik változás, addig ez így is marad. A Lendva várja önt turisztikai szövetség véleményem szerint jó munkát végez. Sikeresen szervezik programjaikat, a vinárium kilátó működése is megfelelő, és úgy látom, hogy az ott működő vendéglátó szolgáltatók is elégedettek. Vendégek is érkeznek szép számban, ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a zipline, amely még nem működik úgy, ahogyan azt megérdemelné, és ahogyan mindannyian szeretnénk. Az együttműködésünk velük folyamatos és aktív. Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást a promócióban, legyen szó turisztikai eseményekről, promóciós rendezvényekről vagy vásárokról. Számos eseményen közösen veszünk részt. A Vinárium, a Lendva várja önt turisztikai szövetség, a Turisztikai és Fejlesztési Intézet, valamint a Lendvai Termál Resort is, hiszen mindannyian együtt alkotjuk Lendva turizmusát.
2: Vinárium, kot turisztikai zvéza Lendva vábé, kot závod za turizem i razvoj, tertúri terme Lendava. Kajti mi vsi skupaj smo lendovski turizem.
0: A sportturizmus az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, és Lendván is komoly lehetőségeket látnak ezen a területen. Igor Magdics szerint a rekreációs programok és a sportesemények a jövőben fontos szerepet kaphatnak a turisztikai kínálat bővítésében.
2: Sport lahko delimo na dva dela. Eno je rekreativni sport, eno je profesionalni sport, torej v smislu športne priprave.
1: A sportot alapvetően két részre oszthatjuk. Az egyik a rekreációs sport, a másik pedig a professzionális sport. A rekreációs sport területén úgy gondolom, hogy sok minden megvalósult már. Nem tudom, miért szűntek meg például a kerékpáros maratonok és a hasonló rendezvények. Véleményem szerint szükség lenne olyan események megszervezésére is, mint például egy futás a kilátóig verseny, ahol a résztvevők Lendva központjából futnának fel a Vinárium kilátóhoz. Meggyőződésem, hogy ez rendkívül érdekes lenne a hegyi futók számára. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ami viszont a professzionális sportolókat és az edzőtáborokat illeti, ott az egyik

0: legnagyobb problémát a megfelelő színvonalú szálláskapacitás hiánya jelenti. Ez komoly hátrány számunkra. Korábban a Terme 3000-ben dolgoztam, ahol rendelkezésünkre állt egy 5 csillagos szálloda, így komoly futballcsapatokat is fogadni tudtunk. Lendván sajnos jelenleg erre nincs lehetőségünk, mert nem rendelkezünk ilyen kategóriájú infrastruktúrával. Ugyanakkor egy lépéssel alacsonyabb szinten még mindig komoly lehetőségek állnak előttünk. Meg tudunk szólítani félamatőr vagy félprofi csapatokat, például harmadosztályú együtteseket, amelyek szintén keresnek felkészülési helyszíneket, és őket el tudjuk hozni Lendvára. Rendelkezésünkre áll 2 szálloda, apartmantelepek, valamint a szurcsobás szállodai rendszerbe tartozó gyönyörű hegyi pincés házak is, ahol ezek a vendégek kényelmesen megszállhatnak. A feladatunk az, hogy meggyőzzük őket arról, Lendva a legjobb választás számukra.
1: Razpršenem hotelu, kjer lahko ti gosti bivajo in enostavno jih je treba prepričati, da smo najboljši.
2: Igor Magdics igazgató megerősítette azt is, hogy a tervek szerint hamarosan új székhelyet kap a közintézet, mégpedig Lendván a város szívében. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Bucsák Filip, szerkesztője Ftichár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

Mozgalmas volt a hétvége sport szempontjából, reggel már sokat foglalkoztunk ugye a NAFTA feljutásával, ők most az első osztályban folytathatják a következő idényben, erről lesz szó bőven majd a délutáni összefoglalóban, ugye, ami a sportra épül, és természetesen az aréna erre élezi ki teljes egészében a műsor tartalmát, úgyhogy nagyon sok nyilatkozatot hallhatnak majd többek között a vezetőedzőt, a játékost, a gólszerzőket, szóval egy nagy örömünnep volt a tegnap itt Lendván. De hát más egyéb szempontból is eseménydús volt a hétvége, hogyha már a sportot nézzük. Ugye a Bajnokok Ligája az a futballban a top. A Paris Saint-Germain nyerte a 2026-os Bajnokok Ligáját, miután a budapesti döntőben ugye egy nagyon szoros 11-es párbajban győzte le az Arsenal csapatát. És hát nem akármilyen volt a mérkőzés, ugyanis rengeteg drámát, történelmi pillanatot és érdekességet hozott. Ugye a Paris Saint-Germain mellett a második klub az új BL érában, a Real Madrid után, amely képes volt megvédeni a címét. A spanyol mester Luis Enrique harmadszor emelhette magasba a trófeát, 2015-ben a Barcelonával, 2025-ben és idén 2026-ban a Paris Saint-Germain-nel. Egyébként angol invázió volt a magyar fővárosban, a szállodai előfoglalások alapján a legtöbb külföldi szurkoló az Egyesült Királyságból érkezett Budapestre. Az Arsenal részéről egyébként ugye a 11-es párbajban azért volt hiba büntetőnél, és az utóbbi ugye Malengesz a felső léc fölé szállt labdával eldöntötte ezt a kupát, és nyilván ők most nem tudtak örülni még annak sem, hogy ők a legjobb második csapat, mert hát ilyenkor a trófea a lényeg, de sokat talán kárpótolt, sokakat kárpótolt, és nagyon sokan egyébként azért is mentek, hogy a Killers koncertjén részt vegyenek, hiszen a mérkőzés előtt negyed órával az amerikai rockbanda a Killers adott élő koncertet a Puskás Aréna gyepén, és volt egy nemes gesztus is, a szervezők különleges és kulcsfontosságú szerepet biztosítottak hallássérült gyermekeknek a döntő hivatalos ceremóniáján, ők vezették be ugyanis a játékosokat. Hát gondolom, hogy sokan követték ezt, hiszen a tévéképernyők előtt több millióan nézték ezt a találkozót, ott a helyszínen pedig 60 ezren, hiszen a Puskás Aréna a 60 ezres befogadású. De ne menjünk el egy másik legenda mellett sem, akit úgy hívnak, hogy Gašper Mangúcs. Ő egy profi szlovén válogatott kézilabdázó, aki jobb szélső poszton játszik, és Celjében született 1990-ben, és az elmúlt évtized egyik legmegbízhatóbb, legtechnikásabb európai szélsőjeként tartják számon, és ő most 2026-ban visszatér hazájába, Celjébe. Ugye, hogyha a klub karrierjét nézzük, akkor a celjei Pivovarna Laskóban kezdte 2009-ben, és 14-ig a celjei nevelésű játékos nagyon fiatalon robbant be ebben a csapatban az élvonalba, és az első celjei korszakában 200 mérkőzésen 949 gólt szerzett. Aztán ment a Veszprémhez, 2014-ben átigazolt, és a magyar rekordbajnok szintén Veszprémben is a legjobb játékát mutatja. A klub igazi legendájává vált, ahol 12 szezonon át játszott, összesen 1653 találatig jutott Veszprémi mezben, amivel a klub örök ranglistájának az előkelő 6. helyét foglalja el, és most hazatér újra, ezen a 2026-27-es szezont már itt Celjében folytatja, 2025. decemberében hivatalossá vált, hogy a Veszprémi szerződése lejárta után visszatér a Celje csapatához, és a következő idénytől szülővárosában játszik, méghozzá egy csapatban, a nálánál 17 évvel fiatalabb öccsével, Mai Marguccsal. Egyébként a szlovén nemzeti csapat oszlopos tagjaként azért ő a válogatottban is
hihetetlen szerepet játszott, világ és Európa bajnokságon szerepelt, és játékát mindig is a villámgyors indulások, a tökéletes zicser kihasználás és a rendkívül higgadt 7 méteres értékesítés jellemzi. Egyébként nagy vágya vált azzal valóra, hogy az öccsével állhat majd pályára, és hát jövőbeli tervei a szülővárosához, családjához és a Celje újjáépítéséhez kötődik. Miután 12 évig játszott a Veszprém színeiben, a hazatérése egy teljesen új fejezetet nyit majd a pályafutásában. Az egyik, hogy az öcsével közösen tud pályára lépni, mentorálni fog, átadni a tapasztalatait, és az a célja, hogy a Celjét visszavezesse újra a csúcsra, és a karrierjét tervei szerint idehaza szeretné lezárni, hiszen majd szeretne visszavonulni a hazatéréssel, a családja és a magánélete, tehát újra a Szlovéniához köti, így a civil életet is itthon fogja építeni tovább, természetesen profi játékával. Úgyhogy ő is egy könnyes búcsút vett, és ami talán a legmeghatóbb volt, hogyha valaki végignézte a beszédét, az, hogy végig magyarul köszönte meg, tehát teljesen végig magyarul és a könnyeivel küszködve mondott köszönetet a klubjának és az ott lévő drukkereknek, úgy fogalmazott, hogy köszönöm ezt a 12 felejthetetlen évet, a szurkolók pedig vastapssal és hatalmas szeretettel éltették a klub legendát, Margucsot, aki Veszprém után újra Celjében folytatja a profi pályafutását. Mi pedig zenével folytatjuk. Jön Charlie, Demjén Ferenc, Somló és Zorán.

Nekem a zene a mindenem, énekelte Charlie, meg a többi előadó is. Játsz tovább, ez pedig a dal címe volt, és mindjárt játsszuk tovább Német Robi slágerét, és aztán meghozzuk a fontosabb hírek összefoglalóját már a Déli Krónika keretében. Egyébként Lendván is elállt az eső, és most az ország nagy részére is. A szépen vékonyodó felhőzet és a tisztuló égbolt a jellemző. Jelenleg úgy 20 fok közelében van a hőmérséklet, a legmagasabb meg 21-22 fok körül alakul. Hát délután még lehetnek kisebb gyenge esők, de a jó hír, hogy az esti óráktól kitisztul az ég, és éjszaka a hőmérséklet 14-15 fokra süllyed vissza. Holnap már melegebb időt kapunk, és talán több napsütést, kicsit stabilizálódik a légkör, és szerdára megint jön egy lehűlés a mostani prognózis szerint. Mindezt úgy, hogy ma június 1-e van, és a meteorológiai nyár hivatalos kezdete, viszont a csillagászati nyárra még június 20-áig, 21-éig várni kell. Ma június 1-e van, töltsék kellemesen és hasznosan a mai napot is, és ha idejük engedi, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol hamarosan már a délutáni műsorvezetőt, Gönc Tamarát hallják. Én pedig köszönöm szépen a délelőtti reggeli figyelmüket. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván önöknek további szép napot, minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Június hónap első hírösszefoglalójának mikrofonjánál Genz Tamara műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze a nap fontosabb híreit. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Finnországban tárgyal ma a szlovén köztársasági elnök.
1: A bérreform részeként júniusban kerül sor a közszféra harmadik béremelésére.
2: Nem mond le a köztársasági elnöki posztról Súlyog Tamás.
1: Trump lányáik építkezése ellen tüntettek Albániában.
2: Drón csapódott a zaporzsiai atomerőmű egyik turbina csarnokába.
1: Ismét eszkalálódott a helyzet a Hormuzi szoros környékén. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk! Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök finn kollégája Alexander Stubb meghívására hétfőn munkalátogatásra utazott Finnországba.
2: A helsinki találkozón a felek véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és a közel-kelet biztonsági helyzetéről. Továbbá megvitatják az EU bővítését és a Nyugat-Balkán kilátásait, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepét a globális kihívások kezelésében. Mivel Finnország az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik a 2029-2030 közötti időszakra, Pirc-Muszár bemutatja kollégájának Szlovénia tapasztalatait a testületben való tagsággal kapcsolatban, és meghívja tárgyaló partnerét az Arrayolos csoport államfőinek októberi találkozójára is.
1: A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara a Spirit Szlovénia ügynökséggel, a gazdasági és külügyminisztériummal, valamint az argentin nagykövetséggel együttműködve tanulmányi látogatást szervez Argentinába és Chilébe június 1-e és 9-e között.
2: A programban 10 szlovén vállalat vesz részt különböző ágazatokból, beleértve a fejlett technológiákat, az energetikát, az ipart, a logisztikát, valamint az információs és kommunikációs technológiát.
1: A szülői felügyeletről szóló törvény előző parlamenti ülésszakon elfogadott és ma hatályba lépő módosítása újraértelmezi az egyszülős családot.
2: Ha a másik szülő a gyermek alapvető szükségleteinél kevesebbel vagy egyáltalán nem járul hozzá a gyermek eltartásához, a család egyszülős családnak minősül. Az egyszülős család státusza pedig a gyermekgondozási támogatás 30%-os emelését jelenti.
1: A bérreform részeként júniusban kerül sor a közszféra a harmadik béremelésére. A legtöbb alkalmazott jogosult lesz az emelésre.
2: Kivételt képeznek azok, akik már a tavalyi első két emeléssel elérték a tervezett bérszintet. A megemelt juttatást a júliusi fizetéssel együtt kapják meg közalkalmazottak.
1: A meteorológiai nyár kezdete esős lesz, és a következő napokban változatos időjárási események várhatók, nyilatkozta az STA-nak Brane Gregorčič, a környezetvédelmi ügynökség munkatársa.
2: Hozzáfűzte, hogy az idei meteorológiai tavasz valamivel melegebb volt a sok éves átlagnál, a meteorológiai nyár első hetében azonban nem várható hőség.
1: Krónikánkat magyarországi témákkal folytatjuk. Nem mond le a köztársasági elnöki posztról Súlyog Tamás. A távozására a kormány által kitűzött határidő vasárnap éjfélkor járt le. Súlyog vasárnap este videót tett közzé a Facebookon, amiben azt mondta, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását.
2: Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott hétfő reggel a Sándor Palota előtt, ahol elmondta, a Tisza párt mindenképpen le fogja váltani a köztársasági elnököt. Hozzátette, amíg nem lesz új köztársasági elnök, az országgyűlés elnöke látja el Súlyog Tamás feladatát. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a német kancellár meghívására kedden Berlinbe repül, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat Friedrich Merzellel. Kedd délután Párizsba fog tovább repülni a francia elnök Emmanuel Macron meghívására, és Macron mellett a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. Magyar Péter szerda este érkezik vissza Magyarországra, a kormány pedig csütörtökön fog ülésezni.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői egynapos ülésén a magyar parlament.
2: A kormányzó Tiszapárt képviselői mellett várhatóan a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója is meg fogja szavazni a javaslatot. A 13 órakor kezdődő ülésen napirend előtti felszólalások, interpellációk és azonnali kérdések hangzanak el 2,5 órában.
1: Hétfőtől a rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén közúti ellenőrzést végez. A magyar egyenruhások az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata június 1-e és 7-e között Two Wheelers elnevezéssel hirdetett razziájához csatlakoznak.
2: A rendőrség ezúttal elsősorban a motorosokkal foglalkozik. A láthatósági ruházat viselését, a pókusisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi majd.
1: A június 8-a és 13-a között megrendezésre kerülő 36. zágrábi animációs filmfesztivál, az AnimaFest különleges figyelmet szentel a szomszédságnak, hiszen az idei kiemelt díszvendég Szlovénia lesz.
2: A horvát fővárosban zajló több mint 300 alkotást felvonultató eseményen a szlovén animációs filmművészet átfogó bemutatása mellett retrospektív válogatások, kiállítások és nemzetközi versenyprogramok várják a látogatókat. A fesztiválon most először vizuálisan érdekes videójátékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők.
1: Ebola fertőzés gyanújával kórházba szállítottak egy beteget az olaszországi Cagliariban. A paciens nemrég tért vissza a Kongói Demokratikus Köztársaságból.
2: Az afrikai betegség megelőzési és járványügyi központok főigazgatója Jean Kaseya vasárnap a Financial Times-nak elmondta, hogy május 30-ig a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában összesen 263 megerősített ebola esetet és 43 halálesetet tartanak nyilván. A gyanús esetek száma pedig meghaladja az 1100-at.
1: Trump lányáék építkezése ellen tüntettek Albánia görög részén. Egy magánbiztonsági cég embereivel alakult ki dulakodás, amikor a helyiek a tervezett turisztikai luxuskomplexum megépítése ellen tiltakoztak.
2: Szvernica, ahol az eset történt, görög nyelvű régió. A szombati összecsapásokban egy görög állampolgár megsérült. Az Ivanka Trumphoz és férjéhez köthető projekt egy ökológiailag érzékeny területen húzna fel egy luxusüdülő komplexumot. Albánia és külföldi szervezetek szerint a beruházás védett területet veszélyeztet, például a Narta Laguna ökoszisztémáját. A projekt megvalósításával megbízott cég elítélte az erőszakot, valamint közölte, a beruházás célja több mint 10 000 munkahely létrehozása.
1: Uniós rovatunkban arról, hogy a munkavállalók tavaly átlagosan heti 35,9 órát dolgoztak az EU-ban, ami egy órával kevesebb, mint egy évtizeddel korábban, közölte ma az Európai Unió Statisztikai Hivatala Eurostat.
2: Szlovénia az EU tagállamok élén végzett 38,3 órás átlagos heti munkaidővel. A munkatermelékenység tekintetében azonban rosszabb a helyezése.
1: A francia haditengerészet újabb, Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon. Több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X közösségi oldalon.
2: Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében.
1: Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbina csarnokába szombaton, és károk keletkeztek az épület külső falán, közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség.
2: Rafael Grossi, a NAU főigazgatója olyan súlyos incidensnek minősítette a történteket, ami veszélyezteti az alapvető nukleáris biztonsági elveket. A 6 reaktorral és nagyjából 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizsiai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. 2022. márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll. A reaktorait biztonsági okokból leállították.
1: Az izraeli csapatok elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű hegyet Libanon déli részén szombatról vasárnapra virradó éjjel. Ennek a hegynek a tetején áll a keresztesek által a 12. században épített Boforvár.
2: A vár, amely Nabiateth városa közelében található, napokig tartó légicsapások és heves harcok után került izraeli kézre. Miközben a közeli falvakban az izraeli csapatok összecsaptak a Hezbollah egységeivel. Az izraeli előrenyomulás annak ellenére zajlik, hogy április 17-e óta tűzszünet van érvényben. Az izraeli hadvezetés azzal indokolja a hadműveleteket, hogy a Hezbollah fenyegeti az izraeli erőket, illetve akciókat készít elő ellenük, így kénytelen megelőző célzott csapásokat mérni a Hezbollah állásaira. Ennek jogát Izrael kikötötte a legutóbbi tűzszüneti megállapodásban.
1: Ismét eszkalálódott a helyzet a Hormuzi szoros környékén. Irán a hétvégén egy kuvaiti amerikai támaszpontot támadott, amire az Egyesült Államok iráni katonai bázisok elleni támadásokkal válaszolt, írja BBC.
2: A kuvaiti amerikai légibázist már múlt héten is támadta Irán. A térségért felelős amerikai parancsnokság, a CENTCOM hétfőn arról tájékoztatott, önvédelmi csapásokat hajtott végre az agresszív iráni lépésekre válaszul. Mindeközben Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy a novemberi kongresszusi választások előtt nyissa újra a hormuzi szorost, és csökkentse az amerikai benzinárakat. A megállapodás csúszása miatt az olajárak hétfőn Ázsiában körülbelül 2%-kal emelkedtek, írja a Reuters.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy szombat délután egy körülbelül 90 cm átmérőjű, óránként 120 ezer kilométeres sebességgel száguldó meteor lépett be a légkörbe és robbant fel az Egyesült Államok északkeleti része felett.
2: A NASA adatai szerint a 64 kilométeres magasságban történt detonáció mintegy 300 tonna TNT erejének felelt meg, amely több államban is épületeket megremegtető hangrobbanást és földrengésszerű morajt idézett elő. Bár a jelenség riadalmat keltett Massachusetts és New Hampshire lakói körében, személyi sérülés vagy anyagi kár nem történt. A szakértők szerint pedig az űrobjektum maradványai az Atlanti-óceánba hullhattak. A NASA felidézte, hogy 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor robbanó ereje mintegy 440 ezer tonna TNT-nek felelt meg. A lökés hullám következtében akkor több mint 1600 ember sérült meg.
0: Sport.
1: Első hírünket Szabó Rudolf munkatársunktól kaptuk. Amadei Maros a 93. percben szerzett góljával a Nafta 1-0-ról legyőzte a Primorjét Lendván az osztályozó vasárnapi visszavágóján, így a 2024-25-ös idény után ismét a szlovén első osztályban szerepelhet a következő szezonban, a Primorje pedig búcsúzik az élvonaltól. A Celje Pivovarna Laskó férfi kézilabda csapata 41-39-re legyőzte az LL Grossi Szlovánt az NLB Liga záró mérkőzésén, és megszerezte 27. országos bajnoki címét. A celjeiek már az első jubianai mérkőzésüket is megnyerték, mégpedig 42-38 arányban. A 71. percben ütött góllal Finnország válogatottja nyerte a jégkorong világbajnokságot, miután a vasárnap esti Zürichi döntőben 1-0-ra legyőzte a házigazda svájci csapatot. A finneknek ez volt az 5. aranyérmük, a svájciaknak pedig 5 ezüstérem után sem sikerült megszerezniük első VB címüket. Szlovénia a 13., Magyarország a 14. helyen végzett.
2: Időjárás. Délután is jobbára felhős lesz az ég, de már csak elszórtan alakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A legmagasabb napi hőmérséklet 20-24 fok között alakul. Az Adria mentén 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot és jó MMR rádiózást!

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, hát legalábbis szép hétfő jó napot, hát délutánt most már lassan, ugyanis 12 óra 19 perc van, ugye 4 perccel vagyunk, 4:43 és 4:01 után teljesen pontosan, és megkezdtük az új hónapot, hát június 1-je van, elérkezett ez a nap is, ugye ebben a hétben akkor egy kicsit jobban oda kell figyelni, hogyha valahova leírjuk a dátumot, nagyon könnyen meg szok történni. Ilyenkor az, mint a mi új évkor is, hogy nem 2025 vagy 2025 helyett egy évvel kevesebbet írunk, vagy 2026 helyett, hát így is megtörténhet a hónapoknál, hogy még májusban ragadunk néhány napra. Mi reméljük, hogy önök nem fognak májusban ragadni, ugyanis itt a Muravidéki Magyar Rádión, hát június 1-e van, és hétfő, tudjuk a hétfők egy kicsit nehezebben kezdődnek, még így a korai délutáni órákban is. Ehhez az időjárás sem segít igazán, ugyanis eléggé borongós, esős időnk van, ami ha minden igaz, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy a nap folyamán nem igazán fog változni, a délutáni órákban is továbbra is lehet számítani valamennyi esőre, csapadékra, de az időjárásról majd ugye részletesebben egy órakor fogunk beszámolni, addig is viszont a következő kicsit több mint fél órában rengeteg jó zene várja önöket itt a Muravidéki Magyar Rádióban, amit egyébként továbbra is Király Boglárka válogat, ő a délutáni zenei szerkesztő. A hangtechnikus kolléga Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Farics Doris, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk így ezen a borongós hétfő délutánon is, ugye, hogyha már ki nem tudunk menni munkálatokat végezni, akkor egy dolgot tudunk tenni még hozzá, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, ahogy említettük, rengeteg jó zene várja majd önöket. A folytatásban érkezik Chicago és a Saturday in the Park.

0: Horizont.
1: A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította útjára a Szakkör Tudásunkkal Kézenfogva elnevezésű Kárpát-medencei programot, amelynek célja a hagyományos kézműves technikák átörökítése és a közösségépítés. A Muravidék a kezdetek óta közreműködik a programban, idén már a negyedik évadot zárva. Most a nemezelés és a Békés-megyei hímzés világát lehetett elsajátítani. Kulturális műsorunk középpontjában ezúttal a Szakkör. Horizont kedden 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egésznapos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat, kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.
1: Június 1-ában hétfő 13 óra hajszál, pontosan ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy milyen idő vár ránk a délután folyamán. Ma a következő órákban változóan felhős lesz az ég Szlovénia felett, helyi záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között, Goriskón és a Szlovén Isztrián 27 fokig emelkedik. Estéről a légkör lecsillapodik valamelyest, éjszaka fokozatosan kitisztul majd az ég az ország felett, reggelre pedig a belső területeken egyes síkvidékeken köd is képződik. Holnap többnyire napos időre lehet számítani, időnként mérsékelt felhőzettel. Délután délnyugati szél fúj majd, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet egyébként 8 és 15 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul. Szerda este nyugat felül zivatarokkal kísért csapadék terjed Szlovénia nagy részére. Szerda reggel esős idő várható, de délutánra többnyire eláll az eső. Északi szél fúj, tenger melléken pedig bóra. Csütörtökön napos idő várható, estére pedig nyugat felül mérsékelten felhős lesz az ég. Mi pedig akkor lássuk a hőmérsékleteket is, ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti. Itt nálunk Lendván 19 fokot mérnek, a közeli Muraszombatban sincs ez másképp, ott is 19 fokot mérnek jelenleg. Maribor 21 fokos, Ljubljana 22, Nova Mesto 20, Celje szintén 20, Koper 25, Kredaricán pedig 7 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot is. Ma alapvetően felhős időre számíthatnak, néhány órás napsütéssel, de délutántól kissé, vagyis illetve késő délutántól nyugat felől határozottabban elkezd szakadozni, illetve csökkenni a felhőzet. Aztán a holnapi napon, kedden a pára és ködfoltok feloszlanak, valamint keleten is mindenütt csökken a felhőzet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik, kelet felé a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Csütörtökön pedig nyugat felől csökkenő felhőzetre számíthatnak, a Dunántúlon sok, keleten kevesebb napsütéssel a szakadozó, gomolyosodó felhőzet mellett. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Magyarországon Lenti jelenleg 20 fokos, Zalaegerszege szintén 20, Nagykanizsa 19, Szentgotthárd és Szombathely mindketten 21 fokosak, Budapest pedig csak ugyan 21 fokos jelenleg. Mi pedig akkor így az időjárás jelentés után lássuk azt is, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közötti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A Dolenszkói autópályán viszont Novo Mesto keleti kijáratánál Ljubljana felől baleset miatt akadozik a forgalomot, érdemes óvatosan közlekedni. Aztán jármű meghibásodás miatt torlódik a forgalom a Maribori keleti elkerülő úton Slivnica és Rogoza között Dragucsova felé, a Muravidéki autópályán a Vucevas előtti sávban Maribor felé, valamint a Garanyszkói autópályán Nákla előtt Ljubljana felé. Forgalmi dugókkal pedig még a tengermelléki autópályán találkozhatnak, teljesen pontosan Unce és Posztolyna között Koper felé, valamint Posztolyna előtt Ljubljana felé. Aztán a Steyr autópályán Szlovenska Bistrica déli oldala előtt Maribor felé és Ljubljana és Szent Jakab között Celje felé, valamint az utakon Smárje Koper, Lucia Izola és Lesce Bohinska Béla szakaszokon mindkét irányban. Egyébként a Gorenzkói autópályán 2 kilométeres hosszban állnak a teherautók az Ausztria felé vezető Karavanke alagút előtt, hogyha ezeken a helyeken járnak, akkor mindenképpen érdemes óvatosan vezetni, és ugye természetesen körültekintően. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ugye ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ez miatt is. Ami pedig a rendőröket illeti, ma Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy ezt már jól tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

13 óra 9 perc van, Rózsa Magdolna dalát hallhattuk az imént, és folytatjuk hamarosan a Kis Csillaggal. Meg negyedkor érkezik Önökhöz az Aréna legfrissebb sporthírekkel, és valószínűleg lesz benne szó ugye arról is, ami már nem titok, méghozzá, hogy a NAFTA bekerült az első ligába a tegnapi napon, amikor a Primorja Ajdóscsinával játszottak. 1-0-ra verték le egyébként a Primorja csapatát. A 93. percben Marosa lőtte a nyertes gólt, mondhatjuk akár már így is, ugyebár, és hát gratulálni tudunk csak nekik ezért a gyönyörű szép győzelemért. Biztosan állíthatjuk, hogy mind a csapat, mind pedig a szurkolók örültek neki. Hogyha pedig ezen kívül még természetesen érdeklik Önöket a legfrissebb sporthírek, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy negyedkor tartsanak továbbra is az MMR-rel, és hallgassák meg a mai Arénát.

0: Aréna. A Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Amadej Mároša je nekako s odigravci še uspeo povezati nekaj akcij. Tole priložnost gol! Nafta gre u prvu ligu! Amadej Mároša!
2: Bak 10 szöglete után fejjel volt pontos a 32 éves támadó, aki góljával arról gondoskodott, hogy visszatér az első ligás foci Lendvára. Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Ma a vasárnapi mérkőzés hőseinek adjuk át a szót, akik kiharcolták a feljutást. A győztes gólszerzőt, Amadej Márosát hallják.
3: Kdajkoli samo da je bil gol in da smo zmagali in mislim da smo zaslužili prišli v prvo ligo.
4: Teljesen mindegy mikor jött a gól. A lényeg az, hogy megszületett és hogy nyertünk. Úgy gondolom, megérdemelten jutottunk fel az első osztályba. Az egész mérkőzést irányítottuk, és szerintem elegendő helyzetet dolgoztunk ki. Az ellenfélnek gyakorlatilag egyetlen komoly lehetősége sem volt, ezért úgy vélem, teljesen megérdemelten győztünk. Szerintem már korábban is rászolgáltunk volna a feljutásra, de sajnos akkor nem alakult úgy. A végén azonban bebizonyosodott, hogy az egész szezon során jól teljesítettünk, és megérdemelten jutottunk fel az első ligába. Ezért érkeztem Lendvára, hogy feljussunk az első osztályba. Azt hiszem, igen, maradott Lendvár.
2: A gólpaszt egy szöglet után Bakti Balázs adta, aki már az első szabálytalanság miatt érvénytelenített gólnál is az akció kezdeményezője volt.
5: Hát nagyon boldogok vagyunk, ezért dolgoztunk az egész évben. Reméljük, hogy egy fergeteges estét okozunk a szurkolóinak, mert megérdemlik. Milyen volt a mérkőzés? 90 perc küzdelem, harc, milyen volt? Küzdelmes, harcos mérkőzés volt, erre számítottunk. Úgy érzem, hogy jobb csapat vagyunk, és megérdemeltük a feljutást az első osztályba is, és úgy kell teljesítenünk, ahogy tudunk, és akkor nem lesz gond. De egyelőre élvezzük ki a mai napot.
6: Így talán kicsit drámai volt, és még nagyobb az öröm talán. Ilyen módon?
5: Hát, vagy... Nyilván 90. percben gólt rúgni, nagyon jó érzés.
6: Otthon,
5: főleg a szurkolóink előtt, de azért szerintem a szurkolók is jobban örültek volna, hogyha nem kell még egy hétig itt lenniük. Persze, természetesen lehetett hallani őket. Igazából megbeszéltük a mérkőzés előtt már, hogy értük, meg a csapatért szeretnénk feljutni, mert tényleg megérdemlik, hogy ott vannak velünk mindenhol. Nyilván a Triglav elleni mérkőzés után senki sem volt boldogtalan, de azok előfordulnak szerintem egy klub életében, és reméljük, hogy ezzel visszahoztuk a bizalmukat felé.
2: A lefújás után a pályára rohantak a nézők, a szurkolók, akik együtt ünnepelték a feljutást. Köztük volt Gergő, egy zalaegerszegi szurkoló is, aki együtt skandált a Gorgone csoporttal a teljes mérkőzésen.
7: Nagyon jó érzés egyébként, tehát hogy Zalaegerszegről eddig jöttünk, és tényleg a hatalmas, tehát elképesztő, elmondhatatlan érzés, 90. percben gólt rúgtunk a húszabításba, tehát tényleg elképesztő volt, pályáról bezúgtunk meg minden, nagyon örülünk neki.
6: A Gorgone és a zalaegerszegi szurkoló csoport között nagy a barátság, tehát ez most egy fantasztikus örömünnep itt mindkét szurkoló tábornok.
7: Az, támogatjuk őket, tényleg jövünk le minden meccsre, és tényleg azt tudom mondani, most is halljátok itt a mikrofonban, hogy tényleg szurkolnak itt. És tényleg hatalmas.
6: Csak egy nevet még.
7: Antal Gergő.
2: Rudas Endre hazai néző pedig hozzátette.
8: Egész végig izgalmas volt a mérkőzés, nagyon izgultunk, de hála Isten, hogy a utolsó percekben sikerül győznünk.
6: Hit abban, hogy a Mároša megszerzi ezt a gólt?
8: Igen, hiszik abban, mert én elneveztem a Mároša-t Lendvai Gerd Müllernek.
6: Az. Már most legenda egy év után itt Lendván.
8: És a nézőközösségnek az...
6: Szívihez nőtt?
8: Igen.
6: Végig kísérte a teljes szezont Lendván?
8: Én végig kísértem a teljes szezont, és nagyon örülök neki, hogy bejutottunk a első osztályba.
2: A Primorje két szezon után a másodosztályban folytatja, míg a Nafta egy év kihagyás után visszatért a legjobb 10 szlovén csapat körébe. Így lett teljes az első osztály mezőnye, amelyet a bajnok célja mellett még a Koper, a Bravo, a Maribor, az Olimpia, a Radomlé, az Alumini, a Mura, a Grosszupje és a Nafta alkot. A csapatkapitány Alex Pichler nyilatkozik.
9: Fantasztikusak az érzések. Mindkét mérkőzést nagyon korrekt módon hoztuk. Látszott, hogy mindkét oldalon volt némi idegesség, ezért egyik csapat sem vállalt túl nagy kockázatot, de úgy gondolom, hogy a két mérkőzés során mi mutattunk többet, és a végén teljesen megérdemelten jutottunk fel az első osztályba. Ennél jó forgatókönyvet nehéz lenne írni, mint hogy a 90. percben szerezzük meg a győztes gólt. Nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk ezt a sok embert, akik együtt éltek a klubbal, egész szezonban mellettünk álltak, és hogy visszahozhattuk nekik az első ligát, az fantasztikus érzés. Őszintén szólva, nem sokszor voltam olyan helyzetben, hogy másodosztályból az első osztályba jussak fel, ráadásul csapatkapitányként. Ha pedig reálisan nézzük az egész szezont, mindössze két vereséget szenvedtünk. Ennél aligha lehetett volna jobb. Nem állítom, hogy nincs még tartalék a játékunkban, de eredményesség szempontjából a szezon fantasztikus volt. És ezt ma csak megerősített.
2: Végezetül Bozsik József vezetőedző és édesapja Bozsik Péter következik, aki szintén a helyszínen nézte meg a Nafta sikerét.
10: Gratulálok mindenkinek, azt hiszem, hogy maximálisan megérdemeltük, de hát amit az egész évben mutattak a srácok, már megérdemeltük volna a direktbe és a feljutást. Szeretjük nehezebbé, szeretjük a nehezebb utat választani. Én azt gondolom, hogy amiről egész évben beszéltünk, hogy ez egy első osztályú csapat, azt bemutattuk most ezen a két osztályozó mérkőzésen. A második olyan szinten domináltunk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy helyzetére emlékszem, a Primorének nekünk volt megint egy szabálytalan gólunk, minden volt, amit csak el tudunk képzelni, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, gratulálok mindenkinek, és nagyon büszke vagyok rájuk, köszönjük! Az egész szezonban a legérettebb játékot mutattuk. De elképesztő türelem kellett ahhoz, hogy ezt a Primorét feltörjük, hiszen semmi más céljuk nem volt, csak a mi hibáinkból építkezni, illetve hosszú labdákkal építkezni. De olyan szinten fárasztottuk el őket ott a 70. perc környékére, hogy a végén ez meghozta az eredményt az utolsó 5 percbe. Nagyon sokat beszéltünk erről a csapattal, hogy bármi van, hinni, bízni a saját játékunkba, nyomni tovább, és ebbe hiszünk, akkor az utolsó pillanatokban meg fog jönni a gól. Ebbe volt hiányérzetünk egyébként a végén itt a Brinje és a Triglavelni mérkőzéseken. Ott nem tudtunk ennyire higgadtak maradni, mint ma. Ez a higgadság, amit ma mutattunk, ez vezetett be minket az első osztályba.
11: Miért volt akkor a csapat ilyen higgadt? Vagy az első, hogy...
10: Megértünk rá. Megértünk a higgadságra.
11: És ki más, mint Máros ebben döntött el a...
10: Nagyon helyes. Én azt gondolom, nagyon megérdemelte ezt a gólt a Maró, hiszen az egész szezonban ontotta a gólokat. És sajnos itt a végén a Triglav ellen óriási pekje volt, akkor 1-0-nál kiment, és a kapufát találta el. Én mindig azt mondom, hogy ő se kapufára akarta rúgni. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy dolog, ami a Maróval is történt, hogy kapufára rúgta a Triglav ellen, majd ma ő fejeli a győztes gólt a végén. Ez megmutatja, hogy ő milyen fából faragták ezt a csapatot, főleg mentálisan, hogy egy utolsó pillanatban elvesztett bajnoki cím után így fölállni a padlóról, egy ilyen gyomros után, és az osztályozón kivívni a feljutást. Óriási, hogy a srácok milyen erőt mutattak.
11: Hogyan élt át ezt a mérkőzést?
12: Hát nagyon boldog voltam természetesen, egy picit talán még meg is könnyeztem. Tanulékony a gyerek, megtanult, hogy akkor kell gólt szerezni a meccs vége felé, amikor az ellenfélnek már nincsen ideje az egyenlítésre. De jobban játszottak, szervezettek voltak, taktikusak, félretéve a tréfát. Tulajdonképpen csak a Naftának volt helyzete, lehetőség a mérkőzésen. Kézben tartották, lehetett érezni a feszültséget, lehetett érezni, hogy mind a két csapat igyekszik a minimumra csökkenteni a kockázatot. Jól néztek ki, úgyhogy természetesen ez örömteli szakmailag is, és lelkileg is. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen most is azért a NAFTA, hogy úgy mondjam, a sorstól igazságot kapott, mert többet tett a győzelemért, többet tett a játékért, a futballért, több lehetőségük, több helyzetük volt, úgyhogy szerintem minden szempontból örülhetünk ennek.

kedves hallgatók, ez volt a Hétfi Arena. A NAFTA sikere mellett egyéb sportesemények is voltak a hétvégén vidékünkön. Ezek összefoglalójával jelentkezünk kedden. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!

Jude Law-tól hallhattuk a Presszót, ugye már ő egy jól ismert kortárs előadó, akinek a dalát, pontosan ezt a dalát jelölték a Hollywood Music Video Awards-on is, méghozzá a legjobb nemzetközi videoklip díja kategóriában. Teljesen pontosan. És így az aréna után ugye hallhattuk, hogy jó volt a hangulat a foci meccsen, ugye a NAFTA meccsén, és ahol még jó hangulat van, az nem más, mint a fesztiválok. És az a minti dal sem hiába szólt, ugyanis a Szigeten, ami idén augusztus 11-e és 15-e között lesz megrendezve, többek között fellép majd Jude Law is, na nem is akárhogy, ugyanis a Szigetet idéző mínusz egyet napot is belengedték, méghozzá augusztus 9-ére, amelyről elárulták május tájéken, hogy egyébként Brody János életművét dolgozza fel. A mínusz egyedik napon többek között Azaria, Betonhofi, a Carson Coma, az imént hallott Jude Law, Halász Judit és a Superár gyerekkórus előadásában hallhatja a közönség Brody műveit. A majdnem 40 előadót felsorakoztató koncertről később egy egyórás adás is készül majd az RTL-re. A koncert és a nap zenei rendezője Závodi Gábor lesz, aki a csütörtöki sajtótájékoztatónál mondta, hogy még nem lehet tudni, melyik előadó, melyik Brody számot adja majd elő. Olyan dalok fognak elhangzani, amik eddig még sose, mivel minden előadó saját stílusában adhatja majd elő ezeket. Grandai hozzátette, hogy ez a lista még nem végleges, és a jelenleg 6 órásra tervezett koncert lehetséges, hogy még ennél is hosszabb lesz, ír egyébként a Telex. Lesznek meglepetés dalok is, amikről sokan nem is tudják, hogy Brody írta. A koncerten pedig egyébként maga Brody is színpadra lép, az utolsó 45 percben fog közreműködni többek között Szörényi Leventével, Koncz Zsuzsával, Halász Judittal és Tolcsvai Lászlóval. A Sziget már korábban bejelentette az idei főfellépőit. Koncertet ad a fesztiválon Skepta, Skrillex, Bring Me The Horizon, Zara Larsson, Wolf Alice és a Florence and the Machine is. A Szigetet visszavásárló Gerendai Károly pedig már korábban beszélt arról, hogy a Budapest Park az egyik új befektetője lesz a fesztiválnak, és külön színpada is lesz, ahol kizárólag magyar zenekarok lépnek majd fel. A park színpadán többek között Betonhofi, Pogány Induló, Majka, Kóli, Kispál és a Borz, valamint a Queen is fellép. Egyébként pedig az idei Sziget megvalósulását körülményes szervezés előzte meg. Korábban már írt a Telex arról, hogy fesztivál külföldi tulajdonosa a luxemburgi Superstruct Entertainment úgy döntött, hogy nem vállal több kockázatot Magyarországon. Aztán ezután derült ki, hogy Gerendai Károly alapító venné át a Szigetet, de ehhez szüksége volt a főváros segítségére is. Részletesen erről a Telex oldalán olvashatnak az erről írt cikkben. Egyébként pedig Brody Jánossal nemrég a Telexen is interjúztak, miután kiderült, hogy a választások előtti napon tartott arénás koncertje után visszavonul az igazán nagy színpadokról. A Brody napra 19.900 forint áron indult meg a jegyértékesítés, írják egyébként záró mondatokban. Úgyhogy, ha érdekli önöket egy jó, kellemes, hosszas Brody koncert,

0: ahol ugye maga az előadó is fel fog lépni, akkor mindenképpen érdemes lesz a Sziget Fesztivál 0. napjára beszerezni egy-egy jegyet, ugye ahogy azt már mi is említettük. Kortárs magyar előadók is elő fogják adni az ő dalait, úgyhogy szerintem mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy nem fogják megbenni, hogyha ellátogatnak a Sziget Fesztivál, a 2026-os Sziget Fesztivál 0. napjára. Mi pedig ezt a következő, kicsivel kevesebb, mint 15 percet, jobbnál jobb dalokkal folytatjuk. A folytatásban érkezik a már sokszor említett Bródy János és az Egy hétig tart című dala. Fogadják nagyon sok szeretettel, na meg utána érkezik a Chevy Blues Band is, és még sok jó előadó, 3/4-kor pedig a friss ismétlése is.
1: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyorban hozta a fogkefét s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

egy kissé lejtom magam, s vasárnap délig ágyban voltam, fájt a fejem.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a New Level Empire Valami Legyen című újdonságát hoztam, ami végleg átveheti a zenekar Neked Valóság című sikertalának a helyét, és amely több mint másfél éve szerepel már egyébként a lejátszási listákon. A formációnak jó néhány slágere szerepel jelenleg is a top 40-ben, viszont a New Level Empire jó néhány év után jelentkezett újra szóló dallal, amely egyben várva várt negyedik albumuk beharangozója is. A Valami Legyen egy igazi New Level Empire-ös, dinamikus, energikus és ugyanazt a sokak által kedvelt hangzásvilágot képviseli, mint amit előtte már megszokhattunk az alkotásaiktól. Most azonban újdonságképpen érkezik a Valami Legyen, ez nem más, mint a New Level Empire újdonsága.

Zséda és Szűcs Krisztián közös dalát hallhattuk, a korai teli holdat. A folytatásban pedig érkezik egy olyan előadó, aki SP után szabadon a tini lányok mondhatni bálványává vált, ez nem más, mint Szabi Est, akinek a 2020-as dalát hallhatjuk majd a következő percekben, ez a Harcolnék ellene. Aztán a folytatásban szólni fog a kávészünet dala is, na meg még sok más finomság, pontban kettőkor pedig akkor Farics Doriz várja majd Önöket, méghozzá friss hírek. Szlovéniából és természetesen a nagyvilágból.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Jernej Vrtovec infrastrukturális és energiaügyi miniszterjelölt ma sikeresen teljesítette a parlament illetékes bizottsága előtti meghallgatást. A bizottság 9 tagja megfelelőnek értékelte a bemutatkozást, míg 5-en ellenezték. A parlament várhatóan csütörtökön dönt a 16. kormány kinevezéséről. Vrtovec hangsúlyozta, hogy jól ismeri az infrastrukturális minisztériumot, mivel 2020 és 2022 között már vezette a tárcát. Az energiaszektor is visszatér a minisztériumhoz, így szerinte először átszervezésre és egy működőképes rendszer létrehozására lesz szükség. Bejelentette, hogy a minisztériumba való visszatéréskor először áttekinti a pénzügyi helyzetet, beleértve az infrastrukturális igazgatóság pénzügyi helyzetét, valamint a beruházások és az aláírt szerződések listáját. Előadásában többek között az infrastrukturális projektek gyorsabb térségbe helyezését szorgalmazta. Idén a diákmunka átlagos órabére először haladta meg a bruttó 10 eurót, a legjobban fizetett állások pedig meghaladják a 15 eurót óránként. Az e-diákszolgálat adatai azt mutatják, hogy idén valamivel több szünidői munka ajánlat, mint tavaly, és a fiatalok 62%-a olyan munkaadóknál kapja meg első állását, ahol korábban diákmunkát végzett. Az ifjúsági és munkaerőpiac felmérése kimutatta, hogy a válaszadók 70%-a diákmunka révén szeretne munkatapasztalatot szerezni. 70%-ok pénzt is szeretne keresni a nagyobb anyagi függetlenség érdekében. A válaszadók 48%-a gyors és biztos keresetre vágyik, és a válaszadók közel 40%-a szerint a diákmunka jelentős függetlenséggel jár. Emellett a fiatalok számára fontos a fizetések biztonsága és gyorsasága, valamint az a lehetőség, hogy a munkarendjüket az iskolához vagy a magánélethez igazítsák. A kutatások azt is mutatják, hogy a fiatalok több mint 90%-a azonnal belép a munkaerőpiacra, köztes munkanélküliség nélkül. Az uniós források Magyarországra hozatalának lépései mellett az NMB ügyben indult eljárások jelenlegi állása is szóba került a Varga Mihály jegybankelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetésén. A miniszterelnök világossá tette Varga Mihály számára, a kormány célja az, hogy felelős gazdaságpolitikát folytasson, ami erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta. Magyar Péter szerint a megbeszélésen Varga tájékoztatta őt arról is, hogy mit lehet tudni az MNB ügyben indult büntető eljárás, illetve a polgári peres eljárások állásáról. Erre vonatkozó konkrétumokat azonban nem osztott meg a nyilvánossággal. Hozzátette, a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra. Sport. Amadej Marosa, a NAFTA játékosa hosszabbításban biztosította a lendvai csapat számára, hogy a 2026-2027-es idényben ismét az első ligában szerepelhessen a legidősebb szlovén csapat. Míg múlt szerdán Ajdovscsinában döntetlen, gól nélküli eredmény született az első kvalifikációs meccsen, tegnap két érvénytelenített találat után a NAFTA 1-0-ra verte a tenger melléki együttest, hogy visszatérhessen a legjobbak közé.
2: Időjárás.
1: Délután változóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul. Este lenyugszik a légkör.
0: Közlekedési hírek.
1: Akadozik a muravidéki autóút forgalma Lendvai és Pince között. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica lyuk előtt Maribor irányában, valamint Ljubljana és Szent Jakab között Celje felé, továbbá Pesnica és Szentil között Ausztria felé.

Szen a szerepre kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sok alomot sok emberből sokaknak, kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

gondolkodok. Akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy. Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba együtt egy szelet vár. Nesze, maradok én régész,

14 óra 17 perc van, hajszál pontosan így a Blaha Louisiana dala után, pedig mi elérkeztünk a hétfő délutáni programajánlónkhoz. És a következő napokban is rengeteg érdekes program várja önöket, ugyebár szokás szerint. Többek között június 4-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és zenével. Ismételten ez a vetítés a Lendvai Színház és Hangversenyteremben lesz június 4-én csütörtökön este 8 órakor. A belépés pedig ingyenes, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni erre a filmvetítésre, és van egy jó hírünk azoknak, akik nem beszélnek magyarul, hogy a film szlovén feliratokkal lesz megtekinthető, úgyhogy nem találhatnak kifogást arra, hogy ne menjenek el ennek a filmnek a vetítésére. Egyébként pedig olyan elismert színészek kapnak benne főszerepet, mint Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor vagy Rohonyi Barnabás, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni. Maga a film ugye a Magyar Mennyegző 12 karikás, úgyhogy akár a fiatalabbak is elmehetnek önökkel. Szervezők minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak tehát ennek a filmnek a vetítésére. Ami pedig még június hónapjában lesz, teljesen pontosan június 5-én, az nem más, mint az Egészségedre Lendva elnevezésű esemény, amelynek célja az egészséges életmód, a mozgás, valamint a testi és lelki egészség megőrzésének népszerűsítése. Az esemény arra igyekszik ösztönözni a látogatókat, hogy elgondolkodjanak az egészség alapvető értékein, amelyet mindannyian megőrizhetünk a mindennapi pozitív szokásokkal, vagyis a kiegyensúlyozott táplálkozással, a rendszeres testmozgással és a jó közérzet iránti törődéssel természetesen. A standoknál várhatóan különböző szervezetek mutatkoznak be, amelyek az egészség és a jó közérzet területén tevékenykednek, úgyhogy június 5-én irány a Lendvai Egészségház az Egészségedre Lendva elnevezésű eseményre. Reggel 8-tól egészen déli 12 óráig nagyon sok szeretettel várják majd az érdeklődőket. És ha már egészség, akkor nem csak június 5-én tehetnek érte, hanem június 13-án is, ugyanis várja majd önöket az újonnan megrendezett határon át sport esemény, teljesen pontosan futóverseny, szabadidős program. Június 13-án lesz megszervezve szombaton 14 órai kezdettel, Bödeházán fogják kezdeni ezt a futást, egyébként gyalog, mint sétálva is lehet teljesíteni. Eztent a távot 2 gyermektáv lesz, amit teljesíteni lehet, az egyik 200 méteres, a második 400 méteres, a felnőtt távok pedig 7, 14 és 21 kilométer hosszúak. 2 ország, 1 futás, 1 élmény, fussanak önök is a határokon át, úgyhogy várja önöket június 13-án a határon át a Mesés Hetés szervezésében, ismételten Bödeházán, kicsikkel, nagyokkal mindenképpen érdemes lesz ellátogatni ide is. Mi pedig folytatjuk most egy dallal, igaz annyira nem időjáráshoz illő, de is gyönyörű szépen kisütött odakint a nap. Ennek ellenére érkezik a Red Hot Chili Peppers-től a Snow, egy igazán nyugodt hangulatú dal, de természetesen utána érkezünk mi is vissza, méghozzá jobbnál jobb programokkal.

Már ajánlottunk sportprogramokat ugye a snow előtt, és ugye az egészségedre lendva eseményt, ami ugyanúgy tanítani tud bennünket, hogy hogyan tehetünk az egészségesebb életért mi, és akkor érkezünk egy újabb, talán annyira nem sportprogrammal, mint inkább kikapcsolódás programmal, ugyanis ahhoz is szükség van arra, hogy egészségesen éljünk. No, június 4-én csütörtökön 16 órai kezdett el a Bakonaki tónál csatlakozzanak az Ártánt Forrászt másfél órás túrára, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár majd önökre, erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. A találkozópont egyébként az információs pontnál lesz, hogyha pedig érdeklik önöket bővebb információk, akkor az info@artforest.si e-mail címen szerezhetnek, ugye a szervezőknél. Az esemény egyébként a Műkedvelő Kultúrhét keretében valósul meg, vagy a Tedenjubiteszke kultúra, ki hogyan jobban ismeri, és ingyenes is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni ismételten június 4-én csütörtökön 16 órai kezdettel a Bakonaki tóhoz, ugye az információs pont 16 órai kezdettel a Bakonaki tóhoz, ugye az információs pontnál lesz a gyülekezet.

Zenei együttes is fellép majd ezen az eseményen június 5-én pénteken ismételten 19 órai kezdettel. A szervezők, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket ide is, mindenképpen érdemes lesz ellátogatni erre a kulturális programra is. Aztán a könyvmolyokat várja Radamosban a könyvbazár méghozzá június 5-én pénteken 14 órától egészen 19 óráig, méghozzá a Radamosi Lehetőségek Háza előtt, illetve rossz idő esetében a Lehetőségek Háza csarnokában lesz megrendezve ez a könyvbazár. 16:30-tól 17 óráig pedig kétnyelvű meseóra kézműves foglalkozással is várja majd önöket, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni akár a legkisebbekkel is, ugyanis invitálják az érdeklődőket, hogy fedezzék fel közösen a könyvek világát. Lesz szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és még sok más. És van egy nagyon jó hírünk is a könyvmolyoknak, hogy a könyvek ingyen elvihetőek, úgyhogy semmiképp sem fogják megbánni, hogyha ellátogatnak erre a könyvbazárra június 5-én. Lesz gasztronómia program is, vagy gasztronómiai program is, ugyanis megszervezik a 10. gasztronómiai délutánt, méghozzá a Zsitkóci falusi tűzoltó otthonnál június 6-án 13 órakor. Vár önökre majd finom specialitások készítése, kellemes társalgás, étel és ital mellett, 15 órától kulturális program természetesen, valamint a Quartet Brezbassa koncertje is. Úgyhogy, ha szeretik az ízeket, amelyek összekötik az embereket, akkor mindenképpen érdemes lesz ellátogatni június 6-án 13 órakor a Zsitkóci falusi és tűzoltó otthonhoz erre a 10. gasztronómiai délutánra. És ha már egyszer gasztronómia, akkor megszervezik a Hazai Fajták Fesztiválját is június 6-án 11 órától 19 óráig a Géza Pubban Beltincin. Lesz élőzene, finom ételek és italok, és kiosztják az elismeréseket, vagyis ezeknek lesz az ünnepélyes átadása. Érdemes lesz ide is ellátogatni. Mi pedig még hamarosan érkezünk néhány programmal, így a hétfő délutáni programajánló alkalmából, de még előtte ugye a Muravidéki Magyar Rádióban Nem Lehet Hiány zenéből érkezik a Bagrasi Brothers Company és az Elviszlek.

A Bagosi Brothers Company-től szólt az Elvis Leg, hát mi pedig csak programokat tudunk ajánlani, elvinni önöket nem tudjuk. Van azonnal is egy június 6-ai program ismételten, méghozzá felső lakosban 12 órakor kezdik a már jól ismert falunap és kasszálás kézi kasszával, mondhatni már versenyt. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várják ide is az érdeklődőket, aki pedig már volt, ugye, ismét, mármint ugyanúgy felső lakosban a Herbafest elnevezésű eseményen, annak is érdemes lesz ellátogatni június 6-án a felső lakosi falu otthonhoz, ugyanis várja majd önöket a hazai piac is, déli 12 órától egészen 18 óráig. Na meg színes kultúrprogrammal is várják majd az érdeklődőket, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni erre az eseményre. Egyébként, ami a kasszálást illeti, illetve a kasszálás verseny, több kategóriában fognak versenyezni. Lesz felnőtt kategória, itt ugye a 18-tól 60 év közötti versenyzők fogják megmérettetni magukat, aztán a veteránok, vagyis a 60 pluszos kategóriában is lesznek versenyzők, na meg lesz női kategória, és csapatban is megmérettethetik majd a tudásukat a kasszálásban a csapatok. Úgyhogy, ha érdekli önöket ez az esemény, mindenképpen érdemes lesz ellátogatni akár ide is, ismételten június 6-án várják az érdeklődőket a falunap és kasszálás, kézi kasszálással versenyre, na meg ugye hazai piac látogatására. És még mielőtt elismételnénk, hogy ugye milyen különféle programok voltak itt említve a mai délutáni programajánlóban, érdemes elmondani azt is, hogy egy mai program is várja önöket, méghozzá Gyertya Jánosban, ugyanis az élethosszig tartó tanulás hete keretében a Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület, az, ugye, ahogy már említettük, az élethosszig tartó tanulás hete keretében megszervezi Tatjana Bogdan Szecsnik úti beszámolóját, méghozzá Lourdes és Nevers címmel, mely során Szubirusz Szent Bernadett életéről is szólni fog az előadó. Egyébként az előadás, ahogy már említettük, a mai napon 19 órakor kezdődik a Gyertyánosi falu otthonban. Érdemes lesz ide ellátogatni. Ugye azt tudjuk, hogy Bogdan Szecsnik előadásai mindig érdekesek szoknak lenni, és ugye ő is végigjárja ezeket a helyeket. Egy kicsit több érdekességet is tud ezáltal mondani az érdeklődőknek, és ugye az előadásra látogatóknak. Mi csak ajánlani tudjuk ezt a programot is, semmiképp se hagyják ki, tehát 19 órakor ezt az úti beszámolót Gyertyánosban, a Gyertyánosi falu otthonban 19 órakor. És ugye említettük, június 6-án lesz a falunap és kasszálás felső lakosban, ezen kívül pedig június 6-án várják önöket a Hazai Fajták Fesztiválja 11 órától 19 óráig a Gezapubban Beltincin. Június 6-án megint csak a 10. gasztronómiai délután lesz megszervezve 13 órakor a Zsitkóci falusi tűzoltó otthonnál. Június 5-én könyvbazár várja a könyvmolyokat Radamosban egészen 14 órától 19 óráig, és ingyen elvihetők a könyvek is. Aztán kardos est lesz június 5-én pénteken 19 órakor Dobronakon a Dobronoki Györgyház pajtájánál. Színes kultúrprogram várja az érdeklődőket, érdemes lesz ide is ellátogatni. Június 4-én csütörtökön 16 órai kezdettel a Bakonaki tónál meg lesz rendezve az Art and Forest másfél órás túra. Valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta, ami egyébként ingyenes, bővebb információt pedig az info@artforest.si e-mail címen tudnak szerezni. A találkozópont 16 órakor ismételten az információs pontnál lesz a Bakonaki tónál. Aztán lesz határon át a meséshetés szervezésében június 13-án Bödeházán 14 órai kezdettel. Ugye itt futni lehet menni azoknak, akik sportkedvelők, és megrendezik az egészségedre Lendva elnevezésű eseményt is. Június 5-én 8-tól egészen déli 12 óráig a Lendvai Egészségháznál. Na meg június 4-én csütörtökön 8 órakor filmvetítés lesz a Lendvai Színház és Hangverseny teremben, méghozzá a Magyar Mennyegző filmet lehet majd megtekinteni. Ez a film 12 karikás, és olyan elismert színészek kapnak benne főszerepet, mint Törőcsik Franciska, vagy
Kovács Tamás. Érdemes lesz erre is ellátogatni, egyébként ingyenes a belépés, úgyhogy június 4-én irány este 20 órai kezdettel a Lendvai Színház és Hangversenyterem, na meg ugye, ahogy már említettük, a mai napon 19 órakor a Gyertyánosi Falu Otthon, méghozzá egy úti beszámolóra. Mi pedig csak ennyi programmal érkeztünk, így a hétfő délutáni programajánlóban reméljük, hogy valamelyik a sok közül felkeltette az érdeklődésüket, és hogy el is fognak rá természetesen látogatni. Egyébként a mai úti beszámolóval kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy az eseményt egyébként a Gaberszky Mantrasi is színesítik majd, úgyhogy nem csak egy érdekes úti beszámoló, hanem jó zene is várja majd önöket a mai napon. Mindenképpen érdemes lesz valamelyik programra ellátogatni, mi csak ajánlani tudjuk, ez már önökön múlik, hogy ténylegesen el is fognak menni, és megtekintik-e, hogy milyen érdekességekkel várják önöket. Ami viszont biztos, hogy 14 óra 40 perc van, ezért még folytatjuk néhány zenével ezt az órát, na meg hamarosan elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban.

Maradj a hangszernél, ez volt Zorán dala, önök pedig maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, ugyanis pontban 3 órakor érkezik a mai terepjáró, méghozzá 3 témával. És azonnal egy mai világnapi témával kezdjük, ugyanis június 1-e, nem más, mint a tej világnapja, ennek kapcsán pedig a tej felvásárlási áráról, és ugye az emelkedésről, illetve csökkenés, ennek csökkenéséről Jobbágy Klára készített egy összeállítást, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a részletekért a mai terepjáróban, ugye erről a témáról hallhatnak elsőként. Aztán az invazív, az adott helyen nem őshonos növények terjedése mindenhol problémát okoz, mivel ezek a fajok kiszorítják az őshonos növényeket, csökkentik a biodiverzitást, veszélyeztetik a beporzókat, és gyakran komoly egészségügyi vagy infrastruktúrális károkat okoznak. A témáról ismételten csak Jobbágy Klárát hallják majd a mai terepjáró második témájában. Végül pedig, azaz a 3. témánkban arról hallhatnak, hogy mégis hogyan kapcsolódik Jókai Mór ezelőtt több mint 150 éve íródott aranyembere egy számítógépes játékhoz. No, a kapcsolatot az Algerszegi Hevesi Sándor Színház színészei és Romankovics Edit író álmodta meg. Az iskolások interaktív tantermi előadás keretében kerülnek közelebb Jókai Mórhoz. A darab a fiatalok képzelő erejét, kreativitását megmozgatva az élményszerű feldolgozással felkelti az érdeklődést a könyvek és történetek iránt, ezáltal motiválva a diákokat az irodalmi élmények felfedezésére. Az előadást egyébként az MNMI intézet, tehát MNMI közvetítésével tekinthették meg a lendvai általános és középiskolások, a Jókai Heket pedig munkatársunk Szőke Krisztina az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában nézte meg. Erről hallhatják a részleteket a mai terepjáró utolsó témájában. Érdemes lesz tehát velünk tartani 3-kor. Várja önöket ez a 3 téma, úgyhogy tehát akkor hallgassanak a folytatásban is MMR-t.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Évek óta a tejtermelő gazdáink a tej felvásárlási árában történt minden apró változást megéreznek. Az áringadozások ma már nem csak a kisebb gazdákat, hanem a nagyobb tejtermelőket is érzékenyen érintik. Jelenleg a tej felvásárlási ára csökken, miközben az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek. Június 1-e a tejvilágnapja. Ennek kapcsán az ágazat helyzetéről Jobbágy Klárát hallják.
2: A mondás szerint a tej élet, erő, egészség. A tej az egészséges táplálkozás része, ezért is a hazai ágazatok közül mindig is kiemelt figyelmet kapott. A mezőgazdasági ágazatok között a tejágazat termelése az egyik legstabilabb. Jövedelmezősége azonban már nem, mivel azt állandó hullámhegyek és völgyek jellemzik. A legutolsó statisztikai adatok alapján márciusban az előző év azonos hónapjához képest 5%-kal több tej került felvásárlásra. A tejtermék termelés pedig az éves termelés plafonján van. Tejüzemeink éves szinten ugyan kevesebb fogyasztói tejet és vajat állítanak elő, de több más tejterméket gyártanak. A havi termelés minden idők legmagasabbja a jelen pillanatban. Tejfeldolgozóink a tavasz első hónapjában, márciusban közel 54.500 tonna tejet vásároltak fel a parasztgazdaságoktól. Ez havi szinten 13,3%-kal volt több az előző év ugyanazon időszakához képest, és ez a valaha volt legnagyobb havi mennyiség. De össztermelésünk is éves szinten majdnem eléri az 5%-os emelkedést. A havi szintű statisztikai adatok lebontásából kitűnik, hogy idén tavasszal is a szokásos, szezonális termelés növekedés volt megfigyelhető, kivéve egyedül a vajtermelést, ahol is 7%-os volt a csökkenés. A februári hónaphoz képest a tejüzemeink többnyire növelték a termelést. Nevezetesen a tejszín és az erjesztett tejtermékek termelése közel 16%-kal, a sajtoké körülbelül 13%-kal, a fogyasztói tejé pedig valamivel több mint 1%-kal növekedett. Az EU tejfelvásárlási ára februárban 2,7%-kal csökkent 43,9 centre. Ez egy évvel ezelőtti adatokhoz képest valamivel több mint 18%-kal volt alacsonyabb, és ez az árcsökkenési trend továbbra is tapasztalható. Nálunk tejfeldolgozónként eltérően a tejfelvásárlási ára 40-41 cent körül alakul. A tejfelvásárlási ára tehát folyamatosan csökken, miközben az élelmiszer áraink folyamatosan drágulnak. A gazdák jelenleg literenként körülbelül harmadával kevesebb árat kapnak az eladott tejért, mint kaptak tavaly nyáron. A nemzetközi körülmények, az olaj és annak következtében a műtrágyák árának meredek emelkedése, valamint a többi egyéb felmerülő költség, például a szállítási költség drágulásként jelenik meg az élelmiszerárak alakulásánál. Miközben a tej esetében a felvásárlási áralakulása az előbb felsoroltak hatása ellenére is éppen ellentétes folyamatban nyilvánul meg.
1: Az invazív, az adott helyen nem őshonos növények terjedése mindenhol problémát okoz, mivel ezek a fajok kiszorítják az őshonos növényeket, csökkentik a biodiverzitást, veszélyeztetik a beporzókat, és gyakran komoly egészségügyi vagy infrastrukturális károkat okoznak. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: A mezőgazdaságban, az erdészetben, de házunk közvetlen környezetében is egyre nagyobb gondot okoznak az úgynevezett invazív fajok. Talán legismertebb közülük a parlagfű, amely úton, útszélen, de elsősorban kapás növényeinkben terjed, s rendkívül erős allergén hatása miatt nagyon sok embernek okoz egészségügyi problémát. Az invazív fajok egy része valamilyen úton, módon potyautasként került be hozzánk, de például vannak olyan dísznövényeink, amelyeket kertészetek előzetes tervezéssel környezetünk díszítésére ültettek, majd ezek a növények egyszerűen kiszabadultak ültetési helyükről, és ellenőrizetlenül elkezdtek terjedni az erdőkben és a mezőgazdasági területeken. Ily módon kiszorítva az őshonos fajokat, megváltoztatva az élőhelyi feltételeket, amivel aztán ökológiai és gazdasági károkat okoznak. Emiatt az egyre égetőbb probléma kapcsán beindult egy nemzetközi projekt, a Life Ornamentalias, amelyben 10 partner vesz részt. A 2029 őszén záruló 6 éves projekt vezető partnere a Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézete. A projekt ideje alatt a résztvevők részéről kiemelt figyelmet kapnak azok az invazív dísznövények, amelyek mondjuk úgy, hogy engedéllyel kerültek be hozzánk. A projektben résztvevő szakértők a könnyebb azonosítás és kezelés érdekében 3 listába sorolják a dísznövényeket. Az egyes csoport az úgynevezett fekete lista, amely a 12 leginvazívabb növényt tartalmazza. Aztán van egy narancssárga lista, amelyben azon növények szerepelnek, amelyek megfelelő felügyelet mellett továbbra is ültethetők, és van egy fehér lista, amely az őshonos dísznövények ajánlott példányait rejti. A fekete lista számos olyan növényt rejt, amelyeket eddig jóhiszeműen használtunk házunk tájának díszítésére, abban a hitben, hogy veszélytelen dísznövények. Senki sem gondolt bele behozatalukkal, hogy e növények rendkívül invazívak. Képesek nagyon gyorsan kiszabadulni a természetbe, és ott maradandó változásokat okozni. Ezen a listán ott van az amerikai juharfa, a borbolyafélék, a sejemfa, a japán keserűfű, az ötlevelű szőlő, a közkedvelt császárfa, a különféle bambuszok, az ecetfa, és ott van több jelenleg oly közkedvelt babérmegy és őszi rózsafaj. Ezek egy része már élősövényként, kerti dísznövényként igencsak gyakran köszön vissza. A narancssárga lista, mint már mondtam, tartalmazza azon invazív dísznövényeket, amelyeknek természetbe való terjedése megfelelő kezeléssel könnyen megakadályozható. Ezen a listán szerepel több népszerű babérfaj, amelyek esetében a tulajdonosok felelős kezeléssel, a növények virágzás utáni azonnali megmetszésével megakadályozhatják a magok beérését és a természetbe való kijutását. Amikor házunk táját szépítgetjük, akkor a dísznövények vásárlásakor próbáljunk azok közül választani, amelyek az úgynevezett fehér listán szerepelnek, és nálunk őshonos növények, mert ezeknek nincs negatív hatása a természetre. Ha pedig valakinek a kertjében vagy más zöld területén az invazív növények fekete listáján szereplő dísznövényfaj található, azért nem kell azonnal eltávolítani azt. De amikor úgy döntünk, hogy változtatni szeretnénk környezetünkön, akkor mindenképpen a Szlovén Természetvédelmi Intézet által készített adatbázis fehér listáján szereplő dísznövények közül tegyük azt meg. Természetesen a szántóföldeken és azok közelében megjelenő invazív tömbnövényeket tűzzel vassal kell írtani. Az idei évben mától június 7-éig folyik majd az intézet invazív növények nélkül elnevezésű tisztogatási programja. A tavalyi első alkalom után idén már második alkalommal.
3: Hogyan kapcsolódik Jókai Mór ezelőtt több mint 150 éve íródott aranyembere egy számítógépes játékhoz? A kapcsolatot az zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színészei és Romankovics Edit író álmodta meg. Az iskolások interaktív tantermi előadás keretében kerülnek közelebb Jókai Mórhoz. A darab a fiatalok képzelő erejét, kreativitását megmozgatva az élményszerű feldolgozással felkelti az érdeklődést a könyvek és történetek iránt. Ezáltal motiválva a diákokat az irodalmi élmények felfedezésére. Az előadást a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közvetítésével tekinthették meg a lendvai általános és középiskolások. A Jókai Heket Szőke Krisztina az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában nézte meg.
4: Alapvetően az ötlet és a kezdeményezés onnan indult el, hogy tavaly volt Jókai 200 év, és ugye ennek kapcsán több pályázati lehetőség íródott ki, és ezzel élt a színházunk is, és megkértek egy kortárs írónőt, hogy ha lehet, akkor egy Jókai 200 évre íródó olyan típusú előadást készítsenek nekünk, amivel tényleg meg lehet fogni a mai fiatalokat. Most ez az előadás alapvetően nagyjából ez a 14-16-18 éves korosztálynak készült, tehát főleg középiskolásoknak. Az írónőnek az volt az ötlete, hogy szerinte ezekkel a számítógépes játékokkal lehetne igazán közel vinni Jókait a gyerekekhez. És ugye az előadásunkban ugyan többször megjelenik Jókai neve is, illetve az aranyember történetéből is fel-fel bukkannak karakterek és történetszálak, de azért mégis sokkal inkább közelebb van hozva ez az előadás a gyerekek mindennapi problémáira. A szülő és diák kapcsolat, a tanár és szülő kapcsolat, illetve a tanár és diák kapcsolat, illetve a diákok kapcsolata egymással is előtérbe kerül.
5: Mondta az osztálytermi interaktív előadásról Kovács Virág színésznő a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból.
6: Ha, ha, ha. Anya! Vigyázz! Ez az! Kész! Mennek el! Szia!
7: Gigi!
8: Már megint játszol?
9: Nem, de úgyis épp az ebédbefizetésed intézem.
8: Ja, gondolom. Itt vagyok.
5: Kovács Virág, aki az előadásban Masát alakítja, továbbá a következőket emelte ki az előadásról, amelynek ősbemutatója ezelőtt egy hónapja volt Zalaegerszegen.
4: Többek között a diákoknak beszélni kell önmagukról és a játékokhoz való viszonyukról, illetve interaktívan fel kell építeniük játéktereket, amiket mi színészek használunk végig az előadásban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez egy koprodukciós történet legyen, és hogy minél kreatívabbak a diákok, annál kreatívabb helyszínek születnek, és annál több mindent tudunk beleszűrni a történetbe. Az a tapasztalat, hogy az általános iskolások sokkal-sokkal kreatívabbak, sokkal több ötletük van, még jobban benne vannak ebben a mesevilágban. Ma is született például varázsló karakter, vagy megjelent egy varázspálca. Az alaptapasztalatunk az, hogy egy kicsit nehezen vonódnak be az elején, tehát nehéz feladat nekik ez, hogy jaj, most székeket kell összepakolnunk, hogy ebből építsünk föl egy videójátékos helyszínt, de ahogy ez megtörik, ez a gát átszakad, utána már az egész előadást nagyon jól veszik, és nagyon élvezik, felismerik a szülőket, felismerik a tanárokat, felismerik a diáktársaikat.
5: Az interaktív előadás azonnal megragadta az iskolások figyelmét. Az érdeklődés nem lankadt egészen a végéig. Halljuk, mi nyerte el leginkább a lendva nyolcadikosok tetszését. Erről Farkas Kristóf mesélt elsőként.
10: Nekem nagyon tetszett, azért is, mert a mi ötleteinkből léptek fel, és én még szeretnék több ilyen órát is, mert érdekes színdarabokat nézni. Nekem azzal volt a legérdekesebb, hogy hát bemutatták Jókai regényét is egy picit, még hogy a tínédzsereknek az életét is.
11: Bekő Gréta vagyok, nekem nagyon tetszett. Leginkább az is benne, hogy mi az elején ezeket a térképeket mi megcsinálhattuk, használhattuk a kreativitásunkat, de nekem leginkább szerintem közben a műsor, az előadás tetszett a legjobban. Nagyon élveztem, a karakterek is nagyon jók voltak benne mostani ilyen hát mondások is, miket a mostani fiatalok is használnak. Nekem azok személy szerint nagyon tetszettek, meg a vége is, hogy mi magunkban még kigondoltuk, hogy mi lehet a vége, mi történhetett volna. Más csoportoknak is jó volt hallani a válaszát, nem csak a miénket.
12: Én Csardásla Franciska vagyok, és nekem azt tetszett az előadásban, hogy elég kreatív volt, beszélt a mostani világnak a gondjairól, a karakterek is nagyon tetszettek, kedvencem az a Masa volt, mert olyan kreatív személyiség, és én is annak tartom magamat, és vele tudtam együtt érezni leginkább.
13: Verden Patricia vagyok. Nekem ez az előadás nagyon tetszett. Legjobban egyetértettem talán a Virággal. Ő nagyon szépen bemutatta az ő karakterét, én szerintem. Nagyon szeretem a színházat is, és nagyon élveztem. Meg hát az ilyen 500 oldalas könyvekkel valóban nehéz megbirkózni, már néha a 200 is soknak számít, ezért hát nem viszont el fogom olvasni, mivel hogyha jól tudom, akkor nálunk az ugye nem kötelező olvasmány. A részletet szívesen elolvasnék, mert tetszett, ahogy bemutatták, de biztos, hogy nem olvasom az egész könyvet.
7: Bogdá Horváth Szára vagyok, nekem ez az előadás nagyon tetszett. Azt, hogy nem volt az a hagyományos, hogy máshogyan mutatták be, és hogy egy játékkal mutatták be. Ez ilyen nagyon érdekes volt, ilyet még nem láttam. Én nagyon szeretek olvasni, még nem olvastam a Jókai Mórtól, de most szeretnék.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Jobbágy Klára és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A 29 perc van, és ami az időjárást illeti, hát 3 óra előtt még gyönyörű szépen sütött a nap, ahogy pedig 3-at ütött az óra mutatója, úgy Lendvát elérte egy gyorsabb esőzés is, úgyhogy zivatar, úgyhogy ilyen időjárásra lehet számítani még a nap folyamán. Hát legalábbis 6 órakor még mutatnak az előrejelzések egy gyorsabb zivatart, illetve valamennyi csapadékot, és ugye ebből a változó időjárásból kimenőleg is párás a levegő, úgyhogy kicsit nehezebb mondhatni a légzés is ilyenkor. Ami viszont biztos, hogy mi ezt az időjárást most egy kicsit ellenezni fogjuk, méghozzá egy évfordulós eseménnyel. Ugyanis 2005-ben a Crazy Frog Axel F. dala az első helyen végzett a brit kislemez listán. A dal egyébként eredetileg mobiltelefon csengő hangként indult, a kislemez pedig Harold Faltermeyer filmzenéjén alapul, amely 1985-ben a második helyig jutott a slágerlistákon. És mi ezt az egész dalt nem fogjuk lejátszani, viszont adunk belőle egy kis ízelítőt, és egy biztos, hogy egy kicsit a hangulatot fel tudjuk vele majd dobni valamelyest. Na meg biztosan önök is hallották már valaha, főleg, hogyha vannak a házban unokák, illetve gyerekek, akkor ott a 2000-es, korai 2000-es, 2010-es évek környékén biztosan eléggé sokszor elhangzott ugye a mobiltelefonokból is ez a hang. Egy biztos, mi ebből adunk egy kis ízelítőt, ha pedig érdekli önöket a teljes verzió, akkor egyébként a 2 perc, 50 másodperces videó megtekinthető a YouTube-on is, úgyhogy akár azt is megtekinthetik, hogyha természetesen érdekli önöket a hosszabb verziója ennek a zenének, vagy inkább mondhatjuk csengőhangnak. És akkor most érkezzen az ízelítő, reméljük, hogy valamelyest feldobja ezt a borongós, esős hangulatot, és a Crazy Frog után érkezik majd jó sok zene, a Cool and the Gang, Keresztes Ildikó, Konz Zsuzsa, na meg hamarosan várja majd önöket a 7 zeneszáma is teljesen pontosan 3/4-kor, úgyhogy ha a következő percekben is maradnak a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, akkor jó zenéből és természetesen a 7 zeneszámából nem lesz hiány. Ding ding ding ding ding ding ding ding bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasha Pirc-Musar államfő ma munkalátogatáson tartózkodik Finnországban, amelynek középpontjában a két ország közötti politikai, gazdasági és egyéb közös érdeklődésre számon tartott területeken folytatott együttműködés erősítése állt. Finn kollégájával Alexander Stubbal megvitatta a világ biztonsági helyzetét, különösen Ukrajnában és a Közel-Keleten. Pirc-Musar és Stubb az Európai Unió bővítését, a Nyugat-Balkán perspektíváját és az ENSZ terepét a globális kihívások megoldásában tárgyalta. Mivel Finnország az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik, a 2029-2030-as időszakban az elnök bemutatta finn kollégájának Szlovénia tapasztalatait a testületben. Az elnöki hivatal szerint a finnországi látogatás a két ország közötti rendszeres és szoros politikai párbeszéd folytatását jelenti a legmagasabb szinten. Legutóbb 2021-ben találkozott a két ország képviselője, Sauli Niinistö, finn elnök akkor járt Szlovéniában. Az illetékes parlamenti bizottság ma késő este folytatja Angel Logar gazdasági, munkaügyi és sportminiszter jelölt meghallgatását. A mára kitűzött 3 órában nem minden bizottsági tagnak volt lehetősége kérdéseket feltenni, és miután Logar beleegyezett az ülés berekesztésébe, a bizottság elnöke félbeszakította az ülést. Robert Potnik bizottsági elnök javaslatára a Gibanye Svoboda képviselőinek ellenzésével megszavazta, hogy a kérdések feltevését 5 percre korlátozzák, és minden képviselő egyszer tehet fel kérdést. Tekintettel az eddig feltett kérdésekről folytatott megbeszélések hosszára, arra a következtetésre jutottak, hogy nem tudják 12 óráig befejezni az ülést. A Gibanye Svoboda képviselői tiltakoztak, hogy korlátozzák a demokráciát, és nem tudják elvégezni a munkájukat. Logar hozzátette, hogy minden kérdésre szeretne választ adni, így a bizottság elnöke ma 22 órára tűzte ki Logar bemutatkozásának folytatását. Az EPS és az azerbajdzsáni állami olaj- és gázipari óriás a Szokár bejelentése szerint aláírták a dél-szerbiai Nis városában tervezett kombinált ciklusú gázerőmű fejlesztésére, megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást. Bár a felek a projekt februári bejelentésekor még 2029-es indulással számoltak, a céldátumot most egy évvel későbbre 2030-ra módosították. A szerb energiaügyi miniszter kiemelte, hogy a beruházás megerősíti az ország ellátásbiztonságát, diverzifikálja a forrásokat és rugalmas kapacitásként támogatja a szerb energia átmenetet. Szerbia jelenleg erősen függ az orosz gázimporttól, de az elmúlt időszak infrastrukturális fejlesztései már megnyitották az utat az alternatív források előtt. A szerb gázpiacra évi 2,2 milliárd köbméter földgáz érkezik a Gazpromtól, a török áramlat bulgáriai meghosszabbításán keresztül. Sport. A Krány melletti Bördön gyűlt össze edzésen a szlovén foci csapat, hogy felkészüljön a Ciprus és a Horvátország elleni barátságos mérkőzésre. Bostyán Cészár csapatából azonban sérülés miatt hiányzik Benjamin Šeško, a Manchester United 23 éves játékosa. Csütörtökön a Stožice sportparkban játszanak Ciprus ellen, majd vasárnap Varasdon Horvátország ellen.
2: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovénska Bisztrica lyuk előtt Maribor irányában, valamint Ljubljana és Szent Jákob között Celje felé, a tenger melléki strádán Unec és Posztojna között Koper felé.

Roxette-től szólt a Fading Like a Flower, a következő percekben pedig jó sok zene társaságában érkezik a Zöld Zóna is teljesen pontosan negyedkor, úgyhogy érdemes lesz MMR-t hallgatni a folytatásban is.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A modern gazdaság egyik alapvető ellentmondása, hogy miközben technológiailag egyre fejlettebb termékeket gyártunk, azok jelentős része egyre nehezebben javítható. A ragasztott akkumulátoroktól és szoftveresen zárolt traktoroktól az egyszer használatos ételcsomagolásokig ugyanaz a logika rajzolódik ki. A jelenlegi rendszer nem a hosszú élettartamban, hanem a gyors cserében érdekelt. Pedig a javíthatóbb, tartósabb és újrahasználható rendszerek műszakilag régóta megvalósíthatók lennének. Akkor mégis miért nem ezek terjednek? Ennek járt utána a körkörös.hu legfrissebb összeállításában, amelynek kiinduló pontját a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szerkesztett Zöld Gazdaság 2026 tanulmánykötet egyik, a javíthatóság dilemmáját elemző fejezete adta. Erről szólunk ma. A fenntarthatóságról szóló gondolkodásban van egy furcsa hiány. Miközben egyre többet beszélünk újrahasznosításról, körforgásos gazdaságról és zöld innovációkról, ritkán kerül szóba egy nagyon egyszerű kérdés. Miért nem használjuk tovább azt, amit már legyártottunk? A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szerkesztett Zöld Gazdaság 2026 tanulmánykötet a fenntarthatósági átmenet számos területét vizsgálja, az ESG szabályozásoktól és a körforgásos gazdaságtól kezdve a műanyag szennyezésen át a javítás kérdéséig. A kötet egyik tanulmánya a jog vagy kihívás a javítás arra mutat rá, hogy a javítás problémája ma már nem egyszerű technológiai kérdés, hanem gazdasági és rendszerszintű dilemma. Ez elsőre talán furcsán hangzik, hiszen a javítás logikus megoldásnak tűnik. Ha egy termék elromlik, megjavítjuk. Kevesebb hulladék keletkezik, kevesebb nyersanyagot használunk fel, kisebb lesz a környezeti terhelés. A gyakorlatban azonban a legtöbb modern termék nem hosszú élettartamra és könnyű javíthatóságra készül. Az alkatrészek sokszor nehezen hozzáférhetők, a javítás költsége meghaladja az új termék árát, a gyártók pedig gyakran nem biztosítanak megfelelő támogatást vagy alkatrészellátást. Ez részben a beépített amortizáció logikájával magyarázható. A termékek életciklusa sokszor nem műszaki szükségszerűség, hanem üzleti döntés eredménye. Pedig a javíthatóbb termékek technológiailag egyáltalán nem elképzelhetetlenek. Sok esetben egészen egyszerű tervezési döntéseken múlik, hogy egy eszköz évekig használható marad-e, vagy már egy kisebb hiba után hulladékká válik. Az elmúlt években több kutatás és civil szervezet is rámutatott arra, hogy számos modern elektronikai termék kifejezetten nehezen javítható konstrukció. Az okostelefonoknál gyakoriak a ragasztott akkumulátorok és kijelzők, amelyek cseréje speciális eszközöket és sokszor teljes készülékbontást igényel. A laptopok egy részében a memória vagy az adattároló egység már nem cserélhető, hanem az alaplapra van forrasztva, így egyetlen alkatrész meghibásodása akár a teljes eszköz cseréjéhez vezethet. A probléma nem csak az elektronikában jelenik meg. Egyes modern mosógépeknél vagy konyhai gépeknél az alkatrészeket már nem csavarozással, hanem ragasztással vagy egybeöntött modulokkal rögzítik, ami jelentősen megdrágítja vagy gyakorlatilag ellehetetleníti a javítást. Az autóiparban közben egyre nagyobb vitát okoz, hogy a szoftveresen vezérelt rendszerekhez és érzékelőkhöz kiférhet hozzá. Az Egyesült Államokban különösen a mezőgazdasági gépek körül alakult ki konfliktus. Több gazdálkodói szervezet szerint bizonyos modern traktorok javítása ma már a gyártói szoftver engedélyektől függ, ami jelentősen korlátozza a független javítás lehetőségét. Mindez nem technológiai, hanem gazdasági kérdés. Ez a felismerés áll az Európai Unió javításhoz való jog kezdeményezése mögött is. Az EU az elmúlt években egyre határozottabban próbálja kötelezni a gyártókat a javíthatóság biztosítására, az alkatrészek elérhetőségére és a fogyasztók informálására. Az Egyesült Államokban közben több tagállam, például New York és Kalifornia, saját javításhoz való jogi szabályozásokat vezetett be, de egy 2025-ös Reuters elemzés szerint a javítás aránya továbbra is alacsony, mert az új termék vásárlása sokszor egyszerűbb és olcsóbb marad. A jelenlegi gazdasági rendszer alapvetően a gyors anyagáramlásra épül, gyártásra, fogyasztásra és cserére. A javítás ezzel szemben lassítja ezt a ciklust. Nem generál új eladásokat, nem növeli a termelést, és nem illeszkedik a jelenlegi üzleti modellekbe. A Zöld Gazdaság 2026 egyik fontos állítása éppen az, hogy a fenntarthatósági átmenet nem valósulhat meg pusztán technológiai fejlesztésekkel vagy egyéni döntésekkel. A változás rendszerszintű, szabályozás, gazdasági ösztönzők és működési logikák átalakulását igényli. Ez különösen fontos akkor, amikor a javítást a körforgásos gazdaság tágabb kontextusában vizsgáljuk. Az újrahasznosítás önmagában ugyanis nem képes kezelni a hulladék problémát, naközben folyamatosan új termékek és új csomagolások áramlanak be a rendszerbe. Ebben a helyzetben a javítás logikája egy magasabb szintet képvisel. Nem a hulladékot kezeli, hanem megelőzi annak keletkezését, és ugyanez a logika jelenik meg az újrahasználati rendszereknél is. Az ételrendelés és az elviteles csomagolás világa jó példa erre. Itt nincs mit megjavítani, maga a rendszer épül egyszeri használatra. Ebben az esetben az újrahasznosítás vagy az anyagcsere csak részleges megoldást jelenthet. A valódi változást inkább azok a rendszerek jelenthetik, amelyek eleve hosszabb életciklusra és újrahasználatra épülnek. Az edény visszaváltó és újrahasználati rendszerek például nem egyszerűen zöldebb alternatívák, hanem egy másik gazdasági logikát képviselnek. Nem az egyszer használatos termékek minél gyorsabb áramlására épülnek, hanem arra, hogy ugyanaz az eszköz minél tovább körforgásban maradjon. Ez természetesen nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági átalakulást is jelentene. Az egyszer használatos műanyag termékek gyártására épülő rendszerek helyett nagyobb figyelmet kaphatnának a tartósabb, javíthatóbb, akár fémből vagy más hosszú élettartamú anyagból készülő eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó logisztikai és tisztítási infrastruktúrák. A körforgásosság tehát nem feltétlenül iparágak megszűnését jelenti, hanem azok átalakulását. Ahogy a javíthatóbb elektronikai eszközök sem kevesebb technológiát igényelnének, hanem más tervezési szemléletet, úgy az újrahasználati rendszerek sem a fogyasztás végét jelentik, hanem annak újraszervezését. A kérdés ezért ma már nem az, hogy technológiailag képesek lennénk-e tartósabb és körforgásosabb rendszereket működtetni, sokkal inkább az, hogy hajlandóak vagyunk-e a jelenlegi gazdasági ösztönzőket ehhez igazítani. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Mit játszhattok még ki?
1: Játszhattunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen gyújtázni, még hogy lehet játszani valami ollanokat.
0: Mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
2: A domb után.
0: A domb mögött?
2: Igen.
0: Nem lehet észrevenni a másikokat?
2: Nem.
0: Nem lehet?
2: Nem.
0: Nem? Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
2: Igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
2: Nem.
0: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
2: Igen.

Shaquille O'Neal neve valószínűleg nem ismeretlen sokunknak, és friss hírek alapján, legalábbis a Telex After cikke alapján, júliusban nem máshol, mint Budapesten fog fellépni. Az amerikai kosárlabdázó DJ-zik majd teljesen pontosan július 11-én a Hajógyári szigeten, derül ki egyébként a fellépés nemrég létrehozott Facebook eseményéből. O'Neal művész nevén DJ Diesel, a Subtronics nevű előadóval együtt játszik majd. Az esemény a Bass Parade in the City nevet viseli, és a tervek szerint délután 4-től este 10-ig tart majd. Ezután jön majd még az after. Az eseményt szerda délután hirdették meg, arra ez 9.990 forintos early bird jegyek szinte azonnal el is fogytak. Shaquille O'Neal minden idők egyik legismertebb centere volt az NBA-ben, nem csak hatalmas termete és megállíthatatlan játéka, hanem a nagyon szórakoztató személyisége miatt is. Shaq az elmúlt években elemzőként és műsorvezetőként maradt az NBA környékén, mellette pedig elkezdte építgetni a DJ karrierjét is, mi pedig ebből ízelítőt kaphatunk, hogyha július 11-én ellátogatunk Budapestre, a Hajógyári szigetre. Úgyhogy ha érdekli önöket, hogy hogyan DJ-zik egy kosárlabdázó, akkor mi csak ajánlani tudjuk, hogy akár önök is látogassanak ki. Erre az eseményre egy biztos, hogy ígéretesnek mutatkozik már most a szervezők a posztjai alapján, úgyhogy érdemes ellátogatni a Facebook oldalukra, és természetesen, hogyha tehetik, akkor Pestre a koncertre is. Ami viszont biztos, hogy itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban, hát igaz nem koncert, de azért jobbnál jobb zenék várják önöket. Érkezik a Margaret Island, ugyanígy várlak, na meg a Westlife is szólni fog, és mivel hamarosan kicsit kevesebb, mint 5 perc múlva már 3:45 is fog ütni az óra mutatója, ezért fontos elmondani azt is, hogy nem sokára érkezik majd önökhöz ismételten Farid Stories, méghozzá a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás, Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.
1: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Változatlan jövedéki adó mellett éjféltől jóval alacsonyabb lesz az üzemanyag ára Szlovéniában. Az autópályákon kívüli töltőállomásokon 11,1 centtel csökken a 95-ös benzin ára, és a következő egy hétben 1 euró 60,3 centet tesz ki literenként. A gázolaj ára 10,6 centtel lesz olcsóbb holnaptól, és 1 euró 64,7 centre esik literje. A fűtőolaj pedig 11,8 centtel lesz kevesebb, literenként 1 euró 27 centért lehet tankolni. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az energiaügyi miniszter becslése szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,68 centet tenne ki. A gázolaj literjéért körülbelül 1,72 centet, a fűtőolajért pedig körülbelül 1,37 centet kellene fizetni. Az árak június 8-áig lesznek érvényben. A kőolajtermékek árai továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euro árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. Janez Ziegler király mezőgazdasági miniszter jelölt a mai parlamenti bizottsági meghallgatáson hangsúlyozta, hogy a minisztérium egyik fő feladata a jövőben az élelmiszer önellátás és az ehhez kapcsolódó élelmezés biztonság erősítése lesz. A kulcsfontosságú feladatok között kiemelte a mezőgazdasági ágazat bürokrácia mentesítését és digitalizációját. Bejelentette, hogy olyan intézkedésekért fog kiállni, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy tisztességes megélhetést biztosítsanak munkájukból. Támogatja továbbá az agrárpolitika azon változásait, amelyek figyelembe veszik a szlovén mezőgazdaság sajátosságait, a gazdaságok széttöredezettségét és a legújabb tudományos eredményeket. Rendkívül fontos feladatként emelte ki a vidéki életet megőrző kis családi és biogazdaságok megerősítését is. Ausztráliában egyre gyorsul az elektromos járművekre való átállás, miközben a vevők bizalma is új csúcsokat ér el. Az ausztrálok egyre gyorsabb ütemben térnek át az elektromos járművekre. Az új biztosítási adatok szerint az érdeklődés jelentősen megnőtt, miközben az üzemanyag árak továbbra is kiszámíthatatlanok, és az ellátási nehézségek is fennmaradnak. Az adatok szerint az elektromos járművekre vonatkozó biztosítási ajánlatkérések száma idén áprilisban 121%-kal ugrott meg az előző év azonos hónapjához képest, ami az elektromos autózás iránti fogyasztói érdeklődés jelentős növekedését jelzi. A növekedés nem korlátozódik az új járművekre, a használt elektromos autók iránti kereslet is jelentősen megnőtt. A Tesla továbbra is domináns szerepet játszik a biztosított elektromos járművek piacán, és az akkumulátoros elektromos járművek mintegy 60%-át adja. Sport. A harmadik összecsapásra kerül ma sor a Cedevita Olimpia és a Körka kosárlabda csapata között az országos bajnokság döntőjében. Az első két meccset a fővárosi alakulat nyerte. Amennyiben a Cedevita Olimpia megnyeri a Leon Stukel sportcsarnokban 18 órakor kezdődő párbajt, a fővárosi együttes 23. sorjában 6. alkalommal örvendhet a rangos címnek.
2: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan borult időre kell számítani helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul. Este lenyugszik a légkör.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Ljubljana és Szent Jákob között Celje irányában. A tenger melléki sztrádán pedig Kastelec előtt a főváros felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72 éves korában elhunyt Magyar Dezider felsőlakosból. Temetése június 2-án kedden 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvait aznap 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72 éves korában elhunyt Magyar Dezider felsőlakosból. Temetése június 2-án kedden 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvait aznap 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

Bíró Esztertől és Presser Gábortól szólt az egy elfelejtett szó, ami viszont nem lesz elfelejtve, ez az időjárás, ugyanis egyelőre a jelentések szerint hát tenni fog arról, hogy ne felejtsük el. Most 5 óra után állítólag környékünkre érkezik a vihar, úgyhogy lehet számítani, sőt, ha minden igaz, akkor lehet, hogy az imént dördült meg az ég. Lehet számítani dörgésre, villámlásra, akár egy-egy gyorsabb záporra, zivatarra. Ez az időjárás egészen estig ki fog tartani. Helyi záporok, zivatarok várhatóak. Aztán az éjszaka folyamán fokozatosan feloszlik majd az égbolton a felhőzet. A belső területeken, az ország belső területein, reggelig egyes síkvidékeken majd ugye továbbra is azt jelentik, hogy köd képződik. Egyébként a holnap reggeli minimum hőmérséklet 8 és 15 fok között várható, úgyhogy a holnapi reggel folyamán mindenképpen érdemes lesz ugye rétegesen öltözködni. És még a mai délután, hát késő délután, este folyamán is, ugye, ahogy említettük, a következő órában várható zivatar, gyorsabb zivatarok, akár dörgés, villámlás is előfordulhat itt Lendva környékén. Ennek ellenére viszont mi továbbra is csak ajánlani tudjuk, hogy menjenek el a mai napon 19 órakor, ugyebár a gyertyánosi faluotthonba. Ugyanis ott tartják meg Tatjana Bogdan-Szecsnik úti beszámolóját, méghozzá az élethosszig tartó tanulás hete keretében. Mindenképpen érdemes lesz erre elmenni, Lourdes és Nevers zarándokhelyekről lesz, vagyis hát fog szólni ez az úti beszámoló, és ugye az előadó ezeket a helyeken jó alaposan át szokott járni, és nagyon sok érdekességet is tud mondani, ugye, képekkel. Úgyhogy, ha érdeklik önöket a részletek, és érdekli önöket ez az előadás, mi mindenképpen csak ajánlani tudjuk. Lesznek érdekes képek a helyszínről, természetesen érdekes történetek, amiket az előadó, ugye, ott hallott, és természetesen jobb közösségben lenni. Még így a borongósabb esti késő délutáni órákban is, mint egyedül otthon. Úgyhogy tehetik, és természetesen, hogyha engedi ezt az időjárás, akkor 19 órakor, egyelőre úgy tűnik, hogy az időjárás adott lesz, menjenek el a gyertyánosi faluotthonba, és nézzék meg ezt az, vagyis hát menjenek el erre az úti beszámolóra, ismételten Tatjana Bogdan-Szecsnik fogja tartani, és egyébként az eseményt a Gaberszki Mantrási is színesíteni fogják, úgyhogy zenéből sem lesz hiány, ez biztos. És ami még biztos, hogy itt az MMR-en a folytatásban is szólni fognak a zenék. Érkezik Bruno Mars és a Versace on the Floor, de Gringo Starr is énekelni fog, tőle a Szia életem fog szólni.

1981-ben jelent meg először a heavy metal magazin Kerrang első száma, méghozzá a Sounds Brit heti zenei lap különkiadásaként egyébként. A borítón 81-ben az AC/DC kapta a főszerepet, rajtuk kívül pedig megjelent egyébként a magazin címlapján a Motorhead, a Girls' School és a Saxon is. Hát az egy ilyen kis érdekes évfordulós esemény így június 1-e alkalmából. Egyébként fontos elmondani, hogyha már a Kerrangról van szó, hogy ez a lap továbbra is negyed évente jelenik meg, ugye angol nyelven, és a legfrissebb rock és metal híreket gyűjtik benne össze, olvashatók benne interjúk, és ugye hivatalos weboldaluk is van, akár arra is el lehet látogatni. Hogyha viszont esetleg egy olyan lapot keresnek, ahol ugyanilyen témákban olvasgathatnak, akkor mi a Metal Hammert tudjuk ajánlani, ugyanis abból a lapból mindegyik országban saját nyelven adtak ki. Ugye, ha minden igaz, akkor havonta adják ki azt a lapot, és valószínűleg, hát nem is valószínűleg, hanem nagy években körülbelül ugyanazokat a témákat dolgozzák fel, ugyanúgy lehet benne olvasni interjúkat zenekarokkal, és beszámolnak a legfrissebb, akkor már hazai rock, punk és metal zenei hírekből, na meg természetesen a külföldiekből is. De visszatérve a Kerrangshoz, hogyha esetleg önök is szeretnének egy picit olvasgatni ebből a lapból, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni a hivatalos weboldalukra, ott ezt megtehetik, természetesen csak angol nyelven, de aki tud angolul, annak nem fog ez akadályt jelenteni. Ami viszont biztos, hogy ez 100-szor megjelent már legalább ez a lap, ami pedig még 100-szor, hát ez a szó szerepel benne a következő dalban, ugyanis 100-szor visszajátszott dal következik, méghozzá a konyhától. A következő percekben, a konyha után pedig Balázs Fecó is énekelni fog, tőle a hétfői Hold fog szólni, naphoz illő, késői délutánhoz illő, ma este is a hétfői Hold vár ránk.

Balázs Fecótól szól tehát a hétfői hold, hát mi is várjuk a hétfői holdat. Egyelőre viszont csak a szürke felhők haladnak át itt Lendva fölött, hát szép lassan, egyelőre úgy tűnik, hogy még nem eredt el az eső, de azért, hogyha ma terveznek elmenni 19 órakor a Gyert Jánosi falu otthon hoztatja a Bogdan Szecsnik úti beszámolójára, akkor érdemes eltenni, vagyis hát elvinni magukkal egy esernyőt is, ugye ahogy azt mondani szokták, jobb félni, mint megijedni. Ami viszont biztos, hogy történtek azért a napokban érdekes történések, amiről beszámolta Telex After is. Na, a Garden cikke szerint váratlan fordulat mentette meg a kaliforniai álom, azaz a La La Land koncert változatának Sydney előadását. A zenekar billentyűse a szünetben rosszul lett, ezért Justin Hurwitz, Oscar-díjas zeneszerző és karmester a közönségtől kért segítséget. A Darling Harbour színházában tartott előadáson végül a 21 éves Sterling Naza egyetemista vállalta, hogy beül a hangszerhez, pedig korábban soha nem próbálta a darabot. Hurwitz elmondta, hogy a háttérben már pánik alakult ki, mert nem találtak gyorsan helyettesítő zenészt, ezért döntött úgy a legvégén, hogy a nézők között keres valakit, aki kiváló kottaolvasási képességekkel rendelkezik. Sterling Naza, aki a Sydney Egyetemen politikatudományt és nemzetközi kapcsolatokat tanul,

Először bizonytalan volt, de egy barátja bíztatására végül jelentkezett, írja tehát a Telex. A legnehezebb pillanat a Start a Fire című szám szintetizátor szólója volt, amit Hurwitz szerint még profi zenészeknek is nehéz első látásra eljátszani. NASA végül improvizált a legbonyolultabb résznél, ami a karmester szerint remek döntésnek bizonyult. Ez már egy egészen más szintű képesség a kottolvasáson túl, mondta Hurwitz, aki szerint a fiatal zenész figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. Az előadás végén természetesen a közönség vastapssal ünnepelte NASA-t, aki másnap már televíziós és rádiós interjúkban mesélt a különös estéről. A diák egyébként azt mondta, hogy hatalmas élmény volt számára olyan zenét játszani, amelyet régóta csodál. Hurwitz szerint a fiatalnak komoly tehetsége van a zenei pályához, de hogy végül a muzsikát vagy a nemzetközi kapcsolatokat választja, azt neki kell eldöntenie. Egyébként, ha érdekli önöket a felvétel erről az eseményről, akkor ezt megtalálják mind a Guardian Australia YouTube csatornáján, mind pedig ugye a Telex oldalán, a Telex After cikkében, amikor is írnak erről az eseményről. Mindenképpen érdemes megtekinteni ezt az 1 perc 4 másodperces videót, ugye sok időt nem veszel az időnkből, viszont annál felemelőbb hangulatot ad számunkra, mert azért mégis jó nézni, amikor valaki ilyen sikeresen és hát természetesen random elvégzi azt a munkát, amit lehet, hogy más nem tudott volna igazán megtenni. Egy biztos, ha megnézik a videót, akkor nem fogják megbánni. A másik dolog, ami biztos pedig az, hogy a következő percekben nálunk Bryan Adams fog énekelni. Tőle fog szólni a Shine a Light, aztán érkezik a Bohemian Betyárs, és az Összefúj a szél is.

Lourdesban egy szegény, tanulatlan, 14 éves lánykának, Subiru Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent meg először a Szent Szűz, a városka melletti Massabielli barlangnál. Mária hófehér ruhát viselt, köpenye vakító fehér volt, ékszínkék öbb volt derekán, mezítelen lábát pedig aranyrózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. 18 alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-áig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Többek között erről is hallhatnak majd ma este 7 órakor a Gyertyánosi falu otthonban, hogyha ellátogatnak Tatjana Bogdan-Szecsnik úti beszámolójára, ami az élethosszig tartó tanulás hete keretében lesz megrendezve. És ugye az eseményen a Gáberszky mántrás is színesítik majd a programot. Egyébként pedig most így a történelmi eseményektől egy kicsit eltávolodva, hát friss a hír, hogy Bad Bunny egy játékpizza hangjaként kapott szerepet a Toy Story 5. részében. Az énekes is szerepet kapott a filmben, a Pizza with Sunglasses, azaz a napszemüveges pizza névre hallgató játék hangját kölcsönzi majd, írja egyébként a BBC. A Disney közleménye szerint a puertorikói énekes karaktere egy elfeledett játékokból álló közösség tagja lesz, akik egy elhagyatott fészerben élnek. A zenész egy ideje már kacsingat a színészkedéssel. A 2022-es Bullet Trainben például egy Wolf nevű bérgyilkost alakított, és feltűnt a Darren Aronofsky féle 2025-ös Cut Stealingben is. Idén évelején pedig bejelentették, hogy Bad Bunny polgári nevén Benito Antonio Martínez Ocasio főszerepet játszik majd a Puerto Rico című filmben, amelyben José Maldonado Román puertorikói forradalmát alakítja majd. A Toy Story 5. részében a korábbi filmekből megismert játékok gazdája Bonnie ajándékba kap egy gyerektabletet, ami ránézésre mindent tud, és a gyereke miatt nem csak a régi játékait kezdi el elhanyagolni, hanem szép lassan a képernyő rabjává is válik. Az utolsó előzetest kedden mutatták be, írja egyébként a Telex After. A készítők annyit elárultak már, hogy a történet nem a klasszikus jó a gonosz ellen témakört járja körbe, hanem azt a témát dolgozza fel, hogy mi történik a fizikai játékokkal, ha feleslegessé válnak az új technológiák miatt. A techipart nem feltétlenül gonosznak akarják beállítani, csak megmutatni, hogy a digitális technológia mennyire írta át az új korosztályok gyerekkorát, és ez milyen folyamatokkal járhat a jövőben. A Toy Story első részét több mint 30 éve, 1995-ben mutatták be. Az új részben pedig visszatér a Woody, Buzz és Jesse hangját adó Tom Hanks, Tim Allen és Joan Cusack is. A Lily Pad névre hallgató tablet hangját pedig a Morning Showból és a Past Lives-ból ismert Greta Lee adja. Egyébként pedig a Toy Story 5 június 17-től lesz megtekinthető a hazai mozikban, és Magyarországon is június közepében érkezik majd a mozikba a film, úgyhogy ha tehetik, és ugye szeretnék, akkor mindenképpen érdemes lesz ezt megtekinteni a mozikban. Ugye a mozi hangulatát azért nem múlja felül az, hogy otthon megtekintünk egy-egy filmet a tévén, és valószínűleg, hogyha elviszik az unokákat, gyermekeket, akkor ők is biztosan élvezni fogják. 17 óra 48 perc van jelenleg, Radics Gigitől fog szólni a kávé a következő percekben, és természetesen pontban 6 órakor várjuk majd önöket esti krónikával is, úgyhogy tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Torisz hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Változatlan jövedéki adó mellett évféltől jóval alacsonyabb lesz az üzemanyagára Szlovéniában.
1: Jernej Vrtovec, infrastrukturális és energiaügyi miniszterjelölt ma sikeresen teljesítette a parlament illetékes bizottsága előtti meghallgatást.
2: Idén a diákmunka átlagos órabére először haladta meg a bruttó 10 eurót, a legjobban fizetett állások pedig meghaladják a 15 eurót óránként.
1: Az NLB ügyben indult eljárások jelenlegi állása is szóba került a Varga Mihály jegybankelnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyeztetésén.
2: A hosszabbításban adott góljával Amadei Marosa az első ligába segítette a lendvai NAFTA foci csapatát.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Változatlan jövedéki adó mellett éjféltől jóval alacsonyabb lesz az üzemanyag ára Szlovéniában. Az autópályákon kívüli töltőállomásokon 11,1 centtel csökken a 95-ös benzin ára, és a következő egy hétben 1,60 eurót tesz ki literenként. A gázolaj ára 10,6 centtel lesz olcsóbb holnaptól, és 1,64 eurót esik literje, a fűtőolaj pedig 11,8 centtel lesz kevesebb, literenként 1,27 eurót lehet majd tankolni.
1: Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az energiaügyi miniszter becslése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenként körülbelül 1,68 eurót terne ki. A gázolaj literjéért körülbelül 1,72 eurót, a fűtőolajért pedig körülbelül 1,37 eurót kellene fizetni. Az árak június 8-áig érvényesek. A kőolajtermékek árait továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgás és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki.
0: Janez Ziegler király mezőgazdasági miniszter jelölt a mai parlamenti bizottsági meghallgatáson hangsúlyozta, hogy a minisztérium egyik fő feladata a jövőben az élelmiszer önellátás és az ehhez kapcsolódó élelmezés biztonság erősítése lesz. A kulcsfontosságú feladatok között kiemelte a mezőgazdasági ágazat, bürokrácia mentesítését és digitalizációját.
1: Bejelentette, hogy olyan intézkedésekért fog kiállni, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy tisztességes megélhetést biztosítsanak munkájukból. Támogatja továbbá az agrárpolitika azon változásait, amelyek figyelembe veszik a szlovén mezőgazdaság sajátosságait, a gazdaságok széttöredezettségét és a legújabb tudományos eredményeket. Rendkívül fontos feladatként emelte ki a vidéki életet megőrző kis családi és biogazdaságok megerősítését is.
0: Jernej Vrtovec infrastrukturális és energiaügyi miniszter jelölt ma sikeresen teljesítette a parlament illetékes bizottsága előtti meghallgatást. A bizottság 9 tagja megfelelőnek értékelte a bemutatkozást, míg 5-en ellenezték. A parlament várhatóan csütörtökön dönt a 16. kormány kinevezéséről.
1: Vrtovec hangsúlyozta, hogy jól ismeri az infrastrukturális minisztériumot, mivel 2020 és 2022 között már vezette a tárcát. Az energiaszektor is visszatér a minisztériumhoz, így szerinte először átszervezésre és egy működőképes rendszer létrehozására lesz szükség. Bejelentette, hogy a minisztériumba való visszatéréskor először áttekinti a pénzügyi helyzetet, beleértve az infrastrukturális igazgatóság pénzügyi helyzetét, valamint a beruházások és az aláírt szerződések listáját. Előadásában többek között az infrastrukturális projektek gyorsabb térbe helyezését szorgalmazta.
0: Az illetékes parlamenti bizottság ma késő este folytatja Angel Logar gazdasági munkaügyi és sportminiszter jelölt meghallgatását. A mára kitűzött 3 órában nem minden bizottsági tagnak volt lehetősége kérdéseket feltenni, és miután Logar beleegyezett az ülés berekesztésébe, a bizottság elnöke félbeszakította az ülést.
1: Robert Potnik bizottsági elnök javaslatára a Svoboda képviselőinek ellenzésével megszavazta, hogy a kérdések feltevését 5 percre korlátozzák, és minden képviselő egyszer tehet fel kérdést. Tekintettel az eddig feltett kérdésekről folytatott megbeszélések hosszára arra a következtetésre jutott, hogy nem tudják 12 óráig befejezni az ülést. A Gibanye Svoboda képviselői tiltakoztak, hogy korlátozzák a demokráciát, és nem tudják elvégezni a munkájukat. Logar hozzátette, hogy minden kérdésre szeretne válaszolni, így a bizottság elnöke ma 22 órára tűzte ki Logar bemutatkozásának folytatását.
0: Idén a diák munka átlagos órabére először haladta meg a bruttó 10 eurót, a legjobban fizetett állások pedig meghaladják a 15 eurót óránként. Az e-diák szolgálat adatai azt is mutatják, hogy idén valamivel több a szünidői munka ajánlat, mint tavaly, és a fiatalok 62%-a olyan munkaadónál kapja meg első állását, ahol korábban diákmunkát végzett.
1: Az ifjúság és a munkaerőpiac felmérése kimutatta, hogy a válaszadók 70%-a diák munka révén szeretne munkatapasztalatot szerezni. 70%-uk pénzt is szeretne keresni a nagyobb anyagi függetlenség érdekében. A válaszadók 48%-a gyors és biztos keresetre vágyik, és a válaszadók közel 40%-a szerint a diák munka jelentős függetlenséggel jár. Emellett a fiatalok számára fontos a fizetések biztonsága és gyorsasága, valamint az a lehetőség, hogy a munkarendjüket az iskolához vagy a magánélethez igazítsák. A kutatások azt is mutatják, hogy a fiatalok több mint 90%-a azonnal belép a munkaerőpiacra, köztes munkanélküliség nélkül.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az uniós források Magyarországra hozatalának lépései mellett az MNB ügyben indult eljárások jelenlegi állása is szóba került a Varga Mihály jegybankelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetésén. A miniszterelnök világossá tette Varga Mihály számára, a kormány célja az, hogy a felelős gazdaságpolitikát folytasson, ami erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát.
1: Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta. Magyar Péter szerint a megbeszélésen Varga tájékoztatta őt arról is, hogy mit lehet tudni az MNB ügyben indult büntető eljárás, illetve a polgári peres eljárások állásáról. Erre vonatkozó konkrétumokat azonban nem osztott meg a nyilvánossággal. Hozzátette, a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra.
0: Az EPS és az azerbajdzsáni állami olaj- és gázipari óriás a Szokár bejelentése szerint aláírták a dél-szerbiai Nis városába tervezett kombinált ciklusú gázerőmű fejlesztésére, megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást.
1: Bár a felek a projekt februári bejelentésekor még 2029-es indulással számoltak, a céldátumot most egy évvel későbbre, 2030-ra módosították. A szerb energiaügyi miniszter kiemelte, hogy a beruházás megerősíti az ország ellátás biztonságát, diverzifikálja a forrásokat és rugalmas kapacitásként támogatja a szerb energia átmenetet. Szerbia jelenleg erősen függ az orosz gázimporttól, de az elmúlt időszak infrastrukturális fejlesztései már megnyitották az utat az alternatív források előtt. A szerb gázpiacra évi 2,2 milliárd köbméter földgáz érkezik a Gazpromtól, a török áramlat bulgáriai meghosszabbításán keresztül.
2: Sport.
0: Amadej Marosa, a NAFTA játékosa hosszabbításban biztosította a lendvai csapat számára tegnap, hogy a 2026-2027-es idényben ismét az első ligában szerepelhessen a legidősebb szlovén csapat. Míg múlt szerdán Ajdovščinában döntetlen gól nélküli eredmény született az első kvalifikációs meccsen, tegnap két érvénytelenített találat után a NAFTA 1-0-ra verte a tengermelléki együttest, hogy visszatérhessen a legjobbak közé. A harmadik összecsapásra kerül ma sor a Cedevita Olimpiai és a Körka kosárlabda csapata között az országos bajnokság döntőjében. Az első két meccset a fővárosi alakulat nyerte. Amennyiben a Cedevita megnyeri a Leon Stukel sportcsarnokban rendezendő párbajt, a fővárosi együttes 23. sorjában 6. alkalommal örvendhet a rangos címnek ma. A Krány melletti Bördön gyűlt össze edzésen a szlovén foci csapat, hogy felkészüljön a Ciprus és a Horvátország elleni barátságos mérkőzésre. Bostyán Cészár csapatából azonban sérülés miatt hiányzik Benjamin Šeško, a Manchester United 23 éves játékosa. Csütörtökön a Stožice sportparkban játszanak Ciprus ellen, majd vasárnap Varasdon Horvátország ellen.
3: Időjárás.
1: Este egyre több felé lenyugszik a légkör, majd fokozatosan kitisztul az ég. Hajnalban a síkságon helyenként ködös, párás lesz a levegő. Holnap jobbára napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután megélénkül a délnyugati szél. Reggel 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Este nyugaton ismét borult időre lehet számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Ljubljana és Szent Jakab között célja felé. Baleset miatt zárva van a Vipavai gyorsút forgalma Ajdóscsina és Vipava között Razdörto felé. A terelés a párhuzamos regionális úton történik.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Könc Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Zenében otthon. Hírek a zene világából. It's a party, we can do what we want. It's a party, we can say what we want. It's a party, we can love what we want. We can kiss what we want. We can live how we want.
2: Ez a Zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is fél órára jöttem, sok-sok jó zenével és az aktuális friss hírekkel. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig meghatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. A csillagavatóra az énekesnő egy vintage ruhát választott, Donatella Versace 2015-ös őszi kollekciójából. Beszédében Miley utalt a Walk of Fame című dalára is, amely az Örökké élni fogsz sorral zárul. Ez a csillag valamilyen módon a halhatatlanságot szimbolizálja. Bár imádom ezt a gondolatot, számomra éppen az ad neki jelentőséget, hogy tudjuk, ez valójában lehetetlen, mondta az énekesnő, aki úgy fogalmazott, az elismerés nem egyszerűen egy megszerezhető díj, hanem az évek során felhalmozott elhivatottságnak az eredménye.

Futballsztárok is feltűnnek Shakira Die Die című klipjében. A dalt a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszának választották, és a FIFA globális állampolgári oktatási alapját támogatja. A forgatás Miami-ban zajlott, a videóban a futballvilág legnagyobb sztárjai közül többen is szerepelnek, köztük Lionel Messi, Kylian Mbappé vagy éppen Erling Haaland. A klip emellett reflektorfénybe állítja a Ghetto Kids Uganda szervezetet is, amely tánc és zene segítségével támogat hátrányos helyzetű és árva gyermekeket. A két előadó július 19-én élőben is bemutatja a Die Die-t, amikor Shakira a futball VB-k történetében első alkalommal rendezett Super Bowl-szerű félidei show egyik fő fellépője lesz a labdarúgó világbajnokság döntőjén.

0: Yo sé, pero es que ya no me aguanto las ganas.
1: Közel 10 éve a Despacito bevette az amerikai slágerlistát. Közel 10 éve a Despacito bevette az amerikai slágerlistát. 2017. május

számomra ez az új popzene. Poppos melódia és finom urban beat keveréke. Az énekes elárulta, bár érezte, hogy különleges dal született, ekkora sikerre senki sem számított. A Despacito a csábításról, az intimitásról szól, ám mindezt elegáns, romantikus formában teszi, kerülve a nyers erotikát. Maga a cím magyarul annyit jelent, hogy lassan. A Despacito története azonban mindenek előtt azt bizonyította, hogy a zene valóban képes átlépni nyelvi és kulturális határokat. Egy Puerto Ricóban született latin popdalból globális kulturális jelenség lett, amely örökre megváltoztatta a nemzetközi popzene térképét.

Egy energiákkal túlfűtött éjszaka emlékét osztja meg Dua Lipa. Hivatalosan is megérkezett az énekesnő Live from Mexico című projektje, ami az élőben rögzített albumon felül egy koncertfilmet is magában foglal. A koncertsorozat során Dua Lipa kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az adott állomásokon tisztelegjen az adott ország kultúrája előtt. Összesen 9 nyelven énekelt, köztük spanyolul, olaszul, franciául, vagy éppen albánul. A megjelenés különlegessége, hogy napvilágot látott Dua Lipa duettje Fer Olverával is.

Travis Scott volt a Bajnokok Ligája döntő afterparty házigazdája. A tízszeres Grammy jelölt rapper május 30-án a BL döntőt követően barátaival együtt igazi amerikai klub hangulatot hozott el Budapestre. A világsztár rapper mellett a magyar zenei élet számos meghatározó előadója is színpadra lépett a Barba Negrában, köztük Pogány Induló és a Betonhofi is. A dalairól és botrányairól egyaránt ismert 35 éves Travis Scott eddig egyszer 2016-ban koncertezett Magyarországon, akkor a Sziget Fesztivál színpadán lépett fel.

Titokban összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner. Az énekesnő és a brit színész nem a sztárvilágra jellemző fényűző ceremóniát választotta, hanem egy meghitt, családias esküvőt tartott Londonban. A pár, amely tavaly januárban jelentette be eljegyzését, mindössze 8 közeli családtag és barát jelenlétében mondta ki a boldogító igent. A 29 éves Dua Lipa ezúttal is a saját stílusát követte. A hagyományos mennyasszonyi ruha helyett egy elegáns fehér kosztümöt viselt, nagy karimájú fehér kalappal és kesztyűvel, és bulgári ékszerekkel kiegészítve. A mennyasszonyi csokrához pedig pasztelszínű pipacsokat választott. Az újdonsült férj, a 35 éves Callum Turner sötétkék öltönyben és hozzáillő nyakkendőben érkezett, és szemmel láthatóan sugárzott a boldogságtól, amikor kéz a kézben távozott feleségével az anyakönyvi hivatalból. Bár a hivatalos ceremónia visszafogott volt, az ünneplés korán sem ért véget. Benfentes információk szerint a pár a következő napokban Szicíliába utazik, ahol egy többnapos, exkluzív esküvői buli maraton vár rájuk. A hírek szerint több nagyszabású helyszínt is kibéreltek a háromnapos ünnepléshez. Okay.

Szombaton rendezték meg a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája döntőjét. Ennek apropóján rengeteg híresség érkezett az elmúlt napokban Budapestre. Mind a helyszínről követték végig a Paris Saint-Germain Arsenal meccset, és közülük sokan, például David Beckham is örömmel posztolt az eseményről. Igazi ünnep volt ez a sportrajongói számára, hiszen a Papp László Budapest Sportaréna pályájának gyepére olyan korábbi foci legendák léptek, mint Cafu, Marco Materazzi, Roberto Carles, Julio César, aztán Makalele, Touré vagy éppen Luis Figo, de nem kell foci rajongónak lenni ahhoz, hogy felismerjük azokat a sztárokat, akik szintén örömmel posztoltak Budapestről a meccs alkalmával. Így például feltűnt a Jó Barátok egyik sztárja, és még

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: MMR. A zene összeköt.
2: Kedves hallgatóink, így a mai zenében otthon adásra után a délutáni csapattal lassacskán búcsúzunk Önöktől, de még mielőtt véget érne a vezetett műsorunk, azért elmondjuk, hogy van itt egy értesítésünk, méghozzá az, hogy Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Gyuczkeprevice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok június 1-től, vagyis a mai naptól július 6-áig fognak tartani. Hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között, és a terelőutak pedig a Hosszúfalu irányába lehetségesek. A 7,5 tonna alatti járművek számára egyirányú a forgalom, a Spár körforgalmon át a Malom utcán keresztül egészen Hosszúfaluig lehet elmenni, hát a Nőlöbben mellett teljesen pontosan. És ennyi információ után még ugye egyszer elmondjuk, hogy 19 órakor kezdődik Tatjana Bogdan-Szecsnik úti beszámolója, amit a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület szervez és az élethosszig tartó tanulás hetek keretében, méghozzá Lourdes és Never zarándokhelyekről fog szólni ez az előadás. A Gyertyánosi falu otthonban az esemény pedig a Gáberszki Mántrási népi zenészek is színesítik majd fellépésükkel. Ha pedig oda nem mennek, akkor a folytatásban természetesen itt lesz Önöknek az MMR pontban 7 órakor. Az esti mese várja majd Önöket, aztán 4-8-tól a Magyar Nóták és Csárdások válogatása, 8-kor a Terápjárót ismételjük, 8:30-kor az Arénát, és 9-kor érkezik a Tapancs és Társai ismétlése is. Na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene, természetesen egészen reggelig, amikor aztán várják majd Önöket a délelőttisek. Mi pedig megköszönjük figyelmüket, a hangtechnikus Tormo Robert volt, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a hírszerkesztő Farics Doris, a műsorvezető Gönc Tamara. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és természetesen további kellemes estét, és további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióval. Kányádi Sándor, a mindennapi kenyér. Egy kisfiú nagyon szerette a kenyeret, de ha jól lakott, a maradékot elmirzselte, elmorzsálta, vagy éppen eldobta. Hiába szívta az édesanyja, hiába fenyegette fakanállal, hiába koppintott a körmére, hiába pallott a fenekére, nem fogott rajta. Végül maga a kenyér is megsokalta a dolgot, és elbújt a kisfiú elől. Éhes vagyok, édesanyám, kérek szépen kenyeret. Nincsen. Hová lett? Hol van? Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszament a pékhez. Futott a kisfiú a pékhez. Kérek szépen kenyeret. Nincsen, mondta a pék, tenyerét kifordítva. Hová lett? Hol van? Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad. Liszté változott, és visszament a molnárhoz. Futott a kisfiú a molnárhoz. Kérek szépen kenyeret. Tőlem, fiam, még lisztet is hiába kérsz. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszaváltozott búzává, és visszabújt a kalászba. Futott a kisfiú a búzaföldre, de ott már kalászt egyet se látott. Kérnék szépen kenyeret, pityeredett el a kisfiú. Nincsen, mondta a földműves, amint egy nagy zsákot éppen a hátára tett. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszabújt a földbe. Majd csak jövő nyáron lesz kenyér belőle. Nagyon éhes volt már a kisfiú, és elkezdett keservesen sírni. A földműves megsajnálta, add csak ide a sapkádat, a kisfiú odaadta. A földműves megtöltötte búzával. Na, szaladj vele a molnárhoz. Futott a kisfiú, hogy ne futott volna, még a lába se érte a földet. A molnár a búzát megőrölte. Kapta a kisfiú a lisztet. Vitte a pékhez. A pék dagasztott belőle egy szép, ropogós cipót. Ott mosolyog az most is az asztalon. Ha csak megéhezik a kisfiú, csak kanyarít neki egy szép karét az édesanyja, és mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisfia milyen jó ízűen eszi meg az utolsó morzsáig. A világért sem mirzsel, nem morzsálna el még egy hangyának valónyit se belőle, mert most már ő is tudja, hogy mennyi fáradtsággal jár a mindennapi kenyér előteremtése.
1: Itt a vége, most jövél le!
2: Szép volt, mesen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!

az, aki sírt, bocsásson meg.

Ezre jám ragyog a mennyország boldogsága, a kanyargó.

kiszökte, reggel bejött, és úgy

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Évek óta a tejtermelő gazdáink a tej felvásárlási árában történt minden apró változást megéreznek. Az áringadozások ma már nem csak a kisebb gazdákat, hanem a nagyobb tejtermelőket is érzékenyen érintik. Jelenleg a tej felvásárlási ára csökken, miközben az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek. Június 1-e a tejvilágnapja. Ennek kapcsán az ágazat helyzetéről Jobbágy Klárát hallják.
2: A mondás szerint a tej élet, erő, egészség. A tej az egészséges táplálkozás része, ezért is a hazai ágazatok közül mindig is kiemelt figyelmet kapott. A mezőgazdasági ágazatok között a tejágazat termelése az egyik legstabilabb. Jövedelmezősége azonban már nem, mivel azt állandó hullámhegyek és völgyek jellemzik. A legutolsó statisztikai adatok alapján márciusban az előző év azonos hónapjához képest 5%-kal több tej került felvásárlásra. A tejtermék termelés pedig az éves termelés plafonján van. Tejüzemeink éves szinten ugyan kevesebb fogyasztói tejet és vajat állítanak elő, de több más tejterméket gyártanak. A havi termelés minden idők legmagasabbja a jelen pillanatban. Tejfeldolgozóink a tavasz első hónapjában, márciusban közel 54.500 tonna tejet vásároltak fel a parasztgazdaságoktól. Ez havi szinten 13,3%-kal volt több az előző év ugyanazon időszakához képest, és ez a valaha volt legnagyobb havi mennyiség. De össztermelésünk is éves szinten majdnem eléri az 5%-os emelkedést. A havi szintű statisztikai adatok lebontásából kitűnik, hogy idén tavasszal is a szokásos, szezonális termelés növekedés volt megfigyelhető, kivéve egyedül a vajtermelést, ahol is 7%-os volt a csökkenés. A februári hónaphoz képest a tejüzemeink többnyire növelték a termelést. Nevezetesen a tejszín és az erjesztett tejtermékek termelése közel 16%-kal, a sajtoké körülbelül 13%-kal, a fogyasztói tejé pedig valamivel több mint 1%-kal növekedett. Az EU tejfelvásárlási ára februárban 2,7%-kal csökkent 43,9 centre. Ez egy évvel ezelőtti adatokhoz képest valamivel több mint 18%-kal volt alacsonyabb, és ez az árcsökkenési trend továbbra is tapasztalható. Nálunk tejfeldolgozónként eltérően a tejfelvásárlási ára 40-41 cent körül alakul. A tejfelvásárlási ára tehát folyamatosan csökken, miközben az élelmiszer áraink folyamatosan drágulnak. A gazdák jelenleg literenként körülbelül harmadával kevesebb árat kapnak az eladott tejért, mint kaptak tavaly nyáron. A nemzetközi körülmények, az olaj és annak következtében a műtrágyák árának meredek emelkedése, valamint a többi egyéb felmerülő költség, például a szállítási költség drágulásként jelenik meg az élelmiszerárak alakulásánál, miközben a tej esetében a felvásárlási áralakulása az előbb felsoroltak hatása ellenére is éppen ellentétes folyamatban nyilvánul meg.
1: Az invazív, az adott helyen nem őshonos növények terjedése mindenhol problémát okoz, mivel ezek a fajok kiszorítják az őshonos növényeket, csökkentik a biodiverzitást, veszélyeztetik a beporzókat, és gyakran komoly egészségügyi vagy infrastrukturális károkat okoznak. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: A mezőgazdaságban, az erdészetben, de házunk közvetlen környezetében is egyre nagyobb gondot okoznak az úgynevezett invazív fajok. Talán legismertebb közülük a parlagfű, amely úton, útszélen, de elsősorban kapás növényeinkben terjed, s rendkívül erős allergén hatása miatt nagyon sok embernek okoz egészségügyi problémát. Az invazív fajok egy része valamilyen úton-módon potyautasként került be hozzánk, de például vannak olyan dísznövényeink, amelyeket kertészetek előzetes tervezéssel környezetünk díszítésére ültettek, majd ezek a növények egyszerűen kiszabadultak ültetési helyükről, és ellenőrizetlenül elkezdtek terjedni az erdőkben és a mezőgazdasági területeken. Ily módon kiszorítva az őshonos fajokat, megváltoztatva az élőhelyi feltételeket, amivel aztán ökológiai és gazdasági károkat okoznak. Emiatt az egyre égetőbb probléma kapcsán beindult egy nemzetközi projekt, a Life Ornamentalias, amelyben 10 partner vesz részt. A 2029 őszén záruló 6 éves projekt vezető partnere a Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézete. A projekt ideje alatt a résztvevők részéről kiemelt figyelmet kapnak azok az invazív dísznövények, amelyek mondjuk úgy, hogy engedéllyel kerültek be hozzánk. A projektben résztvevő szakértők a könnyebb azonosítás és kezelés érdekében 3 listába sorolják a dísznövényeket. Az egyes csoport az úgynevezett fekete lista, amely a 12 leginvazívabb növényt tartalmazza. Aztán van egy narancssárga lista, amelyben azon növények szerepelnek, amelyek megfelelő felügyelet mellett továbbra is ültethetők, és van egy fehér lista, amely az őshonos dísznövények ajánlott példányait rejti. A fekete lista számos olyan növényt rejt, amelyeket eddig jóhiszeműen használtunk házunk tájának díszítésére, abban a hitben, hogy veszélytelen dísznövények. Senki sem gondolt bele behozatalukkal, hogy e növények rendkívül invazívak, képesek nagyon gyorsan kiszabadulni a természetbe, és ott maradandó változásokat okozni. Ezen a listán ott van az amerikai juharfa, a borbolyafélék, a sejemfa, a japán keserűfű, az ötlevelű szőlő, a közkedvelt császárfa, a különféle bambuszok, az ecetfa, és ott van több jelenleg oly közkedvelt babérmegy és őszi rózsafaj. Ezek egy része már élősövényként, kerti dísznövényként igencsak gyakran köszön vissza. A narancssárga lista, mint már mondtam, tartalmazza azon invazív dísznövényeket, amelyeknek természetbe való terjedése megfelelő kezeléssel könnyen megakadályozható. Ezen a listán szerepel több népszerű babérfaj, amelyek esetében a tulajdonosok felelős kezeléssel, a növények virágzás utáni azonnali megmetszésével megakadályozhatják a magok beérését és a természetbe való kijutását. Amikor házunk táját szépítgetjük, akkor a dísznövények vásárlásakor próbáljunk azok közül választani, amelyek az úgynevezett fehér listán szerepelnek, és nálunk őshonos növények, mert ezeknek nincs negatív hatása a természetre. Ha pedig valakinek a kertjében vagy más zöld területén az invazív növények fekete listáján szereplő dísznövényfaj található, azért nem kell azonnal eltávolítani azt, de amikor úgy döntünk, hogy változtatni szeretnénk környezetünkön, akkor mindenképpen a Szlovén Természetvédelmi Intézet által készített adatbázis fehér listáján szereplő dísznövények közül tegyük azt meg. Természetesen a szántóföldeken és azok közelében megjelenő invazív dömnövényeket tűzzel vassal kell írtani. Az idei évben mától június 7-éig folyik majd az intézet invazív növények nélkül elnevezésű tisztogatási programja. A tavalyi első alkalom után idén már második alkalommal.
3: Hogyan kapcsolódik Jókai Mór ezelőtt több mint 150 éve íródott Aranyembere egy számítógépes játékhoz? A kapcsolatot az alaegerszegi Hevesi Sándor Színház színészei és Romankovics Edit író álmodta meg. Az iskolások interaktív tantermi előadás keretében kerülnek közelebb Jókai Mórhoz. A darab a fiatalok képzelő erejét, kreativitását megmozgatva az élményszerű feldolgozással felkelti az érdeklődést a könyvek és történetek iránt. Ezáltal motiválva a diákokat az irodalmi élmények felfedezésére. Az előadást a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közvetítésével tekinthették meg a lendvai általános és középiskolások. A Jókai Heket Szőke Krisztina az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában nézte meg.
4: Alapvetően az ötlet és a kezdeményezés onnan indult el, hogy tavaly volt Jókai 200 év, és ugye ennek kapcsán több pályázati lehetőség íródott ki, és ezzel élt a színházunk is, és megkértek egy kortárs írónőt, hogy ha lehet, akkor egy Jókai 200 évre íródó olyan típusú előadást készítsenek nekünk, amivel tényleg meg lehet fogni a mai fiatalokat. Most ez az előadás alapvetően nagyjából az a 14-16-18 éves korosztálynak készült, tehát főleg középiskolásoknak. Az írónőnek az volt az ötlete, hogy szerinte ezekkel a számítógépes játékokkal lehetne igazán közel vinni Jókait a gyerekekhez. És ugye az előadásunkban ugyan többször megjelenik Jókai neve is, illetve az aranyember történetéből is fel-fel bukkannak karakterek és történetszálak, de azért mégis sokkal inkább közelebb van hozva ez az előadás a gyerekek mindennapi problémáira. A szülő és diák kapcsolat, a tanár és szülő kapcsolat, illetve a tanár és diák kapcsolat, illetve a diákok kapcsolata egymással is előtérbe kerül.
5: Mondta az osztálytermi interaktív előadásról Kovács Virág színésznő a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból.
6: Ha! Ha! Ha! Anya!
7: Vigyázz!
6: Ja!
7: Ez az! Kész!
6: Mennek el! Szia!
8: Gigi!
7: Már megint játszol?
9: Nem, de úgyis épp az ebédbefizetésed intézem.
7: Ja, gondolom, itt vagyok.
5: Kovács Virág, aki az előadásban Masát alakítja, továbbá a következőket emelte ki az előadásról, amelynek ősbemutatója ezelőtt egy hónapja volt Zalaegerszegen.
4: Többek között a diákoknak beszélni kell önmagukról és a játékokhoz való viszonyukról, illetve interaktívan fel kell építeniük játéktereket, amiket mi színészek használunk végig az előadásban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez egy koprodukciós történet legyen, és hogy minél kreatívabbak a diákok, annál kreatívabb helyszínek születnek, és annál több mindent tudunk beleszűrni a történetbe. Az a tapasztalat, hogy az általános iskolások sokkal-sokkal kreatívabbak, sokkal több ötletük van, még jobban benne vannak ebben a mesevilágban. Ma is született például varázsló karakter, vagy megjelent egy varázspálca. Az alaptapasztalatunk az, hogy egy kicsit nehezen vonódnak be az elején, tehát nehéz feladat nekik ez, hogy jaj, most székeket kell összepakolnunk, hogy ebből építsünk föl egy videójátékos helyszínt, de ahogy ez megtörik, ez a gát átszakad, utána már az egész előadást nagyon jól veszik, és nagyon élvezik, felismerik a szülőket, felismerik a tanárokat, felismerik a diáktársaikat.
5: Az interaktív előadás azonnal megragadta az iskolások figyelmét. Az érdeklődés nem lankadt egészen a végéig. Halljuk, mi nyerte el leginkább a lendvai nyolcadikosok tetszését. Erről Farkas Kristóf mesélt elsőként.
10: Nekem nagyon tetszett, azért is, mert a mi ötleteinkből léptek fel, és én még szeretnék több ilyen órát is, mert érdekes színdarabokat nézni. Nekem azzal volt a legérdekesebb, hogy hát bemutatták Jókai regényét is egy picit, még hogy a tínédzsereknek az életét is.
11: Bekő Gréta vagyok, nekem nagyon tetszett. Leginkább az is benne, hogy mi az elején ezeket a térképeket mi megcsinálhattuk, használhattuk a kreativitásunkat, de nekem leginkább szerintem közben a műsor, az előadás tetszett a legjobban. Nagyon élveztem, a karakterek is nagyon jók voltak benne mostani ilyen hát mondások is, miket a mostani fiatalok is használnak. Nekem azok személy szerint nagyon tetszettek, meg a vége is, hogy mi magunkban még kigondoltuk, hogy mi lehet a vége, mi történhetett volna. Más csoportoknak is jó volt hallani a válaszát, nem csak a miénket.
12: Én Csardásla Franciska vagyok, és nekem azt tetszett az előadásban, hogy elég kreatív volt, beszélt a mostani világnak a gondjairól, a karakterek is nagyon tetszettek. Kedvencem az a Masa volt, mert ő olyan kreatív személyiség, és én is annak tartom magamat, és vele tudtam együtt érezni leginkább.
13: Verdán Patricia vagyok. Nekem ez az előadás nagyon tetszett. Legjobban egyetértettem talán a Virággal, ő nagyon szépen bemutatta az ő karakterét, én szerintem. Nagyon szeretem a színházat is, és nagyon élveztem. meg hát az ilyen 500 oldalas könyvekkel valóban nehéz megbirkózni, már néha a 200 is soknak számít, ezért hát nem viszont el fogom olvasni, mivel hogyha jól tudom, akkor nálunk az ugye nem kötelező olvasmány. A részletet szívesen elolvasnék, mert tetszett, ahogy bemutatták, de biztos, hogy nem olvasom az egész könyvet.
8: Bogdá Horváth Szára vagyok, nekem ez előadás nagyon tetszett. Azt, hogy nem volt az a hagyományos, hogy máshogyan mutatták be, és hogy játékkal mutatták be. Ez ilyen nagyon érdekes volt, ilyet még nem láttam. Igen, nagyon szeretek olvasni, még nem olvastam a Jókai Mórtól, de most szeretnék.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Jobbágy Klára és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. MMR. A mi rád.

0: Aréna. A Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Amadej Mároša je nekako s odigravci še uspeo povezati nekaj akcij. Tole priložnost gol! Nafta gre u prvu ligu! Amadej Mároša!
2: Bak 10 szöglete után fejjel volt pontos a 32 éves támadó, aki góljával arról gondoskodott, hogy visszatér az első ligás foci Lendvára. Köszöntöm a hallgatókat az arénában. Ma a vasárnapi mérkőzés hőseinek adjuk át a szót, akik kiharcolták a feljutást. A győztes gólszerzőt, Amadej Márosát hallják.
3: Kdajkoli, samo da je bil gol in da smo zmagali in mislim, da smo zaslužili in prišli v prvo ligo.
4: Teljesen mindegy, mikor jött a gól. A lényeg az, hogy megszületett és hogy nyertünk. Úgy gondolom, megérdemelten jutottunk fel az első osztályba. Az egész mérkőzést irányítottuk, és szerintem elegendő helyzetet dolgoztunk ki. Az ellenfélnek gyakorlatilag egyetlen komoly lehetősége sem volt, ezért úgy vélem, teljesen megérdemelten győztünk. Szerintem már korábban is rászolgáltunk volna a feljutásra, de sajnos akkor nem alakult úgy. A végén azonban bebizonyosodott, hogy az egész szezon során jól teljesítettünk, és megérdemelten jutottunk fel az első ligába. Ezért érkeztem Lendvára, hogy feljussunk az első osztályba. Azt hiszem, igen, maradott Lendvár.
2: A gólpaszt egy szöglet után Bakti Balázs adta, aki már az első szabálytalanság miatt érvénytelenített gólnál is az akció kezdeményezője volt.
5: Hát nagyon boldogok vagyunk, ezért dolgoztunk ezek.

0: otthon?
1: Otthon, főleg a szurkolóink előtt, de azért szerintem a szurkolók is jobban örültek volna, hogyha nem kell még egy hétig itt lenniük. Persze, természetesen lehetett hallani őket. Igazából megbeszéltük a mérkőzés előtt már, hogy értünk, meg a csapatért szeretnénk feljutni, mert tényleg megérdemlik, hogy ott vannak velünk mindenhol. Nyilván a Triglav elleni mérkőzés után senki sem volt boldogtalan, de azok előfordulnak szerintem egy klub életébe, és reméljük, hogy ezzel visszahoztuk a bizalmukat felénk.
2: A lefújás után a pályára rohantak a nézők, a szurkolók, akik együtt ünnepelték a feljutást. Köztük volt Gergő, egy zalaegerszegi szurkoló is, aki együtt skandálta a Gorgone csoporttal a teljes mérkőzésen.
3: Nagyon jó érzés egyébként, tehát hogy Zalaegerszegről eddig jöttünk, és tényleg a hatalmas, tehát elképesztő, elmondhatatlan érzés, 90. percben gólt rúgtunk a hosszabbításba, tehát tényleg elképesztő volt, pályáról bezúgtunk meg minden, nagyon örülünk neki.
0: A Gorgone és a zalaegerszegi szurkoló csoport között nagy a barátság, tehát ez most egy fantasztikus örömünnep itt mindkét szurkoló tábornak.
3: Az, támogatjuk őket, tényleg jövünk le minden meccsre, és tényleg azt tudom mondani, most is halljátok itt a mikrofonban, hogy tényleg szurkolnak itt. És tényleg hatalmas.
0: Csak egy nevet még.
3: Antal Gergő.
2: Rudas Endre hazai néző pedig hozzátette.
4: Egész végig izgalmas volt a mérkőzés, nagyon izgultunk, de hála Isten, hogy a utolsó percekben sikerült győznünk.
0: Hit abban, hogy a Márosa még megszerzi ezt a gólt?
4: Igen, hiszik abban, mert én elneveztem a Márosát Lindvai Gerd Mirrernek.
0: Az. Már most legenda egy év után itt lent van.
4: És a nézőközösségnek az...
0: Szívihez nőtt?
4: Igen.
0: Végig kísérte a teljes szezont Lendván?
4: Én végig kísértem az teljes szezont, és nagyon örülök neki, hogy bejutottunk a első osztályba.
2: A Primorje két szezon után a másodosztályban folytatja, míg a Nafta egy év kihagyás után visszatért a legjobb 10 szlovén csapat körébe. Így lett teljes az első osztály mezőnye, amelyet a bajnok célja mellett még a Koper, a Bravo, a Maribor, az Olimpia, a Radomlé, az Alumini, a Mura, a Grosszupje és a Nafta alkot. A csapatkapitány Alex Pichler nyilatkozik.
5: Csutki sa fenomenalni, obe tekme smo odigrali zelo korektno.
6: Fantasztikusak az érzések. Mindkét mérkőzést nagyon korrekt módon hoztuk. Látszott, hogy mindkét oldalon volt némi idegesség, ezért egyik csapat sem vállalt túl nagy kockázatot, de úgy gondolom, hogy a két mérkőzés során mi mutattunk többet, és a végén teljesen megérdemelte jutottunk fel az első osztályba. Ennél jó forgatókönyvet nehéz lenne írni, mint hogy a 90. percben szerezzük meg a győztes gólt. Nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk ezt a sok embert, akik együtt éltek a klubbal, egész szezonban mellettünk álltak, és hogy visszahozhattuk nekik az első ligát, az fantasztikus érzés. Őszintén szólva, nem sokszor voltam olyan helyzetben, hogy másodosztályból az első osztályba jussak fel, ráadásul csapatkapitányként. Ha pedig reálisan nézzük az egész szezont, mindössze két vereséget szenvedtünk. Ennél aligha lehetett volna jobb. Nem állítom, hogy nincs még tartalék a játékunkban, de eredményesség szempontjából a szezon fantasztikus volt. És ezt ma csak megerősítettük.
7: Ne recsem, de nyíre zerv végre, ampak rezultatok a bla fenomenalna in danes mi samo to potredili.
2: Végezetül Bozsik József vezetőedző és édesapja Bozsik Péter következik, aki szintén a helyszínen nézte meg a Nafta sikerét.
8: Gratulálok mindenkinek, azt hiszem, hogy maximálisan megérdemeltük, de hát amit az egész évben mutattak a srácok, már megérdemeltük volna a direktbe is a feljutást. Szeretjük nehezebbé, szeretjük a nehezebb utat választani. Én azt gondolom, hogy amiről egész évben beszéltünk, hogy ez egy első osztályú csapat, azt bemutattuk most ezen a két osztályozó mérkőzésen. A második olyan szinten domináltunk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy helyzetére emlékszem, a Primorjének nekünk volt megint egy szabálytalan gólunk, minden volt, amit csak el tudunk képzelni, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, gratulálok mindenkinek, és nagyon büszke vagyok rájuk, köszönjük! Az egész szezonban a legérettebb játékot mutattuk. De elképesztő türelem kellett ahhoz, hogy ezt a Primorjét feltörjük, hiszen semmi más céljuk nem volt, csak a mi hibáinkból építkezni, illetve hosszú labdákkal építkezni. De olyan szinten fárasztottuk el őket ott a 70. perc környékére, hogy a végén ez meghozta az eredményt az utolsó 5 percbe. Nagyon sokat beszéltünk erről a csapatban.

0: állapottal, hogy bármi van, hinni, bízni a saját játékunkban, nyomni tovább, és ebbe hiszünk, akkor az utolsó pillanatokban meg fog jönni a gól. Ebbe volt hiányérzetünk egyébként a végén itt a Brinje és a Triglavelni mérkőzéseken, ott nem tudtunk ennyire higgadtak maradni, mint ma. Ez a higgadtság, amit ma mutattunk, ez vezetett be minket az első osztályba.
1: Miért volt akkor a csapat ilyen higgadt? Vagy az első, hogy...
0: Megértünk rá. Megértünk a higgadtságra.
1: És ki más, mint Máros ebböntött el a...
0: Nagyon helyes. Én azt gondolom, nagyon megérdemelte ezt a gólt a Maró, hiszen az egész szezonban ontotta a gólokat. És sajnos itt a végén a Triglav ellen óriási pekje volt, akkor 1-0-nál kiment, és a kapufát találta el. Én mindig azt mondom, hogy ő se kapufára akarta rúgni. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy dolog, ami a Maróval is történt, hogy kapufára rúgta a Triglav ellen, hogy ma ő fejeli a győztes gólt a végén. Ez megmutatja, hogy ő milyen fából faragták ezt a csapatot, főleg mentálisan, hogy egy utolsó pillanatban elvesztett bajnoki cím után így fölállni a padlóról, egy ilyen gyomros után, és az osztályozón kivívni a feljutást. Óriási, hogy a srácok milyen erőt mutattak.
1: Hogyan élt át ezt a mérkőzést?
2: Hát nagyon boldog voltam természetesen, egy picit talán még meg is könnyeztem. Tanulékony a gyerek, megtanult, hogy akkor kell gólt szerezni a meccs vége felé, amikor az ellenfélnek már nincsen ideje az egyenlítésre. De jobban játszottak, szervezettek voltak, taktikusak, félretéve a tréfát. Tulajdonképpen csak a Naftának volt helyzete, lehetőség a mérkőzésen. Kézben tartották, lehetett érezni a feszültséget, lehetett érezni, hogy mind a két csapat igyekszik a minimumra csökkenteni a kockázatot. Jól néztek ki, úgyhogy természetesen ez örömteli szakmailag is, és lelkileg is. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen most is azért a NAFTA, hogy úgy mondjam, a sorstól igazságot kapott, mert többet tett a győzelemért, többet tett a játékért, a futballért, több lehetőségük, több helyzetük volt, úgyhogy szerintem minden szempontból örülhetünk ennek.

Kedves hallgatók, ez volt a Hétfi Arena. A NAFTA sikere mellett egyéb sportesemények is voltak a hétvégén vidékünkön. Ezek összefoglalójával jelentkezünk kedden. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Tappancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.

0: A Tappancs és társai és az Állatbarátok műsorát készítő csapat tagjai, mindenkinek szép jó napot kívánunk. A május forró napjaiból már volt némi részünk, s így az első kánikulában még talán nem álltunk át a nyári állapotokra, illetve arra kérjük önöket, hogy akár embereknek, ugyan minden nemű állatoknak is biztosítsák az árnyékot és a megfelelő friss ivóvizet. Ma is folytatjuk a Muravidéken található állategészségügyi rendelők és klinikák bemutatását, hogy adott esetben az állatbarátok, a gazdik tudják, hova vihetik kedvencüket, ha bármilyen okból segítségre lesz szükségük. A muraszombati veterinária tevékenységét Alexander Lázár igazgató mutatja be, aki ugyan nem állatorvos, de jól ismeri a tevékenységet, hiszen még az igazgatói tisztség megpályázása előtt a KFT szakszolgálatának munkatársa volt.
1: Veterinária Murska Sobota je ena izmed največjih veterinarskih ambulant v Republiki Slovenije. Ustanovljena je bila leta 2000 kot ena izmed naslednjih.
2: A muraszombati veterinária az egyik legnagyobb állategészségügyi rendelő Szlovéniában, amit a Muraszombati Állategészségügyi Intézet jogutódjaként alapítottak 2000-ben. A jelenlegi helyszínre Muraszombatban a Markisavska 3-as házszám alatti épületbe 2002-ben költöztünk át. A KFT 100%-ban az alkalmazottak és családtagjaik tulajdonában van. Jelenleg 9 állatorvost, 6 állategészségügyi technikust és 2 adminisztrátort foglalkoztatunk. Velem együtt 18-an vagyunk. A szlovén köztársasággal kötött 10 éves koncessziós szerződés alapján kivitelezzük a rendeletet, a kötelező oltásprogramot és minden ebből eredő további tevékenységet. A veterinária keretében működik a Mala Hisa állatmenhely és az ottani szolgáltatások, valamint az elveszett vagy elhagyott állatok gondviselése is állatorvosaink napi szintű feladatköréhez tartozik. Munkatársaink valójában az állatorvosi területről valamennyi szolgáltatást biztosítják. 24 órás ügyeletet tartunk. Rendelkezünk kis állatszakrendelővel, a házi állatok reprodukciós szakmai szolgálatával. Az állategészségügyi alaplaboratóriumi diagnosztikát is elvégezzük. Állategészségügyi patikánk van, ahol gyógyszereket, egészségügyi kellékeket, tápot és tápkiegészítőket is forgalmazunk.
1: Veterinársko lekárno in prodajalno zdravil, zdravstvenih pripomočkov, krmi dodatkov za živali.
0: A muraszombati veterinária szakemberei a terepen és a rendelőben ellátják a házi állatokat, tenyész állatokat és kedvenceket. Alexander Lázár igazgató azonban kiemelte, az idézőjelben mondva, rendkívül és kevésbé meghonosodott házi kedvenceket, amelyekről szintén gondoskodni szoktak.
1: No, zdaj za živali, ki jih lahko imamo v Republiki Slovenije, lahko pripeljejo vredno delo.
2: Munkaidőben minden olyan állatot behozhatnak hozzánk, amelyeknek a tartása engedélyezett Szlovéniában. Voltak nálunk kígyók, különböző gyíkok, papagájok, illetve a törvénnyel engedélyezett egzotikus állatfajtából jó néhány. Az egyik állatorvosnőnknek szakvizsgája és engedélye van az állatkerti lakók egészségügyi gondozására. A Muravidéken 2 is van. Kámaházán és a Radenci melletti Borecsán, ahol a kolléganő a hivatalos állatorvos és felelős az összes védőoltásért. Amennyiben pedig valakinek a rendes munkaidőn kívül kell segítség, hívja az ügyeletes szolgálatunkat. Az ügyeletes házhoz megy, ha kell, s napszaktól függetlenül a rendelőben szavatoljuk a kisállatok sürgősségi állatellátását. Az ügyeletes házhoz megy, ha kell, s napszaktól függetlenül a rendelőben szavatoljuk a kisállatok sürgősségi állatellátását. A nem heveny állapotokra pedig úgysem észszerű az ügyeletet hívni.
1: Nem újna ezt a ritvek, hogy szopat szeplénye, patákeszteri, mert nincs szmiszalon itt klízat a dezsornak a veterinára.

0: Anna Pecsolina a kisállatrendelőben dolgozik a veterinárián. Feltételeztük, hogy leggyakrabban kutyákkal és macskákkal van dolga. De a törpenyuszik, tengeri malacok, hörcsögök, teknőcök, és amint az igazgató is említette, csúszómászók, kígyók, szakállas, agamák, papagájok, valamint a görények és az ő páciensei. Tekintettel arra, hogy nagyon különböző állatokról van szó, valójában nagyon széles látáskör és állatorvosi tudás szükséges az egészségügyi ellátásukhoz. Anna Pecsolin állatorvost választás elé állítottuk. Melyik kisállat áll legközelebb a szívéhez? Mint kiderült, a tappancs nemzedéke az. Tehát a kisállat rendelőt a beszélgetésünk folytatásában macska ambulanciára cseréltük.
1: Ja, mačke v osnovi so zdrave živali. Tudi pričakovana življenjska doba se giblje približno krok 16 let.
2: A macskák alapjában véve egészséges állatoknak mondhatók. Az átlag életkor náluk 16 év körüli, ami igen szép kor. Sajnálatos módon még mindig komoly gondokat jelentenek a szabadon élő cicák, a nem ivartalanított macskák. Ha tudjuk, hogy egy macska akár háromszor is fialhat egy évben, és minden alkalommal 6 cica kölyköt hozhat a világra, akkor világos, hogy továbbra is nagyon sok a nem kívánt kölyök cica, amelyeket gyakran az útmenti árkokba, dobozba zárva dobják ki a gondatlan gazdák. Az ivartalanítás tehát elsősorban a nem kívánt szaporodás visszaszorítása miatt fontos. A második helyen szerepel a macskák egészsége. Amikor párzási időszak van és a kandúrok összeverekednek a nőstény miatt, ezzel gyógyíthatatlan betegségek is terjednek. Ilyen a macska AIDS, immunhiányos betegség, vagy a macska leukózis, és több a harapásos seb. Szóval a nem ivartalanított állatok többször és súlyosabban betegek. Ezért gyakrabban kell behozni őket az állatorvosi rendelőbe.
0: Macska ügyben egy szokatlan kérdés. A kintartózkodó vagy kijáros cicákat másképp kell gondozni, mint a kizárólag lakásban tartottakat?
1: Ja, definitívno je razlika. Mačke so po naravi veliki plenilci, so pravi, so kar visoko na prehrambeni.
2: Igen, mindenképpen különbség van. A macskák természetüknél fogva nagy ragadozók. Ebből eredően vadászösztönnel bírnak, ezért bizonyos dolgokat a kizárólag bentartott macskák esetében pótolni kell. Ez annyit jelent, hogy fel kell szerelni a lakást kaparókkal, különböző játékokkal, amelyekkel stimuláljuk a macskát. Tudnillik, ha a macska semmit sem csinál, az eredmény egy szép gömbölyű állat lesz, a kialakulható egészségügyi panaszokkal. Tudjuk, hogy a macskák fentről szeretik figyelni a környezetüket, ezért vonzók számukra a magasan elhelyezett polcok a falon. Tehát ezeket biztosítani kell. A lakásban tartott macskák esetében a macska WC is nagyon fontos. Megfelelően nagynak kell lennie, hogy a cica nyugodtan elvégezhesse a dolgát. Bizonyított tény, hogy egy cica esetén valójában 2 WC-t kellene elhelyezni, és természetesen nem ott, ahol az ennivalót tálalják neki.
0: Pecsolin állatorvosnő az imént említette, hogy a mozgáshiányos cica azon túl, hogy lusta és szép gömbölyű, egészségében is kárt szenvedhet. Milyen egészségügyi problémái lehetnek?
1: A
2: kövérség miatt az első helyen van a diabétesz, hasonlóan, mint az embereknél. Ez elsősorban az ivartalanított kandúrokra vonatkozik. Ők a legfogékonyabbak. De a nőstények is megbetegedhetnek cukorbetegségben. Ha ez a helyzet előáll, a cicának mindvégig állandó terápiára lesz szüksége, szirupokra, inzulinra. Az ilyen cicák élete nehezebb lesz, és a gazdi folyamatos gondozását követeli.
0: A macska AIDS és a leukózis mellett melyek azok a betegségek, amelyek a fájdalmat tűrő, illetve nem kimutató macska életét lerövidíthetik, ha nem kezelik időben?
2: Amit jól titkol, az az előbb említettek mellett még a macska pest is. A 3 betegség azok közé tartozik, amelyeket rendszeres védőoltással sikeresen megelőzhetünk. A macskapest is nagyon nagy kárt okozhat a kölykökben, illetve az 1-2 éves cicákban. de veszélyt jelent azon cicákra is, amelyek legyengült immunállapotban vannak, tehát a krónikus betegségben szenvedő és idősebb állatok, stb. Igazán azt ajánljuk, hogy a macska kapjon megelőző védőoltást.
0: Az oltást említette. Anna Pecselin állatorvos mit javasol olyan esetekben, ha nem kölyköt hozunk a házhoz, hanem örökbefogadunk felnőtt cicát, esetleg kóbor állatot, amely korábban sosem volt beoltva, mi pedig a legjobbakat akarjuk nekik?
2: Ha idősebb cicát karolnak fel, amelyről szinte semmit sem tudni, én azt javaslom, hogy vigyék be az állatorvosi rendelőbe, és vizsgáltassák meg a teljes vérképet. Ilyenkor elvégezzük a macska AIDS és macska leukózis tesztet is. Ez már csak azért is észszerű, hogy a jó gazdi tudja, milyen bánásmódban kell részesíteni az esetlegesen fertőzött macskát. Ha pozitív is a teszt, a macskának szép élete lehet. De például a legegyszerűbb megfázásnál is sokkal nagyobb odafigyelést érdemel az állapota. Ez esetben előbb kell adagolni a vitaminkészítményeket és hasonlókat. A cicát kötelezően féregteleníteni és bolhátlanítani kell. Amennyiben az állat nincs ivartalanítva, kasztráltatni, illetve sterilizáltatni szükséges. Az oltás pedig függetlenül az életkortól mindenképp javallott.
0: A macska kedvelők már tudják, hogy ez az állatfajta rendkívül jól tudja titkolni a fájdalmat. A gondos tulaj milyen jelekből következtethet, hogy kedvencével valami nincs rendben?
2: Így igaz, a macskák nagyon jól leplezik a gyengeségüket, a betegség jeleit. A cicák például azért mosakszanak következetesen, mert minden pillanatban védekezési készenlétre készülnek. Nem akarják, hogy bárki is gyengének lássa őket. Szóval, ha a macska abba hagyja a mosakodást, azt jelzi, hogy baj van. Gyakrabban látjuk ezt az idősebb állatoknál az ízületi elváltozások miatt. Tudnélik annak ellenére, hogy a macska nem nagy súlyú állat, mégis ízületi problémái lehetnek. Ilyen cica egyre ritkábban tisztálkodik, amit úgy veszünk észre, hogy a bundájában szőrgombócok keletkeznek. Amikor az addig rendezett cicánál egyszerre csomósodik a szőr, és nem lehet kifésülni, hanem le kell borotválni, ez a betegség jele lehet. Vagy ha azt látjuk, hogy nehézkes neki felugrani a székre, az ülőgarnitúrára. A fájdalmat titkoló macska nekünk ismeretlen okból egyszerre csak agresszívvé válik. És mivel, hogy nálunk a fogászati ellátást is gyakran végezzük, hadd említsem még meg a fogakat, amit gyakran figyelmen kívül hagyunk. Ha azt látják, hogy a macska lógatja a nyelvét, nyálzik, ha az első mancsai nedvesek, ha az étkezéskor a mancsával dörzsöli a pofiát, ezek azok a felkiáltó jelek, hogy a szájüreg is figyelmet érdemel.
0: Tappancs és társai az iménti macskabajok gondolatát úgy próbálták elfelejteni, hogy elmentek egy mélyen tisztelt társukhoz. A cicához, amit ugyan nem akartak, de kaballa lett belőle. Ha azt mondom, hogy Sinisa Zsilavec, vagy Zsilavec Sinisa, akkor kapásból mindenki arra gondol, finom falat, finom ital, egy jó hely, ahol jól érezhetik magukat a vendégek. Pedig ezúttal a Tappancs és Társai című műsorban Zsilavec Sinisát nem azért hívtam meg vendégül, hanem azért, mert ott jártunkkor találkoztam kedvencével, egy nagyon jó állapotú cirmossal. Cicája van. Hogy-hogy?
3: Igen, ezelőtt egy, hát nem tudom, 11-12-13 éve ide került egy cica, és a fiam akkor azt mondta, láttad, ott van egy kis cica. Mondom, jó, hagyd ott a kis cicát, majd elmegy, és ne adj neki enni. Adtam már kétszer, és ez a cica itt maradt, és most már 12-13 éve itt van persze nálunk.
0: Hogy hívják?
3: Szívko. Most magyarul hogy lenne az, hogy szürke?
4: A vendégek ugye néha a vendéglátóipari egységekben éppen azért szeretnek betírni, mert ott van egy kedvenc, amely simul lapul minden vendéghez is. És ez egy ilyen védjegy. Az önök esetében ez hogyan van?
3: Hát nálunk a szívka az egy maszkota. A vendégek, akik többször járnak nálunk, persze már ismerik, nem, hogy ismerik, hanem megkérdezik, vagyis keresik, és hol van a szívka, fényképezkedni szeretnénk vele, stb. És a vendégek már annyira ismerik, hogy vannak olyan vendégek, tehát szóval nem a környékünkből, hanem nem tudom, Ljubljana, Celje, stb., hogy a szívka miatt jönnek, hogy meglátogatják, a szívka itt van-e valahol a teraszon.
4: Feltételezem, hogyha másért nem is színisan, már ezért is megszívlelte szívkot.
3: Hát igen, persze, az elején volt, hogy azt mondtam a fiamnak, nehogy adjál neki valamit enni, de persze minden nap vigyázunk rá, hol van, evett, nem evett, és még az az érdekesség, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez a szívka azért néz így ki, persze egy 6-7-8 kilós, mert persze jó ételt készítünk neki, de ez nem igaz, nem igaz. Imádja a viszkaszt, és más nem kell neki. És az az érdekes, akkor, ha jönnek a vendégek, és látjuk, hogy akarnak neki valamit enni, Anni, és akkor azt mondjuk, jaj, ne adjanak neki enni, mert nem eszi meg, csak a viszkaszt kell neki. Ha már adtunk neki, de már megette, a tőlünk nem fogadja el, csak a viszkaszt kell neki, más nem kell neki.
4: A szomszédomban a fű mindig zöldebb, és a szomszédtól kapott eledel is mindig finomabb. Ezek szerint a cica nem fél a vendégektől?
3: Nem. Szóval, ha nincsenek valami magas hangok, vagy valami gyerekek túl aktívak, stb., akkor nagyon bátor.
4: Macskákra jellemző, hogy önzőek, és kiválasztják maguknak a szolgát. Nem mondhatom, hogy a gazdát, hanem a szolgát. Ki itt szívkó szolgája?
3: Hát mindannyiunk az vagyunk. Bárki jön tőlünk, mindenkit szeret, ahogy látjuk.
0: Aki szereti az állatokat, az szereti az embereket. És ha a szeretetet még valamilyen módon tárgyilagosan is ki szeretnék mutatni, erre van lehetőségük a Lendvai RTV stúdióban, ahol továbbra is eledel gyűjtünk a szabadon élő cicáknak, akiknek a leadott brikettit vagy konzerveket a Muravidéki Állatvédő Egyesület önkéntesei osztják ki az etetőhelyeken. Tappancs és bandája, valamint Alexander Lázár, Anna Pecselin, Zsilhavet Sinisa, Pisznyak Attila, Király Boglárka, Király Tomislav, Lebár Teodor és Cigán Szilvia köszönjük figyelmüket. Legközelebb megint itt és ebben az időpontban találkozhatnak velünk, június 27-én szombaton délután 2:45-kor. A viszonthallásra!

0: Tappancs és társai.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretett, ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis zatyában.
2: Hey!

hazudozom senkinek se, vagy ha mégis elfelejtse, megkapja a túlvilágon, őrzi azt az ördög.

te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhát, friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam. Legyünk mi is olyan

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

estét, szerelem, csak messze száj. Nem hívlak vissza, nem, nem.